Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek is kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Egy újabb zenei órát indítok a legnagyobb kedvencekkel, hozok benne újdonságot Rádió egy DJ-től, de itt lesz Sákira is, most pedig Kamráttól az egyik legfrissebb. Ez a Hug Yourself, aki pedig üzenne a számunkat.

igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bár...

Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek pedig pörögnek továbbra is megállás nélkül. Reggel 6-tól jönnek Balázsék. Igen, visszatértek a Szabi bosszóval. Itt a teljes

0: következő zenei órát, ezzel indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyületek között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, 3 óra után járunk az éjszakai melósoknak kitartást. Itt vagyok és hozom továbbra is az igazi mai slágereket, meg persze jó utat mindenkinek, aki velünk együtt vezet. A legnagyobb kedvencekkel teszi. Nem sokára hozom Alex Kenji-től az egyik legnagyobb nyári favoritot, a Bambolét, de itt lesz Szigella, és most pedig egy másik nagy nyári favorit, Loitól, aki David Puentezzel érkezik. Az igazi mai sláger a Golden Summer itt a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a fesztivál szezon pedig folytatódik, meg hát ugye a nyári hőség is alapvetően folytatódik, bár picit lájtosabban, na ez a bulikra nem igaz, nem sokára itt a Strandfesztivál, ahol természetesen ott leszünk, és aztán pedig egy héttel később Szegeden zárjuk a nyarat a Szegedi Ifjúsági Napokon, amire ezen a héten páros belépőket lehet tőlünk nyerni, szóval figyeljük a műsorvezetőket és figyeljük a játékot, addig pedig élvezzük az igazi mai slágereket, most a Fastboyt hozom, ez a Good Life, itt a Rádió 1-en.

vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. The Kid Leroy és Justin Bieber és a Stay. Justin pedig nagyot megy ezen a nyáron. Coachella, foci VB döntő. A legnagyobb sokon ott van. Na én viszont, ahelyett, hogy megállnék, indítunk egy újabb nagy kedvencet, egy igazi nyári favorit, Alex Kenji jön a Bambuléval. A telefon vibration

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól pedig természetesen ma is jönnek Balázsék, és fontos, ma is jön a játék színpáros belépőkért, csak itt a Rádió 1-en. És jönnek az igazi mai slágerek is, a következő órát például Hype-aton indítja Norma Jean Martina, ez Out of My Head itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben. A hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogyha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Picivel járunk fél öt előtt, kellemes éjszakát, jó munkát, jó utat, kitartást. A mikrofonnál Király Tamás. A friss infók szerint pedig egy újabb nagy ágyú, aki megállapodik a TikTokkal. A Disney. A friss infók szerint a tartalomgyártók már megkötésekkel persze, de akár filmrészleteket is használhatnak az új együttműködés keretében. A Rádió1.hu írunk erről is részleteket. Ez pedig az újabb nagy kedvenc a Swiss Disco-tól, Rehab-től, Sam Feltől, a Sleep Tonight, amit indított.

egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Jennifer Lopez, aki alig pár nappal ezelőtt tért vissza az Egyesült Államokba, Európából, Olaszországban töltötte ugyanis az időt a gyerekeivel, akik hamarosan kezdik az egyetemet, szóval úgy gondolták, hogy ezelőtt csinálnak még egy nagy családi kirándulást, és milyen jól tették. J-Lo most David Guettával jön, az igazi mai sláger, a Save Me Tonight.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Többnapos programsorozattal készül Budapest augusztus 20-ára. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. Kihirdették a Magyarország tortája versenygyőztesét. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Többnapos programsorozattal készül a főváros augusztus 20-ára. Egyes rendezvények már 19-én kezdődnek, és még vasárnap is lesznek programok. Visszatér a Magyar Ízek utcája és a Mesterségek ünnepe, a parlamentet pedig ingyenesen regisztráció nélkül lehet majd megnézni. Megtartják a tisztavatást és a katonai légi parádét is. Egyedüli változás az esti showban lesz, melynek nagy részét drón és fénysó adja majd, a 10 percesre szűkített tűzijátékot pedig a Lánchíd és a Margit hét közötti budai rakpartról lehet majd a legjobban látni. Az állami programokra a tervezett 18 milliárd helyett 4 milliárd forintot költenek. Bogyós gyümölcsök, mandula és túró találkozik idén Magyarország tortájában. A gyulai kézműves cukrászda Bíbor Fehér nevű édessége nyerte a versenyt. A cukormentes kategória győztese a Balatongyöröki Promenád Kávéház Szilva fácskája lett. Abban a Szilva mellett zöld tea, tejcsoki, dió és fahéj is megjelenik. Az év Szent István napi kenyere a Helpékség pilisi pityókás kenyere lett. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsődék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben és udvarokon kialakított terekben, játszóházakban is. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
2: 1 millió otthon maradt áram nélkül az Egyesült Államok középnyugati részén tomboló viharok miatt. Illinois és Indiana több térségében tornádó veszélyre figyelmeztettek. Több nagy reptéren átmenetileg a forgalmat is le kellett állítani, Ohio államban pedig villámárvizek miatt zártak le utakat. Ma csak kevés felhő lehet az égen, délután 30 fok körüli értékekre készülhetünk. Holnap is sokat látjuk a napot, a Dunától keletre lesz több felhő fölöttünk, nagyobb eső viszont nem valószínű. A frissebb hajnal után délután 30 fok fölé melegszik a levegő. A hétvégén délután már 36-37 fokos maximumokkal számolhatunk, csak a gyengébb szél enyhíthet némiképp a hőérzetünkön. Jövő hétfőn is marad a hasonló idő, kedden érkezik a változás, hűvösebb, esősebb időre számíthatunk.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a NovelVK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a NovelVK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A NovelVK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyületek között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

mindig gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

A Stadium X és DJ Metzger Viki kiegészében Sam Gray-el lehetőlet még ó szenzációs a dal, és persze, hogy ők is, a Stadium X és Metzger Viki is fellép a Strand Fesztiválon, mert lesz Rádió Stage, és a színen is a Szeged Ifjúsági Napokon, amire páros belépőket is lehet nyerni ezen a héten. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, Wiz Khalifa és Charlie Puth, őket választottam, és a See You Again a Rádió 1-en.

csak igazi mai sláger, mert szép reggelt mindenkinek. Hát, fázni ma se fogunk, nagyjából 30 fok a csúcs, amit mondanak, hétvégére pedig ugyancsak ilyen 30-32-33 fok, amire készülhetünk. Hattól jönnek Balázsék, előtt a Balázsék Beston a tegnapi nap legjobb pillanataival, az igazi mai slágerek közül pedig ez a folytatás.

0: megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben. A hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: De most olvasom, hogy ez a Ronaldo, ez összeházasodott.
2: Ez össze. Hát de Georgina a történet, a Georgina története.
1: De már régóta együtt vannak. Igen. Hát mi történik itt?
2: Mi volt, ő szobalány volt?
1: Nem, ő egy eladó volt.
2: Eladó.
1: Tényleg. Egy Gucciba.
2: Gucciba is bement egy Gucci-t venni magának ez a fiú, és azt mondta, hogy...
1: Jó, hát ez a duma, hogy Gucciba nyilván valószínűleg egy CBA-ba volt, és akkor bement a Ronaldókért.
2: Két kiflit, meg egy kefir.
1: Két vajas zsömlét, halvizdek a parizsert, meg egy kocka sajtot, és
2: azt mondta, hogy
1: húzdek a csibefalatot Mirelitbe, és akkor mondta, teján, gyere már ki, az üveg visszavártól mögül, aztán eljegyeztek ezt a Georginát, hát csak 10 éve együtt vannak, vagy 15 éve. Hát mire váratott ennyit magára ez a Ronaldo? Miért nem vette ezt a Georginát?
2: De most várjál, eljegyzés volt, vagy lakodalom?
1: Esküvő, Lagzi. Itt nagy esküvő volt.
3: Lagzi.
1: Hogy nézhet ki Cristiano Ronaldo esküvőjén a tessék? Tehát mi folyik? Aranyszökő kút folyik. Kik lehetek? Hol csinálod? Tehát vagy Cristiano Ronaldo, hol csinálod az esküvőt? Tessék, mondjatok egy-egy helyszínt.
2: Na, hát várjál, ugye a
3: nagy... Margit-sziget.
1: Margit-sziget, jó, igen. Te Makót.
2: Nagy embereknél ugye az van, hogy kibérelünk városokat. Hát ki volt a múltkor, aki Velencét meg is akarták ölni a csávót?
1: Igen, tudom. Tudom, a Jeff Bezos,
2: ugye ott a teljes tiltakozás volt, mondjuk a mi Velencénket, én nagyon szívesen odaadom Ronaldónak.
1: Én látom, hogy ott Agárd környékén ott egy dinnyel, aztán Ronaldo alkutazik nagyon ott az iszabba, belába, félig a sárba, hogy mi legyen. Na tessék, nem tudunk semmit, csak hogy megnősült. Hol volt az esküvő? Én direkt nem olvastam el a cikket, csak kérdezem. Mi volt? Na, szolid, kedves, nagyszabású rongyrázás. Mi történt Krisztián
3: Ronaldo esküvő? Szerintem hátsó kert.
1: Hátsó kert.
3: Otthon, és úgy csinálták meg, hogy ne legyenek sok ismeretlen emberek, hanem ez egy kis diszkrét kis...
1: Tehát egy pici nem felhajtás, hátsó kertben egy ilyen kis félszuterén 40 négyzetméteres kis panel hátsó kertjében valahol,
3: nem,
1: arra
3: nem,
1: gondolsz?
3: Az a saját házuknak a hátsó kertjében volt, szerintem felépítettek, ott nagy biztonságos kerítések mögött, és akkor...
1: Sajtó kizárva, a barátok jöttek, ismerősök
3: abban
1: jöttek.
3: Nincs ugye sok nekik.
1: Igen, sok.
3: Elfértek.
1: Én nem tudom, te hol csinálnád? Tessék, te vagy Cristiano Ronaldo, hova viszed az esküvődet? Le kell nyugodnod Georginát, a sajtót, mindenki erről beszél, majd kell csinálni. Ugye Jeff Bezos kivette Velencét, ugye?
2: Igen. Akkor kiveszem Párizst.
1: Párizs az nem rossz.
3: Párizs
1: nem rossz ötlet.
2: A Párizs az olyan szerint, hogy egy csomóan tud, hogy tudjuk, hogy uncsi, de Eiffel-toronynál kérik meg. Megveszem az Eiffel-toronyot, nem kiveszem. Megveszem az Eiffel-tornyot.
1: Lezáratod?
2: Lezáratom a francba, az összes turiszt.
3: Májkrémmel.
2: Föl van állványozva körbe, valami óriás plakátot magamról kiteszek, érted? Vagy a hoteljeimről is belül van az első emeleten az eskő.
1: Nem rossz.
2: Na?
1: Nem rossz.
3: Szerintem béna. De csak azért, mert Feri mondta.
2: Akkor mondj egy jó.
3: Szerintem az van, hogy víz alatti eskő volt.
1: Levettek, elmentek a víz alá.
3: Lementek.
2: Egy ilyen
3: buborékot képeztek a vizet, és speciális eszközökkel Jeff Bezosnak a segítségével. És akkor ott lett egy ilyen dohányzó és egy nem dohányzó buborék.
1: Aha.
3: És ott volt a blagz és az egész dolog, és utána pedig felhozták őket.
1: Én, ha én vagyok Cristiano Ronaldo, én elviszem valamilyen magánszigetre. Nem olvastam még, hogy hol, nem tudom, mit csináltak. Csepe? Csak megnősült. Például. Magánsziget, Barbados, egy saját sziget, helikopter leszálló, tiéd az egész sziget.
4: És ott meg vagy. Nem, hova? Te elolvastad a cikket, tudod, hogy hol vagy?
2: Várjál még.
1: Jó, na tessék. Oké. Okay. Tehát a komoly helyszínek, villantanod kell, tehát várjál, te vagy Cristiano Ronaldo, te villantanod kell. Én azt mondom, hogy Bahamák, magánsziget, odaszólok, mint a Bill Gatesnek, adod a sziget, és elrepülök valahova, és mondjuk egy szigettel lebonyolítom. Nagy buli, mindenki ott alszik, szálloda van, helikopter van,
3: jó,
1: de nem jöhet senki, légtérzár van, és hajózár van, tehát teljesen megközelíthetetlen.
3: Epstein Island, már lefoglalták, lezárták, senki nem engedek be. Tessék, nem kézenfekvő?
2: Hát az igen,
1: de annyi rossz dolog történt ott, hogy oda
3: nem,
1: úgy
3: nem... Még nem elfér egy, még egy.
1: Igen, de oda valahogy nem vinném. De nem tudom elképzelni, ennél, hogy nem flancoltak.
2: Igen, hogy ennél rongyrázósabb, mint egy magánsziget. Vagy
1: Vegas, tessék, Vegas. Nem, az olyan közhelyes.
2: Ez is, hogy Elvis, hogy
3: kis bolygó, amire felmehettek.
1: De egyébként nagyon szeretik a nagy sztárok is Európát. Tehát, hogy nem véletlenül jön ide. George Clooney is a Komói tópartjára, meg vesznek francia villákat. Tehát szeretik az európai helyszíneket.
3: De biztos nem otthon voltam úgy.
1: Én direkt nem olvasom el, most kíváncsi vagyok, hogy ki mit mond. Egy ilyen zalakaros két csillag, az nyilván nem.
2: Ugye? Mondjuk azt megemlegetné a NASZ nép.
1: 60 puszta? Na, az már lebonyolítható. Ott már lebonyolítható. Na mit tud Zsül? Mondd a részleteket. Hol volt Cristiano Ronaldo esküvője?
5: Lisszabontól fél órára nyugatra az óceánparton. Kaszkaisz, azt hiszem jól mondom.
1: Ez a Cristiano se a régi. Elzötyögtek valami kis barkasszal az óceánhoz Lisszabonból.
5: Így van.
1: Fölállította a két fehér sátrat, oda hívtak egy násznépet, és ott volt az esküvő.
2: Ezt nem ment mindenki haza a végén?
1: Há? Hát ez nem Ronaldóra val.
3: Mini... Hát figyelj, amúgy az van, hogy egy ponton túl, hogy nem tudsz újat csinálni, ha esküvőről van szó, mert végülis még két ember kimondja a fogadat. Most így érted?
1: Nem? Igen, csak azt gondolod, hogy a brand miatt mindenképpen valami nagyon nagyot kell. De akkor ez szimpatikus, hogy ezt ilyen menjünk le az Atlanti óceánhoz, és akkor Portugáliától, Lisszabontól autózzunk le valameddig, és nézzük meg.
3: De babót ott kizártak akkor?
1: Tessék?
3: Babót?
2: Babódi fesztiválon.
1: Igen. Az Instagram oldalán tudta, hogy feleségül vette Georgirát, és az első 30 percben több mint 3 millióan lájkolták a bejegyzést a BBC cikke szerint, tehát 3 millió lájkopot kapott az első fél órában.
2: Na és ott nincsenek képek? Nem látunk semmit a buliból?
1: Nem látunk semmit, de az van, hogy az augusztus 11-e nem volt véletlen, mert hogy ezen a napon kérte meg Ronaldo egyébként a kedvesének a kezét. 10 éve vannak együtt, és egy madridi üzletben találkoztak. Hát mondtam, hogy a Gucci-ba volt, ott beugrott a Ronaldo. Jó, kit hívsz meg? Mi a kaja? Mi a írdatlan villantások, pincérek, fehér abrosz, nagy vetítés, nem?
2: Figyelj,
1: nem csinálhatod máshogy.
2: Kaviáron sétálsz be, itt nem vörös szőnyeg van, kaviár szőnyeg, érted? A pincérek, hogy hívják, homár farokkal csapkodják a vendégeket.
1: azzal üldözik őket, azzal és hozzájuk csapják.
2: A párakapuból érted, pezsgő jön, nem víz.
3: Nem, aztán alapból úgy kezdődik, ugye, hogy a szeret a táskát ugye feldobni, tehát amikor megérkezik, akkor a delfinek sorfalat álltak, ugye, az óceánban, és akkor kiáltak, elénekelték az Ave Mariát.
1: Azt el tudom képzelni.
3: Próbál meg nézni, és Balázs átadni, hogy milyen delfi hang az Ave Maria.
1: Helikopterrel szállt le? Úgy érkezett meg? Valószínűleg nagy vetítés. Tengeren jöttek.
2: Én tengeren jönnék.
1: Nem csinálhatod kicsibe, ha te vagy Cristiano Ronaldo. Tehát nem bújhatsz el egy kis kápolna.
3: Lóháton jöttek.
1: Hátulján és...
3: Óceánparton. Hogy zümmögjön ott egy ilyen csettegő, amivel meghozzák.
1: De szóval lehet, hogy ez a csaj normálisabb, nem? És azt mondja, hogy figyelj kicsim, ne legyen nagy felhajtás. Te vagy Ronaldo, de vegyük az egészet tök szerényre, emberségesre. Igen. És ne csináljunk semmi nagyot. Mert már 10 éve a feleséged vagyok, már hajóztam, már repültem, már magahelikopterünk van, gépünk van, már mindent megéltünk.
3: Minden, csak azt nem, hogy azt mondod, hogy igen.
1: Igen, csak azt nem, hogy végre elvegyél feleségül, igen.
2: Van töltött káposzta, meg éjféli húsos tár. Ilyen
1: az. Mennyasszonykát, várjuk a pénzrakásod, biztos van egyébként. Valahol hátul arra a konca jött, zongorázik.
2: Megy a táj, vonatozás.
1: Iszonyatosan vonatoznak, aztán elrabolják a mennyasszony. Nincsenek képek, ugye? Tehát, hogy teljes sajtó elzárás. Éjjájós képek nyilván megjelentek, meg nagyon sok mindenki, de nem szivárgott ki az esküvőről semmilyen fotó.
2: Az, hogy sikerült elérni, mert azért ilyen helyekről mindig kijön egy-két kép.
1: Szerintem itt még az is lehet, hogy az a protokoll, hogy telefon letesz.
2: Elvesz mi?
1: Hogy biztos, hogy elveszik a telefonodat. Tehát belépsz, és abban a pillanatban le kell adnod a telefont.
3: Hiába, hogy barát... Csak ugye a wifi-t így kikapcsolni. Kihúzták a rutert?
1: Hát attól a telefon, te megtudod a fotót, megtudod csinálni, és később aztán elküldöd. Ez a horror pénzeket fizetnének, gondolod, de Cristiano Ronaldo esküvét, ezt el tud adni a Sunnak, vagy a BBC-nek, vagy valakinek. Biztos, hogy horror pénz. Iszonyat pénz. Egyébként cukik így együtt, szóval, hogy valahogy ők így jól néznek. Én nem tudom, mekkora a láv, meg mennyi szól ennek a külvilágnak, meg hogy vannak ők valójában, ezt nem tudom soha megítélni, de ez ilyen kedves csajnak tűnik, nem?
2: És fontos információ, hogy 11-e azért volt, mert 10-e jött meg a fizúja Ronaldónak, és valamiből ki kellett fizetni.
1: Igen. Meg kellett várni az utolást, hogy megérkezzem. Hát azért
2: ki lehetett a fellépő? Minden ilyen nagy esküvőn van valami nagy sztár.
3: Hát itt ő volt az. Dekázgatott.
2: De nem egy, hát egy énekes, tudod.
3: Dekázgatott egy kicsit.
2: Nem, hát elhívják, hogy mit, Rihannát.
1: Valószínűleg egy ilyen Ross Stewart méretű. Brian Adams, Ross Stewart, Rihanna. Valaki
3: az ez egy Dundee duó szituáció.
1: Igen, azt gondolom.
3: Nem tudom, hogy a helyi megfelelője.
1: Hát a dupla kávé hangolta nagyon a kis gitárszintetizátorát.
3: Hát valami helyi double espresso ott nyomta. Szóval biztos, hogy van helyi ilyen Dundee duó, biztos vagyok benne.
1: Nekem egyébként tetszik, hogy ezt valahogy olyan zártan csinálták. Ha ez tényleg ennyire zárt volt, én ezt bírom. Hogy Cristiano Ronaldo, aki a nyilvánosság előtt éli az életét, és mindent tudunk róla, nem, ő valahogy azt mondta, hogy oké, akkor a sajtó kizárásával. Ez a miénk, ez a nap. Ezt nem.
3: Csendes esküvő, hangos válás. Szerintem ez a megfelelő kombináció.
1: Csocsesz volt a fellépő, ezt most már mindenki tudja. És a Pócs János benn volt szemüvegben. És nem Emilio volt, hanem Emiliád.
2: Nagy pénzt lehetett volna kérni.
1: Ha Cristiano Ronaldo esküvőjét elviszed oda, ingyen mész.
2: Szerintem igen.
1: Tehát fővi a rossz jár, és azt mondja, gyere, énekelj nekünk két dalt, vagy Tom Jones-t. Mert a feleségem nagyon szeret, akkor Tom Jones azt mondja, hogy persze, Cristiano, megyek, $2 millió.
3: Mennyi a mennyasszony táncba beugró?
1: Jó kérdés. Hogy ismerik ezt az intézményt, hogy mennyasszony tánc?
2: Igen, bár egy hallgató írt, hogy nem mennyasszony tánc volt, hanem de

0: Zinedine, ingyen? Azt mondta, hogy fél Ronaldo, jövök, de énekelek neked két dal.
1: Szerintem itt amúgy nem a Ronaldo választott zenét, hanem a csaj. Szerintem ilyen mürejekeriszerű lehetett, vagy valami ilyesmi.
0: Tehát az volt, hogy háttérben a csaj irányítja itt a szálakat erősen?
1: Szerintem az esküvel kapcsolatban, tehát szerintem az volt, hogy jó, te egy rukhatod a bőrt, és ott fog külön a lelátó hosszú-hosszú éveken keresztül, de amikor jön a lagzi, akkor
0: akkor ön, igen. Hát mégis azért az esküvő a sok szempontból a nőről szól, az az ő napja, igen, kell, hogy legyen, nem? Igen,
2: a férfiak akarják.
0: Meg az úgy róla szól, meg az ő ruhája, meg az ő sminkje, meg nekünk férfiként azért ez egyszerű. Fölkapsz valamit, oké, de hogy azért az egész nap, amit ő ott eltervez, azért az leginkább a nőről szól.
1: Egy kis dezodorosz mehetsz is. Felkapsz valamit, egy kis dezodorosz kész is.
0: Pestikezed a hónoraját, fölveszem valamit is.
2: Érettségi öltön, jó,
0: még mehetünk. Érettségi zakodat fölveszed, és aztán igen. Nyitó tánc Victoria Beckham.
2: Az legendás volt. Mit viszel ajándékba Cristiano Ronaldónak?
0: Tehát
2: meghívnak téged, egyszer csak megérkezik a postás egy gyönyörű esküvői meghívóval. Hát biztos, egyébként... hogy oda van írva, hogy nem kérünk semmit. Na de valamit csak viszel.
1: Feri, én ezt nem hiszem. Feri, gyere, nézd már. Ezt nem hiszed, de mit vesz? Ezeknek mit veszünk? Mit veszünk?
2: De mit veszel?
0: Ott vagy, Krisz, a világ leggazdagabb focistája, az egyik leggazdagabb ember. Tudod, hogy az egész eskü az nagyjából nem tudom hány milliárd forintból jön, és ajándékot kell vinned Cristiano Ronaldónak. Tessék.
2: Na?
0: Mit viszel? Hát, mi az ajándék? Minek örül?
2: Én egy labdát vinnék egy Messi aláírással.
0: Egy labda, egy Messi aláírás, az egyébként a szemtelen. Ez jó.
2: Biztos örül.
0: Én nagyon nagy bajba lennék. Nagyon. Kocsia van 100, magángépe van, helikoptere van, olyan személyes, intim kapcsolatban nem vagytok, tehát annyira nem ismered, de mégis vinned kell neki valamit, tessék.
2: Vagy csak egy ilyen foci relikvia.
0: De foci relikviát, de nem mindenki nem azt visz. Tehát nem mindenki azt valamilyen focisat vinne.
2: Nem tudom, és egy pelémezt kap, aznak csak örül.
0: Igen, azt mondják, hogy ajándék világbajnokú trófea máshol. Júj, az egyébként jó. Ami soha nem lesz meg sikerült, neked.
2: Tessék.
0: Ez már nem is lesz látva, hogy mennyit futottál az előzőn, de akkor ezt tedd fel, igen. Egy replika VB trófea. Az egyébként egy jó gag szerintem. Ha azt valaki megcsinálja. És látva az ő egóját, meg hiúságát, nem gondolnám, hogy felhőtlenül röhög rajta. De az, ha azt megcsinálod, akkor az egy jó gag, hogy viszel neki egy ilyen VB trófea relikviát. Vagy egy ilyen replikát. Az jó. Egy sportszárat. Biztos nagy vakítás volt azért.
1: Hát nem tudom, itt írek többen, hogyha én mennék, biztos egy robogót vennék neki, ugye egy
2: ilyen madarát. Igen, most már állat, de, mindig bevált. Köszönöm.
1: Igen, és amúgy tudjátok, mi nincs még? Herendi robogó, Herendi babetta.
0: Érted? De ez a Herendi nem csak nekünk egy ilyen nagy dolog, hogy látod ott a formát.
1: Az mindegy, de mi magyarok vagyunk és beképzeltek, úgyhogy ez azt jelenti, hogy nekünk nagy dolog, mindenkinek
2: nagy
1: dolog.
2: Kell lennie.
1: Ez így van. Tehát az, ne add már lejjebb, Balázs. Legyen már valami nemzeti öntudatod.
0: Hogy egy ilyen Herendi dolog. Aha.
1: Aha, nem, de egy Herendi robogó, de úgyhogy rendesen egy tank, mert minden az
0: importáló. Az mondjuk az szép. Az jól néz ki.
1: Nem biztos, hogy oda kocsantanád után ott a biciklitárolónak, de amúgy igen.
0: Az jól néz ki. Hány gyereknél tartanak ők már? Mi van most a helyzet náluk? Örökbefogadott, Rodrigo is hozott, Ronaldo is hozott. Ott valami, de ilyen mozaik családban vannak, ők sokan
1: Rodrigo?
0: Vannak. Vagy Rodriguez, vagy ki a csaj?
1: Rodrigo mi hozott a házasságban?
0: Vagy akkor Ramirez, vagy hogy hívják a csajt, nem tudom. Faliszeikóra, azt tud élen. Egyébként az nem rossz gag, egy ilyen aranyozott, vagy egy ilyen műarany faliszeikórát vinni, az nem rossz egyébként. Egy üvegkovászos uborka, az se egy rossz megoldás. Bajba vagy azért, nagyon hogy mit vigyék Cristiano Ronaldónak?
1: Hát valami ego csiszolást vinnék neki szerintem.
0: Tehát pont arra, hogy amitől kicsit visszavesz?
1: Nem. Hát valami, amit tudod így...
0: Ja, ami fényezi még magát egy kicsit. Aha.
1: Én lefestetném őt az abban az állapotában, akkor nem volt kész az új fogsora. Emlékeztek rá?
0: Igen, van
2: már egy szobor róla.
1: Igen, azt a szobrot, azt megönteni aranyból, és megkapni, odaadni neki.
0: Ők az aláírt Illés Béla kitérdelt mackó, az jó. Azért trollfoci tagsági kártya, tehát azért vannak jó tippek egyébként. Kovászos uborka az most is nagyon megy, egy hatos tányérkészlettel nem nyúlsz mellé. Egy jó mosogatógép, vagy egy mosogép, azzal nem mész mellé, illetve most nagyon divat, ugye a magyar eskőrnél kaparósors, és szintén nem mész mellé, igen. Mi van, azt mondod, hogy figyelj, Ronaldo, tök gazdag vagy, megvan minden, köszönöm a meghívást, én nagyon szeretnék nektek sok boldogságot kívánni. Semmit nem hoztam. Paraszt vagy?
2: Sem, nem.
0: Súcsó vagy?
2: Nem.
3: Nagy ölelés.
0: Ide, kibújjunk ide. Igen, na ki jön ide. Egy óriási ölelés.
1: Vagy ami a legjobb, hiszem egy vers. De egy olyan vers, hogy...
0: Amit tesztel szavalsz el.
1: Igen, tehát rendesen tudod az, hogy már mindenki megnyugodott, hogy túl vagytok az első fogáson, te meg...
0: Na most az én ajándékom jön.
1: Csókot! Igen, na. És akkor ott van egy olyan rímek beszedet, amikor olyan a vége a versen, mint ha valami pervers dolgot mondanál, de aztán elharapod, és jön a következő. Figyelj, én attól hányit tudnék. Tehát az annyira kellemetlen, de megvan ez az
0: igen, jaj, nagyon rossz.
1: Megmutatja az arankának a...

0: meg vannak
1: ezek. Rég kellemetlen.
0: Ez a legalja. Tehát ezt meg, hivatalosan meghúzom vonat, ez a legalja.
1: Igen, na egy ilyet, felállsz egy ilyet álmodat.
0: Igen, és akkor
1: igen. Sülnál Ronaldo, hogy vigyétek ki, igen. Házassági szerződés olyan, hogy kötnek?
2: Biztos.
1: Biztos van, mi?
0: Azt hiszem, a leghosszabb házassági szerződés, ami a történelem folyamán kötetett.
1: Le van ott minden.
2: Irgalmatlan vagyunk van.
1: Már valószínűleg megkötik, igen. Mökislányka nem jár rosszul, gondolom, de hogy azért biztos, hogy megkötötték a dolgot.
0: De vannak olyan házassági szerződések, az nagyon tetszik, hogy megvan szabva, hogy mit kell elérni. Tehát ilyen rendes, ilyen juzalmazási rendszer van, de motivációs.
1: Hogy?
0: Például, hogy a szűz neki egy fiút, akkor erre és erre vagy jogosult. Ha szűz egy fiút és egy lent, akkor erre
1: ne
0: és csinál. Erre.
1: Ha
0: 10 évig kibírod, akkor erre és erre. Hát azt mondja, hogy a Mariah Carey volt pont, aki így házasodott, nem? De. És akkor azt mondja, hogy 10 évig
1: benne voltak a pontok.
0: És kellett szülnie két gyereket, vagy valami ilyesmi volt, és akkor kapott 10 évet, és akkor kapott egy nagy lóvét a végén.
2: Mariah Carey tele van lóvéval.
0: Hát jó, de nem.
2: Jó, jó, de annyira nincs tele. Aha, hogy mindig lehet rá.
1: És akkor megvolt, hogy 3 évente egy gyerek, ha azt megcsinod, akkor még plusz 15.
0: De ugye nem egy
2: kisebb
0: biznisz.
2: Tervek nincsenek benne, hogy esti elmosogatás.
1: 5000 dollár, igen. Igen. A blokktisztítás 3000 dollár.
0: Péternek úgy van, hogy ha lefesti a sufnit,
1: akkor megfotozza az oknit, ha kicseréli a WC-deszkát, kicsavarja az égőt.
0: Igen, a gurtnikat visszarakja helyére.
1: Kicsit más, mint a Ronaldo szerződése, de azt
2: igen, de...
0: Így van, hát így van, hát racionális meg kell maradni.
2: Amikor a takarod, ugye, az így hújtózkodj.
0: Ez így van, így van.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri, mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egyen. Megoldás születhet a Duna átmeneti duzzasztására Paksnál. Újra megdőlt a meleg rekord. Egyre több a rossz autó a műszaki vizsgákon. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Fenék küszöb épül a Dunán a paksi atomerőműnél. Ezt a miniszterelnök jelentette be tegnap a kihelyezett kormányülés után. Magyar Péter azt mondta, 145 ezer köbméter követ használnak majd fel a munkához. A beruházással néhány héten belül elérhetik, hogy a teljes erőmű újra működhessen. Az átmeneti vízszintemelésre is van megoldás. Két 80 méteres bárka elsüllyesztésével emelhetik meg a vízszintet. A honvédelmi miniszter 100 katonát is kirendelt az építkezés támogatására. A kormányfő azt is elmondta, 50 milliárdos terhet jelentene havonta az erőmű kiesése, míg az elrendelt munkálatok költsége nagyjából 6 milliárd forint. Majdnem 38 fok volt tegnap Újpesten, több mint 100 éves melegrekord dőlt meg ezzel a fővárosban. Hajnalban sem frissült fel igazán a levegő, megdőlt a napi hajnali melegrekord is. A Jánoshegyen a leghűvösebb órákban is csak 25 fokig csökkent a hőmérséklet. A korábbi rekord 24,2 fok volt, ezt 2017-ben mérték Lágymányoson. Egyre több a rossz állapotú autó a műszaki vizsgákon, tavaly mintegy 7000 kocsi bukott meg, nagyjából 70%-kal több, mint 2016-ban. A vizsgállomásokat és vizsgabiztosokat tömörítő szakmai testület szerint időnként olyan járműveket is vizsgára visznek, amelyek már egyáltalán nem alkalmasak biztonságos közlekedésre. Hozzátették, különösen a külföldről behozott használt autóknál romlott látványosan az állapot. Csaknem 13 ezer tonna illegálisan lerakott hulladéktól tisztították meg a hazai erdőket 2020 óta. Csak ebben az évben több mint 300 helyszínről mintegy 640 tonna szemét gyűlt össze. Az erdészetek ellenőrzésekkel, sorompókkal, kamerákkal próbálják visszaszorítani az illegális szemétlerakást. Már több mint 900-szor segítettek idén a Vörös Kereszt önkéntesei a Balatonparton. Augusztus 20-áig 10 déli parti strandon teljesítenek szolgálatot. Leggyakrabban kagylóvágásokat és horzsolásokat látnak el, de rovarcsípések és a hőség miatt is sokan fordulnak hozzájuk. Medúzák bénították meg részben Franciaország legnagyobb atomerőművét. 3 reaktort le kellett állítani, egy negyedik pedig csak korlátozott teljesítménnyel működhet. Egyelőre nem tudni, honnan érkezett ennyi medúza a létesítményhez. Ma csak kevés felhő lehet az égen, délután 30 fok körüli értékekre készülhetünk. Holnap is sokat látjuk a napot, a Dunától keletre lesz több felhő fölöttünk, nagyobb eső viszont nem valószínű. A frissebb hajnal után délután 30 fok fölé melegszik a levegő.
1: Közlekedési hírek.
0: Az egyes főúton Biatorbágynál az M1-es bővítéséhez kapcsolódó munka miatt a 13-as és 14-es kilométernél útszűkület van érvényben.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: élőben, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék,
1: Viki,
2: Laci,
3: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs!
0: Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
4: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
5: Jó reggelt, szevasztok, jó reggelt mindenkinek. Egy percen múlt el negyed hét. Igazán nem szép, hogy mi akkor is késünk, ha nincs a Balázs. Hello, csajok!
6: Ez egy hagyomány.
5: És mit most már megtartjuk.
6: Jó reggelt.
7: Ez miért késés? Miért késés ez?
5: Jó reggelt. Ja, nem késés, csak így egy kicsit. Olyan furin szólunk, Gyula, nem? Vagy csak én úgy átültem ide a főnöki helyre. Főnöki helyre átülsz, megőrülsz.
6: Egészen más a szemléletmód.
5: Igen, figyeljetek, 17 éve dolgozunk úgy a Balázsra, hogy ugye ő ül a pultnál. Illetve annak idején nagyon régen még én kevertem, és akkor így csináltuk a dolgokat, és most már én annyira hozzá vagyok szokva, hogy ott ülök, ahol most a Júli ül, szembe, nem kell ezzel az egésszel foglalkozni, hogy amikor ő nincs, és ide, Zsüli ide ültet, hogy akkor kevergessé, meg csináljál, itt ülök ezelőtt a digitális szar előtt,
6: és meg vagy zavarodva.
5: Most sem tudom, hogy mit kell csinálni, nem baj, majd
7: lehet,
5: belejön.
7: Most én abban az egészben az, aki nem figyel?
5: Persze.
7: És majd fogom,
5: igen. Néha valami igen. Igen. Nem
7: na,
5: is miért? Úgy volt. Nem
7: na,
5: akarunk másról beszélni. Hú, de jó reggelünk lesz, te, ha már ügyes, nem figyelsz. Mi a strandon voltál tegnap?
7: Nem, csak most én akarok lenni Balázs, akkor hogyha te nem tudsz Balázs lenni úgy, ahogy a Balázs szokott Balázs lenni, akkor valakinek be kell tenni az energiát ide.
6: Ki nap fogyatkoztad magad?
7: Igen, a gyerek nem akar strandon lenni tegnap, úgyhogy most örökbe adom.
6: Mi történt? Megtaláltad a legközelebbit?
7: Nem, hanem most egy baráti társaság felütötte a fejét az életében, aki fontosabb neki, mint az édesanyja. Igen, és ez van, úgyhogy egyedül maradtam a strandos igényeimmel, úgyhogy majd holnap újra bevesztük el azért, mert a szigetre megyek. De igen, szóval ez történt, viszont megnéztük a napfogyatkozást, mert a férjem szerzett olyan szemüvegeket.
5: Honnan elment, szerzett?
7: Elment, és volt egy optika, ahol árultak ilyet, tegnap délben jött meg a szállítmány.
6: Pult alól,
7: és sorban álltak az emberek, és ment az üzekedés, és a férjem mondta, hogy egy csecsemőt a karjában tartó nőre ráüvöltött egy férfi hátulról, hogy miért hármat vesz. Miért nem csak egyet azt adják igen.
6: Körbe.
7: És de ez egy papír szemüveg, tudod így, amivel végtelen mennyiségű rendelkezésre állt. Óriási volt, azt jelent a férjem, aki egy kicsit ennél, hát hogy is mondjam, így hát izmosabb test akarsz, mint egy csecsemőt a kezében tartó hölgy, és valahogy ő nem kapott ilyen megjegyzéseket. Pedig az egész társasháznak vásárolt.
6: Ugye mi este 7 órakor eszméltünk, hogy hogy mindjárt lemegy a nap, úgyhogy átkopogtunk a szomszédhoz, hogy van esetleg valami eszköze erre. Adott egy olyan hegesztő pajzsot, hogy amögé egész vekkelebe bújhatott volna.
5: Láttam a fotódat.
6: Hallod.
5: Igen, nagyon jól néztél.
7: De mit tudod a szomszéd, amiért rögtön hozzámentél? Honnan tudtad, hogy oda kell mennie?
6: Mert nekünk nagyon megbízható szomszédaink vannak. Ugyan van egy teljesen felszerelt, még mindig felszerelt autó alkatrész gyárunk, konkrétan egy egész üzem a garázsunkban, de hegesztő szemüveg, meg ilyesmi, az nincsen. Úgyhogy fogtuk Zoliékat, felcsörgettük, nagyon örültek nekünk, és adtak egy ilyen hegesztő szemüveget.
5: Zolinak sok ilyen szemüvege van?
6: Zolinak mindene van. Zoliék.
5: Na jó, de ha én nekem lenne hegesztőgépem otthon, akkor ahhoz, de várjál, ahhoz mondjuk maximum egy ilyen szemüveg lenne, vagy pajzs. Ha én azt odaadom neked, mint szomszédasszonyom, akkor én mind nézem. Vagy ja, Zoli leszarta az egészet.
6: Zoliék letolták, úgyhogy odaadták a hegesztő pajzsukat, mi kimentünk a Nagykörösi úti felüljáróra, egy kicsit odaálltunk. Julika belenézett a napba, 3 percig káprázott a szeme, addig pont beállt a napfogyatkozás, mire újra láttam, addigra le is ment. Úgyhogy körülbelül ennyiből állt az egész napfogyatkozás, de rengetegen volt. Voltak. Szerintem most tegnap azt mindenki nézte, hogy végignéztem itt az Instagramon, meg a Facebookon, kb. Mindenki ezt posztolta.
5: Nem tudom, én kimentem a tópartra, mert ugye kis családom még nem érkezett haza. Egy haverom hívott 7-kor, hogy ő nem nagyon tudja, hogy ezt honnan kéne nézni. Hát mondom, gyere le hozzánk, mert ő fönnlakik a hegyekbe, és ott abszolút kitakarja. Tehát mire elérkezett az, hogy már lenne napfogyatkozás, addigra náluk lemegy a nap. Ő se jött le senki, kimentem a tópartra, 3 ember állt mindösszesen. És figyelj, szerintem úgy ment el a fél országnak ez a tegnapi napfogyatkozás, hogy szartak rá. Tehát, hogy nem
7: volt teljes, és ugye ez maximalista ország. Igen. Nem lehet
5: kiszűrni a szemükre. Dacs Tamás megírta, hogy ugye ők annak idején még ezt el tudták intézni, de Magyar Péter már el se képes. Hogy...
6: Féltek, hogyha valaki idén lemaradt, akkor jövőre is lesz.
7: Spanyolországban is.
6: És be lehet ezeket foglalni, már most ezeket a jó kis utakat. Viszont a csillaghullást azt csak a gyerekeim nézték hajnalban, hallgattam, hogy húzogatják a székeket az udvaron. Ők kimentek, ők nem aludtak. hallottak el, mi erről lemaradtunk.
5: Nálunk minden évben az volt, hogy ott mellettünk van egy ilyen szabad terület, a ház mellett, és oda mi kifeküdtünk a gyerekekkel, meg a békával, és néztük a csillaghullást. Gyerekek, megöregettem.
6: Ennyi?
5: Én megöregettem. Tegnap is ez elhangzott, hogy apa, ma van a izé, a csúcs, perzeidák jönnek, ahogyan a fogyatkozás, nagyon szépek. Mondom, én biztos, hogy nem. Én, ha kifekszem valahova, az maximum elasszom. Az ágy. Igen, maximum az ágy. Hogy vannak dolgok, amit így idősödő emberként elengedsz.
7: Idősödő rádiós emberként. Mert én most szívesen kifeküdtem volna, ha nem kellett volna reggel korán kelni. De hát ugye,
5: a 4.30 ez tudja.
7: Ez tudja. Egyrészt, másrészt pedig arra gondoltam, hogy hát reggel kivet az ágy magából, és akkor idefelé meg tudom még tekinteni őket.
5: De nem vetett.
7: Nem vetett ki. Nem ölelt engem.
5: Hát meg már most mikor kellett volna az 4-kor elindulnod?
7: A 4-kor még látszottam szépen, bizony, azt hát mondták, azt ígérték.
6: Igen, 4.30-kor még egészen kellemesen sötét volt, úgyhogy még ha bármi lepotyogott az égből, aztán még láthattad semmi?
1: Én már
6: nézted.
5: Gyulus, te nézted?
1: Hát.
5: Nézted volna.
1: 4.30-ra megyek ugye ki.
5: Te olyan aranyos vagy, hogy azt gondolod, hogy én tudom, hogy melyik a te mikrofonod. Mondjál?
6: Ne érdekes, mutogasd el.
1: Ugye én 4.30-ra megyek ki a buszhoz, de semmi nem volt akkor már.
6: Hát mert lefelé néztél.
5: A fővárosba.
1: Hát
5: egy csomó fény
1: az
5: van.
1: Az majdnem vidék már, Budapest utolsó háza. Tehát ott látni.
5: Hallod ezt, milyen arcos? Budapest utolsó háza.
1: Utánunk erdő van, kész.
7: Én nem tudom, ez most egy flex? Most flexel ezzel?
5: Igen, azt éreztem, hogy ez nagy képű. Hát tudod, aki Maldívra nyaralni, érted? Budapest utolsó házában lakik.
7: Ha zsülkül az erkére, akkor jó eséllyel leszel, tehát hogy akkor bármilyen vadállat leselketetre, tehát vaddisznókra fognak a izélet. És
5: az a bőző nyolcadikon lakik oda, vagy? Tudod, oda nem ugrik föl.
1: Már láttam vaddisznóra.
7: De az alsó szomszéd volt.
5: Gyula maga a természet lágy öle.
7: De van ilyen, hogy ülsz a teraszon és kullancsos vagy? Vagy
1: nincs teraszom, kis erkélyem.
7: Nagyon nehéz elképzelni az éles stílus. Tehát akkor ez egy emeletes ház az erdő szélén?
1: Ja, hát rét, és utána van erdő.
6: Ez egy kúria.
7: Rét. A Majorban, ahol élek, ugye?
5: Vagy igen, ez az, amivel tudsz arcoskodni, hogy én tulajdonképpen egy erdőben lakom. Igaz, hogy a 7-en 30 négyzetméteren egy panelban, de ez egy erdő. Hát gyerekek. Így van. Tulajdonképpen tökre igazad van, lehet vele flexelni, patak és erdő.
7: Én azon gondolkodom ki el, hogy mi történt ott az építkezés, hogy nem terjeszkedett tovább a város abba az irányba. Tehát miért mondták azt, hogy de eddig és ne tovább.
6: A veszélyes hulladéklára akkor megállította őket.
7: Tudod, ez volt pedig, nem tudom, hogy esetleg ott volt valami makasítás, vagy valami.
1: Nem, tele volt sittel szerintem.
6: Így van, igen.
7: Sittesek.
5: Oda még egy utolsó házat építettek, hogy Gyulának jó lesz, köszönjük szépen, itt a város határ, ennyi, nem megyünk tovább.
6: A Löszfal felé nem megyünk, mert az omlik.
7: De van például szennyvíz nálatok, Zsül? Vagy pedig ugyanaz van.
5: Igen, csak az van.
1: A patak, tudod,
7: a
1: ott van.
7: A patakban mosnátok a ruhákat?
1: Persze.
7: Mert hogy arra gondoltam, hogy ilyenkor a közművek, hogy szoktak azért akadozni, amikor ilyen nagyon szélén lakik az ember, hogy van ilyen valami, ilyen porlasztóval szabadultak meg tőle, vagy mi a helyzet?
6: Hogy hozzá már nem jutottak el a közművek.
7: Igen.
6: Csak egy része.
7: A mókusok mossák a gatyáikat.
5: És egyébként meg megírták, hogy legyél kedves, fordítsál rajta, hogy te laksz Budapest első házában.
1: Igen,
5: ez ugye? Tehát ahogy jössz befelé, akkor te vagy az első, és akkor ez így mindjárt jobban hangzik, mint hogy Gyula az utolsó házban lakik, nem, ő az elsőben lakik. Ahogy beérsz, rögtön vele találkozol.
6: Csak nézőpont kérdése. Így van.
1: A legszélén, igen.
5: Te melyik a Juli mikrofonja?
6: Nem, én mindig én vagyok a béna, aki nem Julit kapja be eléggé.
1: Megoldom fél után.
5: Megoldod a Juli?
6: Mert neked, ha sokkal határozottabb az orgánumod, és most én ülök a te mikrofonod.
5: De azért előttem, akartam rá tenni egy kis hangerőt, csak nem tudom, hogy melyik ez a sok bizgencsű közül, majd melyik
6: majd
5: vagy te.
6: A Zsülcivel fixáljuk. Te is figyelj, kire cserélt le a lányod?
7: Nem akarok neveket mondani, de elmondanám, hogy 6 év alattiak ráadásul. Ez fel legjobban, hogy 7 éves lányom.
6: Mi többet senge, tudnak?
7: Azt tudják csinálni, hogy szerintem a gyereknek nagyon hiányzik a közösség, és kezdjétek el visszaszivárgott az óvodájába. Azzal, hogy ugye hogy most másodikos lesz az általános iskolában, és visszaszivárgott az óviba, mert most ő ott segéd dadusként segíti a csoportot. Tehát jön, megy és intézkedik.
6: Ilyen munkaerő hiány van.
7: Azzal, hogy így kifigyelte őket, azok ott kurjogatnak, jól érzik magukat, és mondta, na ennek véget vettek, és beálltad, és imádják, nem cuki, jön, megy, intézkedik, altat, simogatja a hátukat, és akkor ül, mellette két kis csoportos, és simogatja a hátukat, alukáljátok.
6: Te mit kereső ott bent? Vagy hogy került oda be? Vagy
5: bevették.
7: Bevették, mert ott lakunk mellett, az új mellett, és akkor átemeltem a kerítésen, ja, azt leszaladtam.
6: Anya elmegy a
7: szigetelni. Átadtam, mondjátok meg, hogy melyikünk ki. Aztán kit érdekel. Nem, hát az van, hogy így jóban maradtunk az oldalba. Tehát, hogy így nem szakítottuk meg a kapcsolatot. Nem volt ott most több mint egy évig, tehát nem járt így vissza, de most így megkifigyelte őket. Azok ugye kézműveskednek, meg a strandolnak az udvaron, hát azt nem jó, az
5: hát
7: nekem.
5: Akkor hát. Persze én is beugrom ebbe a dologba.
7: Igen, meg ugye most ő szenior, tehát na, járt, mondani, milyen már iskolába járni, tudod, ilyen alumni, így visszajár. Így,
6: és oltogatja a kicsiket?
7: Nem, nagyon törődő, igen, és azt élvezi, hogy ő most ilyen big sister.
5: Ez, ami az anyjának nagyon jól megy, az oltogatom a többieket, az majd később fejlődik ki.
6: Ő ilyen anyáskodó.
7: Nem, ahhoz legkisebb testvérnek kell lenni. Tehát ugye az van, hogy ő egy egyedüli gyermek, én pedig ugye három volt a legkisebb. És ez másfajta erőfeszítés.
5: Hát ha ott nem dolgozhat ki a védekezési mechanizmusodat, neked véged volt.
7: Azt mondták anyámik, hogy úgy aludtam kiskorom, hogy az egyik lábam be volt így, fel volt így hajtva, hogy ilyen rugásat készen. Hogyha bárki jön, akkor azonnal melkasba tudjon rugni. Úgyhogy ennyi mondanék kell erről, hogy ott milyen viszonyok uralkodtak. Ehhez képest az élenyom úgy azt, mint Jézus Krisztus, akit éppen levettek a keresztre. Tehát így,
5: igen, kicsit nyugodtabb a környezet.
7: Más, igen.
5: Na most akkor a kitelepülésen ott, ahol hogy hívjákunk lesz, akkor nagyon meggondolom, hogy éjszaka besunyogok-e hozzá.
7: A gyengék ne jöjjenek, Feri.
5: Aki
7: oda akar férni a mackóhoz, vagy a mézes csoporthoz, pontosabban annak el kell viselni a mackóvelését. Így van.
6: Ehhez nem kell legkisebb testvérnek lenni. Nálunk a testvéremmel ugyanez volt. Mi csak ketten voltunk, én voltam az idősebb.
7: De melyikötök volt a legkisebb?
6: az öcsém volt a legkisebb.
5: Váltva
6: voltunk. Azok a fájtok, amiket pitoltunk.
7: Muszáj volt verekedni. Ez a 80-as, 90-es években ez egy kötelező eleme volt a szeretetnek.
5: Most nem mondjátok majd, ma a testvérek nem verik egymást.
7: De úgy esett ki az első fogam, hogy a szomszédbácsiba beleharaptam.
5: De ok nélkül, vagy valamit tett az ember?
7: Nem, az volt, hogy ő is ilyen játékos volt, mindig játszott velünk, és nagyon szeret a Feri bácsit, és akkor a lényeg, hogy játszottunk, és akkor a közénk állt, és akkor tudom, hogy dobáltuk minket, és akkor úgy éreztem, hogy ezt már nem tudom lenyűrni erővel, úgyhogy csalni kell, úgyhogy fogta, és így az alkarjába beleharaptam, és benne maradt a fogam. És aztán annyira örültünk ennek, hogy elmentünk a Mekibe megünnepelt. Szóval, igen.
5: És kiőrzi a fogat, mert ugye ilyenkor a szülők a kiesett fogakat el szokták tenni, de akkor most várják, akkor szomszéd bácsi őrzi.
7: Utána fogta és lenyeltem, hogy a kálcium visszakerüljön a szervezetembe, mert arra szükségem volt, hogy nagyra tudjak nőni. Nem tudom, hogy hova lett a fogát, akkor nem gyűjtötték, ez csak ilyen úri mulatság.
5: Ez úri mulatság, meg a fogtündér meg ez.
6: Ne hülyeskedjél már nekem.
5: Nekem egy sincs meg. Már nem most még megvan, hanem ilyen gyerekkori. Nekem anyám kidobálta az egészet. Mi a francot gyűjtöttünk volna?
6: Nekem anyám gyűjtötte. Bent volt az üveges szekrényben. Az üveges szekrény volt az, ahol mi nem nyúlhattunk be, vagy csak nagyon ritkán. És ott volt egy ilyen kis pohárka, és abban gyűjtötte a fogainkat. Hogy egyébként mi a célja egyébként annak, hogyha valaki elteszi a gyerekfogát?
7: Nagyon nehéz amúgy eltenni a gyerekfogát, mert ugye csak néhány esik ki. Tehát az enyém felé lenyeltem.
5: Legtöbbje eltűnik.
6: Egyet se nyeltem le. Anyám akkor a perverz mosolyjal csavarta ki mindig a számból a éppen lifegő fogakat.
7: Nekünk volt a madzagos módszer, amikor rákötötték az ajtót, azt tudom, de hogy aztán jól tűnt a termék, azt nem tudom.
5: Egy teljes generációt traumatizáltak ezzel az ajtós módszerrel. Hát az, mikor apád rákötötte a fogadra a madzagot, és láttad, hogy elindul az ajtó felé, és hogy majd becsapja, és beszél. Hát figyelj, én ott szerintem ott mindenki összeszarta magát, az elsőnél még nem, de mikor a második is ez volt, akkor azért már tudtad, hogy mi következik.
6: Figyelj, mi a madzagig sose jutottunk el, mert anyukámnak volt egy ilyen fixációja, hogy ő nagyon szerette kiszedni a fogakat. Így éppen...
7: Egy kurkászásnak ezt a fajta...
6: Volt benne valami
5: ilyen perverz... Pattanás nyomnak,
6: perverz öröm, igen, és ő, ha éppen, hogy csak elkezdett mozogni, tehát nem
7: így
6: az...
7: Egyegül a karomettől történetett.
5: Rosszul van, cukros vizet.
6: Fogta és nyitotta a számat, és már így szedte ki.
7: Ez olyan durva, de én amikor a lányodnak kiesik a fog, én látom, hogy megmozgatja fogát, mert attól is így azt hiszem.
5: Fura kapcsolatban voltál anyáddal. Na, elmegyünk, földolgozzuk ezt az eseményt, amit a Júlia az előbb lefestett, jönnek a hírek. Lehet jelentkezni fekete-fehér igen-nemre, van még dárcos belépőjegyünk. Azt arra adjuk, vagy az naphallgatója? Most mit adunk? Pándorfi vásárlási utalványunk van, az ugye egy ilyen biztos ajándék, aki meg legyőz bármelyikünket, az még kap egy balázsékos ajándékcsomagot is, mint azt az egész ország nagyon jól tudja, a főnök forgatni van, úgyhogy majd hétfőn jön, vagy nem, ki tudja, az így.
7: De majd rácsörgünk.
5: Az biztos, persze, hogy fogja szeretni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
2: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen,
5: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
7: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
7: Otthon is érhetnek meglepetések.
9: Az egy dinoszaurusz!
8: Futás, futás, futás!
7: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
8: Mit fogunk csinálni?
9: Túl fogjuk élni.
7: Az Oak Street vége. A mozikban.
10: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
11: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grandevú Charádi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
13: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
14: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
15: Carglass javít, Carglass cserél.
16: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Felelős vízhasználatra kér mindenkit a fővárosi vízművek. Aranyérmes lett Kós Hubert a párizsi EB-n. Újra megdőlt a meleg rekord. Nyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Felelős vízhasználatra kér mindenkit ismét a fővárosi vízművek. Azt írták, az átmeneti néhány centiméteres emelkedést ismét csapadékhiány követi a Duna vízgyűjtőin. Ez figyelmet és felelősséget kíván. Most Duna Bogdánynál kritikus a helyzet, ott a vízművek szerint a tartalékok minimálisra csökkentek. Fenékküszöb épül a Dunán a Paksi atomerőműnél, ezt a miniszterelnök jelentette be tegnap a kihelyezett kormányülés után. Magyar Péter azt mondta, 145 ezer köbméter követ használnak majd fel a munkához, a beruházással néhány héten belül elérhetik, hogy a teljes erőmű újra működhessen. Az átmeneti vízszintemelésre is van megoldás, két 80 méteres bárka elsüllyesztésével emelhetik meg a vízszintet. A honvédelmi miniszter 100 katonát is kirendelt az építkezés támogatására. A kormányfő azt is elmondta, 50 milliárdos terhet jelentene havonta az erőmű kiesése, míg az elrendelt munkálatok költsége nagyjából 6 milliárd forint. Majdnem 38 fok volt tegnap Újpesten, több mint 100 éves melegrekord dőlt meg ezzel a fővárosban. Hajnalban sem frissült fel igazán a levegő, megdőlt a napi hajnali melegrekord is. A Jánoshegyen a leghűvösebb órákban is csak 25 fokig csökkent a hőmérséklet. A korábbi rekord 24,2 fok volt, ezt 2017-ben mérték Lágymányoson. Már több mint 900-szor segítettek idén a Vörös Kereszt önkéntesei a Balatonparton. Augusztus 20-áig 10 déli parti strandon teljesítenek szolgálatot. Leggyakrabban kagylóvágásokat és horzsolásokat látnak el, de rovarcsípések és a hőség miatt is sokan fordulnak hozzájuk. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres hátúszásban a párizsi Európa-bajnokságon. Az olimpiai bajnok magabiztosan győzött, Milák Kristóf is dobogóra állt, országos csúccsal bronzérmet szerzett 100 méteres gyorsúszásban. 70 kilós teknős tartja rettegésben a fürdőzőket Splitnél. Az egyik strandon 5-5-ször támadt már a fürdőzőkre az álcserepes teknős. Legutóbb vasárnap egy fiatal férfit harapott meg. A szigorúan védett fajnál nem jellemző a területvédelem. A szakértők szerint viszont elképzelhető, hogy a hím most egy nőstényt védelmez. Ma csak kevés felhő lehet az égen, délután 30 fok körüli értékekre készülhetünk. Holnap is sokat látjuk a napot, a Dunától keletre lesz több felhő fölöttünk, nagyobb eső viszont nem valószínű. A frissebb hajnal után délután 30 fok fölé melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Az út informálja, hogy a 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél dolgoznak, a haladást útszűkület és alkalmanként félpályás lezárás nehezíti.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Jó reggelt, szevasztok, 3:47 lesz, 3 perc múlva.
1: Jó reggelt!
0: A lányokkal tartózkodunk ma is holnap adásban, mert hogy zajlik a...
1: Ciklus összehanguló adás.
2: Az.
0: Tényleg. Az igaz egyébként, hogy összeállt?
1: Na végén megtudjuk.
0: De már most szerintem...
1: Zsül, valami ficerek már? Hogy vagytok?
0: Hogy állsz? Hogy ez, Gyulus? Hát nem, most ez nyilván kevés idő ahhoz, hogy ez megtörténjen, de dolgoztatok úgy együtt sok csajjal, hogy...
1: Köszönöm ezt a kérdést, Feri.
0: Nem, de ez tényleg érdekes.
1: Amikor a fonóban voltam még operatív vezető, akkor ez egy gyakori probléma volt, mert ugye az volt, hogy
0: egyszerre jött mindenkinek.
1: Igen, és akkor nem tudtuk kimenni ki a mosdóba.
2: De körbeadták a tamponos dobozt.
1: Amit kötöttünk gyakjúval.
0: Nem vagy izével, barátnővel, azt is szokták mondani, nem?
2: Családtagjaimmal.
1: Nekem szinte csak férfi családtagjai voltak.
0: És velük nagyon
2: nehéz. A lányod még nem aktuális. Összehangolódik egyébként, igen, egy idő után.
0: Na, látod, ennyire voltam kíváncsi. Ennyi a válasz.
1: De nem tudom, hogy jogosult vagy-e a kérdésre, Feri. Tehát nem tudom, hogy feltelted ezt a kérdést. Felteheti ezt a kérdést?
0: Erről nem lehet beszélni.
1: Nem azt, hogy velük általánosságban. Mi közöd van hozzá, Feri?
0: Hát az, hogy kíváncsi férfi vagyok, és megkérdeztem, hogy ez létező dolog-e, mert olvastam róla.
2: Létező.
0: Azt hittem, hogy vagyunk ilyenbe.
2: Vagyunk. Összehangolódik, igen. Ha sok csajjal dolgozol együtt.
1: Én még hezitálok, hogy megengedjek a belső körbe.
2: Csináljunk majd egyszer egy ilyen közvéleménykutatást, mert itt a szerkesztőségben az itt dolgozó kollégák nagy része nő. Úgyhogy majd egyszer végigmegyek egy ilyen menszesz naptárral, és akkor megkérdezem.
1: Igen, lesen menopauza naptár lesz, csak egyet szeretnék hozzátenni a dolgokhoz, hogy magad nem
0: innen.
1: Kevés az ifjú titán,
2: mi a helyzet a hullámait?
0: Egy piros meg egy zöld lapot nyomtass meg ki, Laci, légy szíves, és akkor azt Eszternek odaadjuk. És ha olyan felé megyek, akkor csak így föltartod a pirosat, jó? Hogy ez, Feri, neked ehhez nincs jogod. Piros.
1: Nem tudom, most ízlelgetem ezt a kíváncsiságot, amit felütött a fejét, hogy ez legális egyáltalán.
0: Egyszerű, természetes férfiúi kíváncsiság, hogy ez működik, vagy se. Ennyi volt benne, de már én dobom
1: is. Az érdekel, hogy ennek megvan-e
2: a férfi... Első kávé után van a kaki.
1: Hogy megvan-e a férfi megfelelője ennek a dolognak, hogy van-e, hogy összehangolódik a merevedésnek például.
0: Persze, de mi tök máshogy, vagy ugyanazt a pornót nézzük. Persze, egy csomó ilyesmi van.
1: De nincs olyan, hogy Balázsra egymásra néztek, és mind a kettőtök merevedése van.
0: Most megjött.
1: Vagy amikor ez történik, akkor mi a szobában szoktunk lenni, vagy csak ti ketten vagytok
0: ott. Nem, ott vagytok. Megnyugtatlak, hogy ott vagytok.
2: És oldalra sandítanak, és ott van Zsül is, akinek szintén csillog a szem.
1: És Zsülnek szintén folyamatosan merevedése van, azért csillog a szem. Az jaj, csendben.
2: De ez már a vérnyomás miatt.
0: Gyulus, milyen jókat feltételeznek rólad. Hát oda néz. Még megy előre.
2: A Zsül reggelente van-e még merevedés? Mesélj. Engedj be minket a legbelső körbe.
0: Már elmúlt.
1: Én nagyon félek abban a körből, hogy fog kiderülni Zsűrő egyszer. Tehát, hogy Zsűrt egyszer nem tudom, tényleg elrabolják, és akkor elkezdik felderíteni az életét, és hogy kiderül, hogy a munka után miket csinál. Szerintem
0: és annyira félreismertük. Hát most gyerekek, ez a nyaralása. A férfi, aki állandóan a izébe járt, ugye? A Tátrába. Hogy kisházikó, jaj, de jó, hogy hűvös van, meg minden. 10 napig feküdt a Maldív-szigeteken mozdulatlanul.
2: Megtolta a luxit rendesen.
0: Igen, de hát most jön ki az igazi Zsűr szerintem.
2: Igen, megérkezett. Azt hallottad, hogy mi volt az utolsó napi ajándékuk? Hogy átköltöztették őket?
0: Hogy ők vagy lakadnak a szigetre? Ellátás nélkül?
2: Elvitték őket Máléba, hogy ott a reptéren egy kicsit hesszeljenek. Nem. Azt kapták ajándékba állítólag, de mondd el.
3: Mi? Szölöpös házra sikerült.
0: Szölöpösre.
3: Igen, tehát tengerparton laktunk először, és utána meg átköltöztetek az utolsó napra ajándékként egy ilyen upgrade-elték magát a...
0: Azt hittétek, hogy nászlózások vagytok? Vagy mi volt?
3: Nem tudom, mi volt az indok, de szerettek minket, és ezért...
1: De nem az volt, hogy szét akartak költöztetni?
0: Te maradsz a kis külön volt.
1: Csináltok egy másik házat, amennyiben folytatódik ez a rabazúri.
2: Hangosak ezek a magyarok.
1: Őfékát kell költöznie.
2: Magyarok voltak még rajtatok kívül?
3: Voltak, sajnos.
2: Igen, volt.
0: Sajnos.
3: Voltak, értettük a... amit mondanak, sajnos.
1: De nem lehet, hogy csak nagyon válogatott szókincsű nem magyarok voltak, akik hasonló ilyen balkán népe volt?
0: Vagy finnek, ugye? Itt rokonnyelv.
3: Nem, finnek nem voltak.
0: Nem voltak.
3: Biztos, hogy nem voltak, de magyarok.
1: Ne hunne passzor nekem a szalonnát. Milyen jó ez a dagadó.
3: Nagyon sok ázsiai volt, tehát azt tuti, azt ellepték a szigetet, de magyarok is voltak, igen.
2: És ez a cölöpös ház az ilyen üvegpadlós volt, ahol így benézel a...
3: Nem, nem az a típus volt. Volt medence, volt, és ez a háló volt, amire így rá lehetett feküdni, és akkor közben folyamatosan
2: amit néha beengedtek a cápák
3: közé. Vízbe lévő különböző állatkákat.
0: Így csináltad kockásra a hasadat? Ugye más edzéssel zsűrrel fekszik egy hálóra.
3: Így van, kockás lett.
1: Én nem tudom, hogy lehet-e értékelni a Maldív-sziget szépségét, anélkül, hogy ott legyen a veled pucéron lackó. Hogy tudott állsz vele?
2: Nem tudsz el vonatkozni.
1: Nem, nekem sikerült. Hogy tudsz szép lenni ez az egész szigetcsoport, amikor nincs ott egy pucér Laci, aki kért téged, hogy az enyhén ilyen homokba bepanírozott popóját fotózd, miközben távolodik el a naplementébe. Hogy mit tud adni még a sziget így egyáltalán?
2: Isten, ugye,
0: semmit. Annak nyomorult hely az egész.
2: Annak a projektnek én a mai napig nem tudom a történetét. Ti elindultatok valahova?
1: Reggelizni. Reggelizni indultunk el. Én mondom, az volt ezt az első napot, cicanadrágom, még azt tudtam, milyen mi a sziget, meg egyáltalán elmentük reggelizni, majd hazafelé feltáltuk ezt a helyet, ami ott volt, és mire oda néztem, Laci már pucér volt, és mondta, hogy ne, abból a szögből kell csinálni, amit én mondok, kövesd az utasításaimat, ha nem ugyanúgy történik minden, ki leszel rúgva, és akkor tudta, hogy ez fontos. És volt minden, szaladgálás, hempergés, amit el kell képzelni. Nagyon szerettem.
0: De legalább a második napot megvárhatta volna, nem?
2: Nem,
0: így aklimatizálódjon az ember. Azokat felhasználtad a képeket, Laci?
2: Na, hogy?
1: De ugye azért volt fel. Jó, mert akkor nagyon feszes volt, így a repülőút utáni vizesedés miatt. Az volt a fontos, azt meg kell dovagolni. Meg kell dovagolni, mert hogyha nem, ugye, hát akkor másnap már ugye már jön az all-inclusive ott a plöttyettség. Azt azért nem engedhetjük meg magunknak.
2: Igazából Laci, ha kell, ha nem, levetkőzik, bárhol vagyunk.
1: Ezt nagyon nagy értékelem Laciban.
2: Kicsit összejövünk. Nem is kell, hogy igyon hozzá nagyon sokat.
0: Azt tudjátok, hogy ezt egyébként büntetik?
2: Ott mit? Kint? Ott nagyon.
0: Igen,
2: ott.
0: A meztelenséget?
2: Aha.
1: Igen. De nem volt teljesen messze, mert homok fürdőruha készült.
0: Azt nem lehet homokkal eltakarni, ami ott van.
1: Ez így van.
0: Azt nem lehet eltakarni, úgyhogy ez kevés.
1: De voltak egy kis ázsiai családok, akik ott billegtek még a parton, és nagyon gyorsan szedték a kis lábaikat, akkor meglátták, mi folyik.
0: Hogyan ürítsük ki a Maldív-szigetek egyik partszakaszát?
1: Nagyon gyorsan elhagyták a helyszínt, szóval szerintem ez működött.
0: És ha most mondjuk, a Maldív-szigeti kormány vagy hatóság meglátja azt a képet Laciról valahol.
1: A Maldívok.
0: A Maldívok meglátják a szósőbe, akkor utólag is perelhetnek, Laci?
1: Levadásszák őt.
2: Betoloncolják.
0: Igen, eljönnek ért, és egyszer csak elviszik. Visszatoloncolják. Aj, de szép volt az. Én mondjuk idén is mennék valahol.

0: embernek lenni ebben a dologban, de most mindenki, aki lát valamit ezzel a műsorral kapcsolatosan, azt azonnal kiposztolja. Az a helyzet, hogy nem lesz érdekes a műsor. De mindent tudni fogsz.
1: Azért lesz minden érdekes a műsor, mert szerintem direkt vannak olyan emberek, akik össze-vissza kavarnak.
2: De most most a főnök, jó reggelt, szevasztok, én láttam, mert mindig fölhozza, így, ugye hát az ember, hogyha így benne van ugye a médiában, kérem szépen, akkor látja ugye ezeket a posztokat, ők most Kecskeméten vannak egyébként, mert nagyon-nagyon sok olyan csoportot láttam, Budapesten zajlott a játék jó része tegnapi napon, azt is láttam, de a főnök úr egy butik hotelbe le lett fotózva, ami bejárta a közösségi médiát, ahogy éppen megfáradva ott el egy butik hotel ajtajába, Kecskeméten.
1: Kecskeméten vannak.
2: Kecskeméten
1: már.
2: Vannak, igen, tehát onnan indul 9 a játék, ezt hát mondom így
0: neki, fölhoz a többiek, neki.
2: Hát
0: nem
2: a többiek
0: biztos,
2: az Isten tudja,
0: van
2: hol vannak, azt nem tudom, de ők Kecskeméten vannak.
0: Na mindegy, ha tudunk valami infót, akkor addigra eldöntjük, hogy kiknek szurkolunk, hogy az elkapoknak, vagy az üldözötteknek, és akkor ehhez mérten fogjuk majd tájékoztatni a nagy közönséget. Jó?
1: Közlekedési ennyi. Hírek, Dunavízállása, és éppen kit hol látunk.
0: Illetve a fekete-fehér, igen, nem. Szia Ági, itt vagy még?
3: Szia, igen, itt vagyok.
0: Bocsát,
3: jó reggel.
0: Itt Anna jókorán bekapcsolt, csak mi itt közben a régi emlékeinket ellenítettük fel.
1: Elpucérkodtuk az időt.
0: Ja. A Veszprémben vagy, és egy vegyipari gyárban gyártás előkészítő.
3: Igen,
0: te
3: igen,
0: nyugodtan,
3: ez így van.
0: Egy nyugodtan jár be az ember így a vegyiparba?
3: Nyugodtan, igen, egyébként nagyon biztonságos a munkahelyünk, én nagyon szeretek itt dolgozni, úgyhogy aggodalomra semmi ok.
1: Ha jól csinálod, akkor elvileg.
0: Igen, ha csak nem hibázunk. Egészen addig minden a legnagyobb.
1: Ha a tizedes veszőt jó helyre teszed, akkor már meg vagyunk.
0: Oké, Ági, kivel szeretnél játszani?
3: Én Eszterrel szeretnék játszani.
0: A legjobb választás.
4: Hát legyen. Én úgy képzelem el a vegyipart, amúgy, mint a Simpson családban voltam, amikor ment be Homer dolgozni, tudjátok, a radioaktív erőműket, igen, hogy ilyesmiben spekulálok.
3: Ne gondoljatok ilyen drasztikus dolgokra.
1: De mi mire gondolunk akkor?
3: Nem kell félni itt semmitől, tehát tényleg minden nagyon biztonságosan zajlik. Minden feltétel
0: most
3: adott.
0: Most érted, a mosószer is vegyipar egyébként, tehát nem tudom, hogy mit gyártatok.
3: Ugye, hát az, hogy növényvédőszereket.
0: De mondjuk az egyen, hogy bonyibb.
1: A maradékot hát, igen, kiöntjük egy kicsit. A kismatokba.
3: Jó, ne is mondjatok ilyet.
0: Na jó, figyelj, akkor induljon a játék. 3-2-1, tessék!
4: Ágnes, itt vagy?
3: Szia Eszter, természetesen.
4: Van téma, amivel készültél? Vagy rám bízod magad?
3: Készültem. A kislányod is most megy iskolába? Jól tudom.
4: A kislányom másodikos lesz most.
3: Másodikos?
4: Bizony, hát szenior.
3: Le vagyok maradva egy kicsit.
4: Nálatok
3: az
4: most
3: én kislányom.
4: Az első?
3: Most fogja kezdeni az első osztályt, nagyon-nagyon várjuk.
4: Hány
3: már
4: éves?
3: Megvettünk. Mi? 6 éves.
4: Akkor elég fiatalon megy. Korai. Mostában mindenki 7 körül szokott
3: lenni. Muszáj neki, januárban lesz 7 éves, igazából nem tartom korainak.
1: Nem tartom korainak.
0: Júli! De jó volt elcsípteni.
4: Hogy elkapta. Júli úgy ült itt, mint egy nyeste duzzasztógáton.
0: Figyelt, szimatolt, és egyszer csak...
1: Bevérzett a szemem az erőalkotéstől.
4: Ugye úgy figyelt, még senki nem figyelt. Én úgy átsiklottam volna felette, de valaki meg itt a kávéját reggel.
3: Hát ez nagyon rövid volt.
4: Nem volt rövid.
0: Hátra. Szerintem egy 10-12 másodperc.
4: Ugye 50 másodperc. Hoztad az 50. Figyelj, erre a férfiak büszkék.
1: Azt mondom, egyik
4: mondanék.
0: Hát sőt, ezt már kizsírjuk.
4: Ezt mondom, hogy ez már valami.
0: Jó, igaz, hogy ezt tussal együtt, ahogy szoktuk volt mondani, de meg vagyunk az 50 másodperce. Ági, viszont van egy külön nyereményed, figyelj.
5: Gratulálunk! Nyereményed egy 100 euró értékű vásárlási utalvány a Designer Outlet Pandor felajánlásából, mely mind a 160 designer üzletben és a center összes éttermében érvényes.
0: Na?
3: Ó, hát ez nagyon jó, szuper, nagyon örülök így is, köszönöm szépen.
0: Most őszintén kérdezem, hogy ezt te nem tudtad, hogy ez a külön ajándék? Mert úgy
3: nem,
0: meg...
3: Nem, pedig komolyan hallgatlak titeket, de én azt hittem, hogy ezt csak akkor nyerem meg, hogyha ha jól teljesítek.
0: Hát igen, ugye a korrekt játékszabály az lenne, de hát...
4: Nem vagyok abban a helyzetben, hogy válogassunk.
3: Nagyon rendesek vagytok. Igen, jó
0: szívünk van. Mindig úgy meglepődöm, mikor valaki már így a hét második felébe se tudja, hogy még ez az ajándék.
1: Hát főleg úgy, hogy az első SMS-ek körülbelül a 4 óra 30-kor érkeznek, hogy szeretnék játszani a Pándorfos
0: ajándék utáváért.
4: Hallgatóséminget fogunk csinálni, ez lesz mostantól. Mindenkit megalázunk, aki nem tudja, mi a nyeremény.

0: Igen, sőt, neki kell bemondania.
1: Jó. Igen. Ági, ezt most még megúsztad, jó?
0: Ez az utolsó eltekintettünk ettől.
2: Jó, köszönöm szépen.
0: Húszika.
2: Köszönjük egyszer.
1: Hello.
0: Képzeljétek el, még soha életemben nem voltam Pándorfban.
3: Nem, nekem pedig most mennem kéne Bécsbe. Valaki, aki jön Bécsből, írjon már rám. Mert én nem akarok menni.
1: Viszont hozni kéne.
3: Kéne kis csomagot hozni.
0: Igen.
3: Nem voltál egy Pándorban?
0: Nem, valahogy ez elkerült még. De
1: és a magyar verzióban itt Budaörsön?
3: Vagy Polgáron. Vagy Biatorbágyon.
0: Voltam, oda már elkeveredtem, és azon gondolkodom, hogy hogy létezik az, hogy ez a Pándorf nevű jelenség nekem eddig kimaradt, mert hogy amikor picik voltunk, vagy gyerekek voltunk, akkor ilyen osztálykirándulással azért mi mentünk, tudod, ami csak azt célozta, hogy egyrészt elmentetek a Safari Parkba, ott megnéztetek néhány nagyon fáradt puputevét, majd hazafelé útba ejtettétek a legnagyobb ilyen plázát, vagy ilyen bevásárlóközpontot, ahol mindenki kazettát
1: akkor, vásárolt. Akkor, amikor te gyerek voltál, és osztálykirándulásra jártál, akkor még nem volt Pándorf.
0: Nem volt még Pándorf?
1: Szerintem nem.
3: Vagy... Hát én nem tudom. Én arra emlékszem, hogy már tínédzser, tehát ilyen tizenéves koromban tudtam a létezéséről, de én sem voltam, szerintem csak ilyen nem tudom, ilyen 20 éves, tehát 18 éves korom körül valami ilyesmi, de akkor én nem tetszett vagy valami, hanem azóta tetszik, hogy rájöttem, hogy mi a valódi funkciója.
0: Mi?
3: A valódi funkciója az, hogy kiszakadj a család életedből, összeszed magad a három több, vagy három, vagy több olyan barátnőt, aki szintén erre vágyik, és megszökjetek. Én kimentem a barátnőimmel Pándorfba, és a harmadik üzletben először bementünk a Lindt csoki boltba.
0: Pánikrohamot kaptam.
3: És a harmadik közepben a pánikrohamok véget, leültünk egy próbafülkébe a földre, megettük a csokit, amit vettünk. Nagyon sokat röhögtünk azon, hogy miért ilyen nyomorultak az emberek, aztán pedig hazamentünk. De csak ajánlani tudom.
0: Ez ilyen nagy leértékeléskor legalább?
3: Bármikor, ott mindig nagy
1: leértékelés.
0: De van a nagy leértékelés, meg van a nagy leértékelés leértékelése. Tehát a szezon végnek a szezon vége. Amikor akkor érdemes ám oda menni. Mert akkor megérkezel Ruhaországba.
1: De nem tudom, gyerekek, nekünk férfiaknak az büntetés. Tehát én egyszer mentem ki a BK-val, mondtam neki, hogy életem, azt csinálsz, amit akarsz, azzal jössz, akivel akarsz, de hogy én nem fogok bolyongani itt egy ilyen betonplacon a mikroházak között, és az egyikből ki a másikba. Figyelj, kicsim, csináljátok, de ez nem az enyém.
0: De van egy ilyen megőrző legalább? Van egy szoba, ahol egy Playstation, vagy valami, ahol a férfiak elfoglalhatják magukat.
3: Elmondom a profik, hogy csinálják, meg kifigyeltem. A profik úgy csinálják, hogy megérkeznek. De megérkeznek, leparkolnak a lehető legközelebb, bemennek a bőröndboltba. A bőröndboltban vesznek maguknak egy gurulós bőröndöt féláron, és utána azzal közlekednek az üzletek között, hogy ne kelljen fogni a szatyrot. Mindent, amit vesznek, beleraknak a frissen vásárolt gurulós bőröndökbe, majd amikor végeztek, beülnek, még megesznek egy lébegtízezemmelt, igen, és akkor utána beülnek a kocsiba, és hazagurulnak.
0: És egy kötelező óriás kerék?
3: Ott nincs óriás kerék.
1: De. Hogy ne lenne? Pándorban, persze. Mikor voltál te utoljára? Évek
3: amikor
1: óta
3: nem volt óriás kerék, akkor voltam utoljára.
1: Évek óta ott van egyébként.
0: Ez minden évben feltűnik, aztán utána eltűnik.
1: De nem az a lényeg pont egyébként, hogy látod a Gucci szatyrot? Tehát most egy gurulós bőröndel, az olyan, mint egy kirándulásban voltál. Lettél volna, érted?
0: Nem. A Laciét hátulra kiemelt. Nem.
1: Hogy egy csomó, ott egy csomó szatyor, egyet gondolunk a Lacival, hogy azért kell a sok szatyorral, a papír szatyorral menni, mert látják, hogy milyen menő vagy.
0: Igen.
1: A Louis Vuittonba is vettél, a Gucciba is vettél, a Adidasban, meg a Pumába.
4: Hát ne arra, hogy nekem mai napig megkérdezik, amikor hoznám itt reggelente benne, hogy Sephora-s szatyrod van. Hát igen. Tudod, ez a menő, meg az a kávé tejszín.
1: Menőségi faktor lett egy Sephora-s szatyrod.
4: Sephora-s, nincs magyarul. Jaj, Zsül, majd
1: átveszem. Jaj, Zsül,
4: az
1: a nőknek az opia. Úristen. Gyerekek, és itthon nincs.
4: Nincs
1: Sephora-s. A világ legnagyobb biznisze lenne egy ilyet nyitni.
3: Derogálunk a Sephora-nak az
1: a helyzet. Igen, valószínűleg igen.
4: Igen, és akkor, amikor ezzel vonulok, benne a kávétejszín egy darab alma, nem kell belenézni, mi van benne. Vasszak, hogy Sephora-sza, és elérzékenyülnek.
0: Szigorúan másfél euróért.
3: Tessék, emlékeznek rám a hallgatók. Voltunk Péterre Pándorfban, és a Wrangler, nem tudom, hogy mondom, Wrangler, ott valamelyikben, ott vettünk Péterre farmban.
1: Igen, és emlékezek, hogy Péter mennyire utálta az egészet.
3: Figyelj, Pétert a Zalando megmentette. Ennyit mondanék, tehát a létezésében mentette
1: nem
3: meg
1: kell
3: az Zalando,
1: menni.
3: Hogy megbeszéltük, egyszer kipróbáltuk mi a méret, és azóta csak rendelem.
1: Na, 7 óra van, jönnek a hírek, és akkor folytatjuk utána.
5: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik! A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleol Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
6: Erre felírok valamit. Grandevú Családi Nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
11: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért? Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
12: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
13: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
14: Carglass javít, Carglass cserél!
15: Ti kértétek? A Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáros és Kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csapd le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
16: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszoldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az évhajtóvadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Reklámot hallottak.
17: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Több napos programsorozattal készül Budapest augusztus 20-ára. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. Kihirdették a Magyarország tortája versenygyőztesét. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Több napos programsorozattal készül a főváros augusztus 20-ára. Egyes rendezvények már 19-én kezdődnek, és még vasárnap is lesznek programok. Visszatér a Magyar Ízek utcája és a Mesterségek ünnepe, a parlamentet pedig ingyenesen regisztráció nélkül lehet majd megnézni. Megtartják a tisztavatást és a katonai légi parádét is. Egyedüli változás az esti showban lesz, melynek nagy részét drón és fénysó adja majd, a 10 percesre szűkített tűzijátékot pedig a Lánchíd és a Margit híd közötti budai rakpartról lehet majd a legjobban látni. Az állami programokra a tervezett 18 milliárd helyett 4 milliárd forintot költenek. Bogyós gyümölcsök, mandula és túró találkozik idén Magyarország tortájában. A gyulai kézműves cukrászda Bíbor Fehér nevű édessége nyerte a versenyt. A cukormentes kategória győztese a Balatongyöröki Promenád Kávéház Szilva fácskája lett, abban a Szilva mellett zöld tea, tejcsoki, dió és fahéj is megjelenik. Az év Szent István napi kenyere a Helpékség pilisi pityókás kenyere lett. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsődék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben és udvarokon kialakított terekben, játszóházakban is. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
1: 1 millió otthon maradt áram nélkül az Egyesült Államok közép-nyugati részén tomboló viharok miatt. Illinois és Indiana több térségében tornádó veszélyre figyelmeztettek. Több nagy reptéren átmenetileg a forgalmat is le kellett állítani, Ohio államban pedig villámárvizek miatt zártak le utakat. Ma csak kevés felhő lehet az égen, délután 30 fok körüli értékekre készülhetünk. Holnap is sokat látjuk a napot, a Dunától keletre lesz több felhő fölöttünk, nagyobb eső viszont nem valószínű. A frissebb hajnal után délután 30 fok fölé melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M5-ösről Lajos Mizsénél a 66-os és 65-ös kilométernél a burkolaton dolgoznak, a külső és a leálló sávot lezárták.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: Szevasztok, jó reggelt mindenkinek, 2 perc múlva lesz 4:08, ébredezik és reggelizik az ország.
1: Jó reggelt.
2: Reggelizik.
0: Nem tudom, hát nyilván egy csomóan, tudod ilyenkor.
1: Tudjuk, ez ilyen szakmai minimum lenne, hogy ne kajával ügyél le a pulthoz, jó?
2: Szolidaritásban beleharapok ebben a burítóba.
1: Csak hogy Julinak ne kell rosszul éreznie magát.
0: Egyétek meg szépen nyugodtan, jó? Az a lényeg, közlekedési hírekkel azért nem traktálunk benneteket, mert egyelőre nem érkezett semmi csend és nyugalom. Viszont gyerekek, hát elkezdődött az, amire azt mondtam, hogy csak 9 órakor fog majd elkezdődni, mert 9 órakor, igen, összeálltam veletek, nem, hogy 9 órakor fog majd elkezdődni, hogy a Most Anti című népszerű televízió műsor forgatását elkezdik jelenteni nekünk.
2: És már jönnek?
0: Igen. Itt van például a kérdés, hát szerintem ők még alszanak az üldözők ilyenkor, Kabát Peti meg Torgelle Sanyi tegnap este Szegedre érkezett.
2: De most ez jó, hogy mi ezeket itt
1: megnyerni, most mondom nektek.
0: Én is egyébként rájuk tétel.
1: A Torgelle Sanyi nem tud veszíteni, tehát hogy nincs ember, aki fizikailag vagy így kitartásban felérne a képességeivel.
2: De ez mindenki köszönhető vajon? Kompetitív? Hát, vagy csak egyszerűen annyira leszarja, hogy ezt mindent megnyer.
1: Szerintem egy ilyen csendes, fókuszált ember, tudod, egy ilyen őserő, egy ilyen férfi, és egyszerűen úgy van, hogy ő nem engedi be ezeket a hangokat, ő nem engedi be az izgalmat, ő meg is csinálja.
2: Ő egyszerűen csak beül a kocsiba, és húz el a pánatba.
1: Például, meg szerintem olyan, tudod, aki fog, és tudod, hogy átkocog egy mezőn, akkor felszáll, tehát hogy meg nem fogad el nemet, tehát úgy képzelem, mint egy modernkori cowboy, nem?
0: Gladiátor. Ott annak a párosnak ugye egy hátulütője lehet, hogy a Peti még nem érti, hogy miről szól a műsor.
2: Peti meg fogja érteni valaha?
0: Végére biztos.
2: Megkaptak egy
1: berakta a hátizsákjába a Sanyi, és aztán mennek.
0: És futnak együtt. Na majd meglátjuk, hogy mi lesz. Itt most már nagyon összecsapnak a vélemények egyébként a műsorra kapcsolatosan. Laci, ugye, aki minden televízió műsort megnéz, ez nála egy ilyen szakmai ártalom, és gyűlöli. Tehát ő az a csávó, aki mellett nem lehet erről előre beszélni, mert fölordít, hogy azonnal hagyd abba, és ne kezdjél el beszélni róla, mert meg akarom nézni. Ő most teljesen ki van akadva, hogy az emberek, ugye, ahogy működik ma a világ, hogy mindent közvetíteni akarsz a saját kis fórumodon, Instán, Facebookon, hogy kirakták például már a tegnapi elkapást.
1: Igen. De ez tavaly is így de volt, nem?
0: Nem, mert nem. Tavaly még senki nem tudta igazából, hogy ez a műsor, hogy ez a műsor miről szól. Hát emlékezzetek vissza, hogy ilyen nagy megdöbbenések voltak, elkezdtek forgatni, és ugye az RTL akkor rakta ki csak a telefonszámot is, és akkor kezdte el hirdetni. De nem későn kapcsoltak, hanem lehet, hogy ez pont így volt. Jó, ma meg már mindenki tudja, tehát ha meglátod ezt a fekete autót, amivel vannak a srácok, akkor azonnal elkezdesz videózni, mert hogy jaj, ott a Balázs, ott vannak a többiek, és ott menekül a két narancssárga ruhás csávó.
1: De tavaly Facebook csoportok alakultak, ahol végigkövették mindenfelé az irányukat. Tehát ez tökre megvolt.
2: Úristen, elindul a nyál elválasztásom, hogy a katlak rögtön el reggelizni akarok.
1: Bocsánat,
0: reggeliének a felét.
1: És a másik, ugye most én Balázs képviselem, aki ugye folyton belezabál a mikrofonba, úgyhogy most ezért ezt hozom bele.
2: Szóval egy poharat, egy kis kanállal, és még azt is csörgesd.
1: Ja tényleg, a sómat.
2: Az utolsó halátod.
1: Só is a... Na mindegy, szóval a lényeg, hogy szerintem ez így oké. Tehát, hogy értem, hogy nem olyan, mintha a tévében látnád nullára az egészet, de hát ezt már sem megugorhatatlan.
0: Laci, egyébként meg ne görgesd a socialt, ezt akkor nem fogsz látni semmit belőle. Kész. Na.
2: Nem tudja nem görgetni.
0: Ennyit erről. Jó, 9 után indul, majd akkor beszállunk mi is. Hogyha akarunk, most viszont egy remek hírünk van a számotokra, nagyon hallgató és fülbarát.
2: Na, olyan.
0: Az első hírünk, hát tudjátok, hogy a Guinness rekordok könyvébe egy csomó mindenne be lehet kerülni. Gyakorlatilag úgy működik a dolog, szerintem, hogy fogsz egy ilyen Guinness rekordok könyvét, szépen átlapozod, megnézed, és akkor kitalálod, hogy mi az, ami még nincs benne. Uh-huh. Optimális esetben bármilyen baromságot megcsinálhatsz, mert ezzel be fogsz kerülni a könyvbe.
2: Gyertyákat fogunk elszellenteni?
0: Szerintem az van.
2: Van?
0: Biztos vagyok benne, hogy a gyertya elpukizás az benne van a Guinness rekordok könyvében távolságra.
2: Visszaszíves sport.
0: Biztos vagyok benne, hogy nem tudom, James akár kicsoda, Skóciában 1,5 méterrel tartja a Guinness rekordot.
2: Elfingott.
0: Tehát, hogy
2: már
0: működik. És hát van egy apuka, aki kitalálta azt, egy ausztrál férfi és a lánya is kitalálta azt, hogy ők is bele fognak majd kerülni a Guinness rekordok könyvébe, és ők semmi mást nem csináltak, mint elkezdték gyakorolni azt, hogy milyen hangosan tudják a now szót üvölteni.
2: Na de ez még nem került be a Guinness rekordok könyvébe, hogy ki benne a leghangosabb.
0: Nincs benne, kérlek
1: szeretném
0: szépen.
1: Most szeretném jelölni erre a tesi tanáromat. A volt tesi tanáromat, jó? Tehát Barta Dénest rehabilitáljuk most a nyugdíjas éveiből, és őt kérjük meg erre, hogy üvölcse azt, hogy na. Őt, jó, mert ő az ember, akinek olyan orgánuma van, hogy a téli, hideg téli éjszakákat ketté hasítja.
2: Amikor ordított, hogy Rásko! Nem olaszál! Mi vagy te, ufó?
1: Na őt hozzuk vissza.
0: És a hajadat üvöltötte le.
1: Minden. Bármit leüvöltött.
0: Na, hallgassuk már meg, nézzük meg, hogy ő hogy indítod ezt. El tud indítani, Zsűr? Nagyon jó. Ő ugye egy ausztrál...
3: Oh, yeah! Oh, yeah!
0: Na most ő mindent üvölt, csak azt nem, hogy Laci, ez nem lehet, hogy egy másik hírt nézünk? Jó, a lényeg az, akkor ezek szerint nem azt üvölti, először 98 decibelig jutottak el, ami egy igen szép teljesítmény, és azt mondta az apa, hogy ez nekem nem elég, gyerekek, a 98 az kevés, ez egyébként a 98 decibel, ez egy fura felhangosított fülhallgató.
2: Az elég jó.
0: Az egy elég komoly
1: de
0: dolog.
1: De ez a fajta fülhallgató, ami nekünk van itt, mert az kibírhatatlan.
0: Na, hát akkor ez az.
2: És az a lényeg, hogy megállsz a mikrofontól, mit tudom én, hány, meg van határozva, hogy milyen messzire?
0: Jó? Fél méterre.
2: Fél méterre, és igen? Azt kell kiabáljuk, hogy now.
0: De vagy inkább találjunk egy szaktanárit.
2: Egy szaktanárit.
1: A szaktanárban van, az íze van, annak azt lehet üvölteni.
2: Azt olyan, igen, olyan indulattal ki lehet magadból préselni.
0: Na, a csávó 122,4 decibelre fejlesztette föl magát.
2: Az minek felel meg?
0: Az szerintem a légkalapács vagy utasszállító repülőgép közvetlen közelről.
2: Közvetlenül a fülembe.
1: Légkalapács akarok lenni.
0: Nem, először találjuk ki azt, hogy mi legyen a szó, amit üvölteni kell.
2: Hát egyértelmű a szaktanári.
0: Jól lehet üvölteni a szaktanári?
2: Igen.
1: Jó a szaktanári, de volt még egy másik szó, amit mindig kiabáltunk. Nem volt előtte egy másik?
2: Hát a szívesen.
0: Szervusz szívesen, de azt nem kiabáltad.
1: Nem, de előtte volt még valami. Nem volt valami? Nem volt. Na jó, mindegy.
0: Jó
1: a szaktanári szerintem.
0: Akkor szaktanárival indítunk.
1: Vagy pedig csúlyogatunk, meg azt tudom, az magyaros.
2: Mennyi ideig kell csúlyogatni, vagy van valami, tehát hogy mennyi, milyen intervallumban kell nekem nagyon hangosnak lenni?
0: Semmi, röviden, ameddig a szó tart.
2: Egyszer kell, hogy kiszóljon rá.
0: Jó?
1: Én a pofázacskó nevében kérdezem, hogy ezt ilyenkor a hangot előre képezed, erőből, torokból, vagy pedig oldalra? Hogy így akusztikus.
0: Nem, alulról tüdőből nyomod tüdőből. Meg, és egy dologra figyeljen nagyon, hogy a burítod
2: az vissza fog jönni.
0: Azok
1: jó, hogy van, a szemüveg Feri, mert mindentől ez munkavédelmi szemüvegként fog funkcionálni.
2: Repül. Akkor most ordibálunk?
0: Igen, most ordibálunk, de nem a mikrofonba bele, azért, mert meghűlnek a hallgatók, azt kicsit elhajtod majd magadtól. Laci beszerzett egy decibel mérő készüléket, és nagyon fontos, hogy elég kell üvölteni a nevedet.
2: Tehát Juli vagyok now, Juli vagyok szaktanári.
0: Igen, Juli vagyok szaktanári.
2: Oké.
0: Okay. Jó?
1: De miért nem azt üvöltjük, hogy Zsill!
2: Adás! Vagy hogy a Feri az elem, igen. Adás! És erre mindenki beszáll.
0: Jó, tehát Juli vagyok szaktanári.
2: Jó.
0: Oké? Okay? Egy kicsit hagyd.
1: Mert a Julit is üvölteni kell?
0: Hát de te ne Julit üvöltsél szívem.
2: De figyelj már.
1: Ezt zavarodtam.
0: Úristen!
2: Ez olyan ez az applikáció, mint amit a múltkor rendeltél a Temuról, az a lihegős dohányzás leszoktatós cucc.
0: Nem, az egy nagyon jó működik, a Lacival azóta is használjuk.
2: Én is szoktatok.
0: Persze, azt sem tudom, hol van. Jó, vagy Gévai, üvösd azt, hogy Gévai a szigorú.
2: Ezzel hitelesítem.
0: Jó, majd én tartom, tehát légy szíves.
2: Egyforma távolságra tartsuk, akkor legyen itt minden korrekt.
1: Ide középre tenni.
0: Ide. Jó. Ide, jó. Aha. Na várj, de itt a mikrofonja, akkor ezt megoldjuk erre.
2: Azt
0: tessék, mert nem mindegy, hogy merre van, akkor Gévai szaktanári. Ezzel indítunk, ne hajolj közelebb. Ja. Tessék.
3: Gévai szaktanári!
0: Gyerekek, megvagyunk.
1: Ez egész egy perverzi iskolai fantázia, nem? Hogy így emlékeztem még arra, amikor
2: ő... Mennyi?
0: 117.
2: Az biztos, hogy rekordnak hangzik?
0: 117. Volt, hát a 122 a csávó, de nagyon jó.
2: Ott vagyok akkor, itt lihegek.
1: 117 és 122 csávó, tehát 5-tel maradt le.
2: Hallod?
1: Csomagoljuk be, és most indulás.
2: Indulás Ausztráliába.
0: És gyakorlás nélkül.
2: Na,
0: tehát ez az első. Te sokat üvöltözöl otthon a családoddal?
2: Nem, már kinőttek abból a korból.
0: Már nem hagyja
2: most
0: meg őket.
2: Most már csak csendben tüntetek. Az sokkal vészjósabb.
1: Akkor te nőttél ki abból a korból.
2: A gyerekek nőttek ki abból a korból, amikor már állandóan üvöltöttem. Volt egy időszak. Estére a hangom is elment.
0: Igen, és semmit nem értél el vele.
2: Nem, ez semmit, de már elmúlt.
0: Hát jöjjön akkor a szakta.
1: Én békésebb szülőként azt szoktam kérdezni, hogy szeretnél összeveszni velem? Emlékszem, amikor akkor összeveszted velem, az milyen volt?
2: Elég, hogy a szemed villan.
0: És igen. Érzi a fenyegetést.
1: És mindig azt mondod, hogy nem, én is így gondoltam.
0: Na, hát akkor jöjjön a szaktanári megalkotója.
1: Fel lehet állni, vagy
0: persze,
1: mi?
0: Fel, nem, föl, fel, ahogy akarsz.
2: Skálázz be.
0: Fekve. Tessék. Tehát Ráskó szaktanári.
3: Ráskó szaktanári!
2: Ez biztos, hogy sokkal
3: kell. Én kiszálltam, gyerekek.
2: A fal tele lett borítóval. Mennyi?
1: Nem értem, mi bajotok van.
0: 119.
1: Csak kettővel ugrottam meg azért.
0: Hát ne hülyéskedj.
1: Amúgy ebben még lett volna egy, hogyha megittem a kávémat, csak mondom. Ennyit mondok.
2: Én azt szeretem, hogy a Zsül is ordibáljon egyet. De. Annak lenne igazán
0: Zsül tétje. Nem egy kiabálós.
1: Én nagyon jól esett a hangszálaiban.
0: Úgy erőtől.
1: Úgy érzitek, hogy melegebb lett.
0: Ezután minden reggel csináld ezt a adásba. Jössz a hálószobában még otthon.
1: Nem a liftben. Ez a szöveg igaz. Az jó.
0: Tehát 117-119 gyerekek, zsenik vagytok.
2: Jó, de most a hallgatókat tudjuk tesztelni?
0: Nem, ezzel sajnos nem tudjuk a hallgatókat tesztelni, nem lenne rossz, de a telefonon keresztül nem lesz jó a végeredmény. Ja, ha meg... csak nem hívod be ide a hallgatókat.
1: De Feri, akkor mutasd már meg, létszíves akkor, hogy mi van.
0: Én biztos, hogy nem. Az én hangommal most, hallott, hogy még mindig benne van a hétvégi Oti buli, biztos, hogy.
1: Jó, Anna, igen? A fókuszcsoport jöjjön meg.
2: Anna.
0: Laci, lezárt a gépet, gyere, légy
2: szíves. Lefagyott
1: a hangomra.
0: Nem hallom.
2: Az applikáció. Mi lesz ennyi? A következő Guinness rekord? Valami saját?
1: Azt mondják, hogy bocskor elhetett a kávés iszlédet.
2: Ezt még ő is hallotta.
0: Na várj, akkor megpróbálok egy női-férfi különbség, oké? Okay? Na, tessék!
2: De várj. Tartsam?
0: Nem kell, hát ugyanannyira tartom, mint tőletek. Figyelj, én tudok egyszerre kiabálni és tartani. Amennyiben nem tudnék tízig megszólalni, akkor ti jöttök,
1: nem
0: jó?
1: Nem fogja befolyásolni a feltartott karod a hangerődet?
0: Nem.
1: Jó, okay.
0: Semmivel. Rákóczi! Szaktanári!
1: De ez visszafogtad magad.
0: Nem, na most elmondanám neked, hogy nekem 134 decibelt ír. Ez biztos, 130, hogy egy szar,
2: nem,
0: Laci.
2: Nem, ez nem működik. Ez nem.
1: Na, most, hogy beskáláztunk.
0: Meg vagyunk köszönjük.
1: Most a Mundzsáról kellett volna kiabálni.
0: Ha be akarunk lépni a Guinness rekorderek közé, akkor mit tudnánk mi kitalálni? Nekem volt egyszerre egy, itt írják a hallgatók.
2: Felállítottál valamit?
0: Többször is, de az nem Guinness rekord. Azt elég sokan tudják. 26 darab tojást tartottam egy kezemben.
1: Tessék.
0: 26 darab tojást.
2: Hogy került 26 darab tojást?
1: Mennyi volt a többieké?
0: Aki erre járt, az a kezembe tette.
2: Jó nagy buli volt.
1: Tudom, hogy itt volt egy kis nehézség, miért megjöttem, de
2: volt másfél év, amiről nem tudunk.
1: Tehát 26 tojás, az azt jelenti, ugye, hogyha jól számolok, 26 tojás, ugye, vagy ez 13 férfi.
0: Így
1: és hogyan tudtak körülállni téged?
0: Hát ügyesen megoldottuk, ezt adásban csináltuk, és már ráadásul azt hiszem, hogy itt dolgoztunk.
2: De kitaláltátok minden idők leghülyébb Guinness rekordját, és akkor így került 26 darab tojás a kezedbe?
0: Vagy? Nem volt Guinness rekord, hanem ez egy darabig ment az interneten, hogy egy férfi mitén hány darab tojást tud a kezébe venni, és akkor ezt mi kipróbáltunk, hoztuk nagyon sok tojást, és 26-ig jutottam. Eszter, nézd meg! Nem, egy kézbe. Két kézbe? Egy kézbe. Egy kézbe ide elkezdett berakosgatni, megvan egyébként a izéje, megvan neki a
2: technikája,
0: hogy tudod, és föl lehet pakolni. Tehát gyakorlatilag egy tojás piramist tartasz a végére a kezedbe.
1: És kipakoltam? Magadnak pakoltam?
0: Igen, magadnak tudod pakolni a tojásokat, egészen ide csuklóra is tudsz tenni, hogyha ügyes jó. Vagy.
1: Én össze tudok roppantani egy kőbenye és doboztam ellenbe.
2: Én a farpohámmal.
0: Várjátok, nagyon fontos, hogy üres vagy teli kőbányai doboz.
1: Az mindegy, csak legyen kinyitva.
0: Tudom.
2: Én szerintem dolgokat tudok a számba venni. Tehát például kipróbálhatnánk egyszer azt, hogy hány darab szívószálat tudnék betenni a számba.
1: Egy nagyot.
0: Attól függ, mekkora szívószál.
1: Próbáljuk meg, nem így dolgozni. Egy tűzoltó fecskendővel.
2: Tehát, hogy az szerintem, igen. Hogy
1: te pocok típusú nőnek tartod magad?
2: Igen.
1: Ez, tehát az egy nagyon érdekes, tehát ha egyszer lesz ilyen börtönszituáció, az nagyon jól fog jönni. Az nagyon jól fog jönni.
2: Szerezzünk szerintem egy csomó szívószálat, és egyszer számoljuk össze, hogy hány darab szívószálat tudunk betolni.
0: Minden családban van egy olyan ember, aki tud valami olyan attrakciót, amit senki más nem, és ezt állandóan előveszi. Uh-huh. Nektek nincs ilyenetek?
2: Bármikor tudok büfögni.
0: Á, de azt szerintem jó, az sokan tudják.
1: Az egy gasztroenterológiai probléma. Vagy nem zárjul a gyomor.
2: Hogy mi a szuperképességed? Amit így otthon tudsz.
0: Igen, és akkor ezt állandóan előhozza valaki a családban. Nyilván már rohadt idegesítő, hogy minden karácsony este van egy nagybácsi, aki...
2: aki megeszi az üvegpoharat, ha
0: bejön. Üvegpoharat eszik meg. Nekem volt egy olyan ismerősöm, aki azt csinálta, hogy egy gyertyát, vagy egy gyufát meggyújtott, és de csak bal orrlyukkal tudta, be tudta szívni a lángot. Most szőr meg bőr szerintem nem volt már az órába, és ez minden egyes alkalommal, amikor valami buli volt, általában ívott egyet, egy szár gyufa, ide tartotta egy centire az órától, és úgy oltotta el, hogy beszívta a lángot. Na, és ezt minden de alkalommal megnéztük.
1: Egy ilyen üzében, egy ilyen börtönben? Vagy
0: úgy hívják a település szívem, hogy új kígyós. És ott lakik Kosta Miska, és ezzel mindent elárultam.
1: A Kózan Osztránnak a feje. Amúgy azt szeretném megkérdezni például, hogy ismertek olyan embert, amit az én Kovács Tamás barátom, aki azt tudja megcsinálni, hogy a nyelve alatt van mindenki van egy nyálmirigye, és abból tud spriccelni nyálat.
0: Ne.
1: Észre a nyelvét, és úgy tud spriccelni,
0: és még nem
1: kobra.
0: Hívtuk be.
2: Én is tudok spriccelni.
1: Én hazamentem egy kicsit átgondolni a karrier döntéseimet, és utána pedig egy tenalédi nem tudom, reklámot szerezzük, hogy jó.
0: Ez a nyálmirigyeddel.
2: De várj, igen. hogy ez olyan, mint a kobra, tehát hogy így kinyitja a száját, hogy kiköpi a nyálat a szájából.
0: És hogy ő még nem volt nálunk vendég. Tehát, hogy itt járt már mindenki gyerekek, de a nyálmirigyel köpő csávó nem volt itt.
2: De mi kell történjen előtte?
1: Hívjuk,
2: citrom nyalogatás?
1: Nem, magától tudja csinálni, csak így simán ül és megcsinálja. Annyi, hogy most a francia ilyen bormezőkön garázdák, de ide hívom.
0: Jó, felhívom. Szerintem ez szívesen hazajön. Oké, hallgatók, írjatok ti, hogy ki az, aki a családban, vagy akárha ez te magad, vagy valami különleges attrakciót tudsz, és egyébként a család már ugye falra mászik ettől, de te ezt mindig meg akarod
1: mutatni. Itt vannak a rajongóid, Laci is tudsz picelni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
3: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap? Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
6: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél!
8: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
9: Önnek a Protexin kell!
10: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry autó. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri. Reklámot hallottak.
13: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Megoldás születhet a Duna átmeneti duzzasztására Paksnál. Újra megdőlt a meleg rekord. Egyre több a rossz autó a műszaki vizsgákon. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Fenék küszöb épül a Dunán a paksi atomerőműnél, ezt a miniszterelnök jelentette be tegnap a kihelyezett kormányülés után. Magyar Péter azt mondta, 145 ezer köbméter követ használnak majd fel a munkához, a beruházással néhány héten belül elérhetik, hogy a teljes erőmű újra működhessen. Az átmeneti vízszintemelésre is van megoldás, két 80 méteres bárka elsüllyesztésével emelhetik meg a vízszintet. A honvédelmi miniszter 100 katonát is kirendelt az építkezés támogatására. A kormányfő azt is elmondta, 50 milliárdos terhet jelentene havonta az erőmű kiesése, míg az elrendelt munkálatok költsége nagyjából 6 milliárd forint. Majdnem 38 fok volt tegnap Újpesten, több mint 100 éves melegrekord dőlt meg ezzel a fővárosban. Hajnalban sem frissült fel igazán a levegő, megdőlt a napi hajnali melegrekord is. A Jánoshegyen a leghűvösebb órákban is csak 25 fokig csökkent a hőmérséklet. A korábbi rekord 24,2 fok volt, ezt 2017-ben mérték Lágymányoson. Egyre több a rossz állapotú autó a műszaki vizsgákon, tavaly mintegy 7000 kocsi bukott meg, nagyjából 70%-kal több, mint 2016-ban. A vizsgállomásokat és vizsgabiztosokat tömörítő szakmai testület szerint időnként olyan járműveket is vizsgára visznek, amelyek már egyáltalán nem alkalmasak biztonságos közlekedésre. Hozzátették, különösen a külföldről behozott használt autóknál romlott látványosan az állapot. Csaknem 13 ezer tonna illegálisan lerakott hulladéktól tisztították meg a hazai erdőket 2020 óta. Csak ebben az évben több mint 300 helyszínről mintegy 640 tonna szemét gyűlt össze. Az erdészetek ellenőrzésekkel, sorompókkal, kamerákkal próbálják visszaszorítani az illegális szemét lerakást. Már több mint 900-szor segítettek idén a Vörös Kereszt önkéntesei a Balaton parton. Augusztus 20-áig 10 déli parti strandon teljesítenek szolgálatot. Leggyakrabban kagylóvágásokat és horzsolásokat látnak el, de rovarcsípések és a hőség miatt is sokan fordulnak hozzájuk. Medúzák bénították meg részben Franciaország legnagyobb atomerőművét. Három reaktort le kellett állítani, egy negyedik pedig csak korlátozott teljesítménnyel működhet. Egyelőre nem tudni, honnan érkezett ennyi medúza a létesítményhez. Ma csak kevés felhő lehet az égen, délután 30 fok körüli értékekre készülhetünk. Holnap is sokat látjuk a napot, a Dunától keletre lesz több felhő fölöttünk, nagyobb eső viszont nem valószínű. A frissebb hajnal után délután 30 fok fölé melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Az út informálja, hogy a 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél dolgoznak. A haladást útszűkület és alkalmanként félpályás lezárás nehezíti.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 11:48 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt mindenkinek, szevasztok! Hármacskán vagyunk mi is, de ugye a két kiváló kolléganő érkezett ma reggel, szervusz!
1: Úgy ez rá, mert szoci izé lennénk, nem tudom, ilyen
0: foglalkoztató,
1: igen. Két kolléganő.
0: Igen, mert nem mondtuk tegnap nagyon, tehát hogy adás közben azért Balázs nem mondta, hogy ugye ma meg holnap nem lesz a forgatás miatt, csak a végén. Ezért egy ilyen rövid magyarázattal tartozunk. Izsáknál az 1001-es úton hatalmas baleset, most szállt le a mentőhelikopter, és jött két tűzoltó autó is teljes útzár van, akkor elég komoly a probléma. Várjuk a többi közlekedési információt, ha van. Egy ausztrál csávóról beszélgettünk, aki Guinness rekorderré üvöltötte magát, végiglapozta az egész Guinness rekordok könyvét, megnézte az összes baromságot, ami benne van, ugye mindenből lehet Guinness rekord, és azt mondta, hogy ő lesz a leghangosabban kiabáló csávó a világon. A lányok nagyon ügyesek benne, 117 és 119 decibel, gratulálok.
1: De akkor megérkeztél te?
0: Így van, és sokkal kisebbet kiabáltam, viszont Eszter egy érdekes dolgot vetett fel, hogy van egy ismerős, aki ugye a nyelve alatt lévő nyál mirigyel tud lőni. És én azt hittem, hogy ez egy nagyon különleges dolog. Figyelj, meg kell, hogy mondd az ismerősödnek, hogy nincs egyedül.
1: Fejét? A konkurencia felütötte a fejét?
0: Nem, hogy a konkurenciák.
1: A nyálmirigyel spriccelők klubja.
0: Nagyon-nagyon sokan írtak, hogy ezt ők is meg tudják csinálni, és azt gondolták magukról, hogy ők is egyedül vannak ezzel, tehát, hogy egy ilyen nagyon szuper képesség birtokában vannak, és egy csomóan írtak, például tegnap a fogászaton pont szembe spriccelt ezzel a nyálmirigyel egy paciens, írja egy véhetően fogorvos.
1: Én is tudok nyálat spriccelni nyelvem alól, ha fújom az orrom, akkor a könycsatornámból spriccel.
2: Milyen színusza lehet?
1: Igen, szép. Nem tudom, nekem például még azt sem sikerült sose, hogy van, aki tudod így, ki tud az orrán így röfögni ilyen, tehát italt, amit iszik.
0: Igen.
1: Az véletlen baleset.
0: Igen. Na, de az is akkor működik, röhögtet, de van, aki tudja.
1: Igen, ha megröhögtetnek mondjuk, miközben iszol, akkor néha kijön az orrodon, amiknek ki kell jönnie.
0: Haverom, a nyelve alól tudott nyálból buborékokat kifújni, amikor először megláttam, azt hittem, hogy buborék fújó van nála. Ez ugyanaz valószínűleg.
1: Igen, de figyelj, itt a statisztika. Sziasztok, én dentálhigiénikusként dolgozom, és szeretném jelezni, hogy kb. 10-ből 2 ember tud spiccelni a nyálmirigyével. Ez saját tapasztalat alapján mondom, a rendelőben szerintem teljesen normális. Hát igen, jó, a többi az nem fontos. Jó, az jól indult Szabinak. Köszönjük szépen. Ez egy jó statisztika, ez azt jelenti, hogy akkor most 2, 4, 6, meg ki van még szerint, 7-en vagyunk, úgyhogy senki nem tud spriccelni a nyelvével.
0: A 2 pont nem jött be, mi?
1: Vagy csak még nem próbálták. De ez vajon akaratlagos? Tehát, hogy ezt te tudod? Tud?
0: Nem áll, Gyula!
3: Csak nem tudom irányítani.
1: Akaratlagos, ja. Nem, csak néha.
0: Uh-huh. De ez úgy van, hogy beszélgetsz valakivel, tehát mondjuk érettségiztél, és szembe köpted az érettségi elnököt, vagy szembe spriccelted. De mikor jön ki, Zsül? Ez mikor jön ki?
3: Általában akkor, mikor van egy alma, és akkor így megkívánod, és akkor...
0: És leköpöd.
3: És igen, van ilyen.
1: De ezt nem úgy hívjuk, mint hogy Pavlovi reflex, tehát hogy elindul rá.
3: Valószínű, hogy az. Tehát nem akarat, nem tudom irányítani, inkább úgy mondom.
1: Csak kicsivel több anyálad, mint szokott. Olyankor.
3: Igen.
1: Jó, az mindegy. Most azt kell tudni, hogyha mondjuk hárman le vagyunk kötözve egy teremben. Igen. Velünk szemben van egy ilyen érzékelő, amit ha kiiktatunk, akkor ki tudunk szabadulni. Akkor te ki tud ennyit a szállatot? Rá tudod spriccelni, mert muszáj.
3: A muszájból biztos.
1: Milyen trigger kell hozzá? Tessék, a muszáj. Ez nekem elég? Ha ezt muszáj meg tudod csinálni, akkor igen. Az egy yes. Akkor Zsül megvan.
0: Mit mondasz az embereknek, amikor ez megtörténik? Én arra vagyok kíváncsi, hogy ott állsz, meglátsz egy gyönyörű almát a piacon, vagy érted? Ott van egy fölhalmozott ilyen alma kupac, te meglátod, és egyszer csak...
3: Hát általában csukva van a szám, tehát nem nyitott szájjal, ugye, így megyek a piacon, arrébb megyek.
1: És érzed, hogy mint a fogzuhany, így megcsapja a fogad hátsó részét, azt.
0: Na itt vannak ám még különleges emberek közöttünk. Na. Csoki és kóla kombóval olyan állagú nyálat hozok létre, hogy le tudom engedni a földig és visszaszívni. Nem mondd, hogy ez nem nagy.
1: Szerintem ez gyerekkorában mindenki gyakorolja.
0: Nem, akkor hagyom abba, ha már nagyon hideg és sáros. Szomszéd faluban az ismerős bácsi minden reggel megiszik egy kis kanál benzint. Bocsánat, dízelt.
1: Nem
0: gondolom, fontos, hogy melyiket iszza. Egy kis kanál dízelt, már vagy 20 éve. Az öregnek semmi baja, 98 éves lesz idén.
1: De vajon milyen egészségügyi megfontolásból teszi mindezt? Vagy hogy indult ez az első fogadásból? Vegyes tüzelésről akkor az öreg?
0: Igen, egy kicsit az.
1: Magas oktánszámú.
0: Haverom nagyapja csináltatott magának egy koporsót, a szülinapján felöltözik feketébe, és ebéd előtt mindenkinek meg kell nézni, hogy belefekszik.
1: Úristen, arra egy fotót.
0: Ez mennyire
1: teátrális a 10-es skálán?
0: Egyébként, hát 11.
1: I'm dying all the time.
0: Most nézzétek meg, hogy fogok majd kinézni.
1: Mennyire vagy szomorú a 10-es skálán? Józsi, mennyire vagy szomorú? Jó, hát akkor ennek fényében nem örökös semmit tőlem. Képzeld el, hogy...
0: A faterom festő és arra büszke, hogy a 4-es létrával lemegy tök részegen, a ház előtt a 8 lépcsőből álló lejáraton a kapuig. Erre nagyon büszke. Egyszer fogadott, és lement a kosmáig is. Írja büszkén Zsoca.
1: Én amikor gyerek voltam, akkor például két ilyen produkció volt, amit minden ilyen nagyobb társaságban be kellett mutatni. Az egyik az a ülőtartás. Apám kitolt ülőtartásba, tehát, hogy amikor mint a légtornászok, így felhúzod a lábadat, és akkor így tartod magad, apám kinyomott így a feje fölé, ez volt az egyik, a másik pedig a hashullámoztatás. Az nektek meg volt gyerekkorotokban?
0: De egy kicsit időzzünk el ezen a ülve kitartáson. Tehát érkezik valaki hozzátok, megvan a pillanat, és apád, Juli!
1: Apu egy kicsit megalakult, és akkor olyankor így elfeküdt az ágyra, én pedig szolgálatkészen így felugrottam, és akkor feltoltam magam ülőtartásba, és akkor mindenki tapsolt. Ez azért volt jobb, mert zongorázni utáltam, azt anyám erőltette mindig, hogy akkor egy kis
4: valami. De mi volt, amit a régi ilyen magyar filmben mindig ilyenkor kiabáltak, amikor valaki megcsinált egy produkciót?
1: Hop-hop!
0: Juliék egy kész színházi előadást zajlottak, és utána még zongorázni is kell?
1: Szörnyen kellemetlen volt, mert volt egy pont, ahol anyu átvette az irányítást, és akkor igen, le kellett ülni zongorázni, az kevésbé ment, mint az ülőtartás.
0: Juli, 5 éve ezt mutatott karácsonykor.
1: Volt egy ilyen egyórás sessionünk, az ülőtartástól a hashullámoztatáson keresztül átjutottunk a zongora leckéig. Az a baj, hogy az öcsémnek soha nem volt semmilyen produkciója, úgyhogy ő sose fért oda ehhez. Basszus, annyira kellemetlen.
0: De várjál, és a hashullámoztatást azt a fater csinálta részegen szintén?
1: Nem, azt én csináltam.
0: Azt is te?
1: Azt én, mondom egy...
0: Te voltál hülye a családban, ne haragudj, bocsánat.
1: velem lehetett haknizni, ha már nagyon, nagyon beült a buli.
4: Elfőtt az unikum. Juli!
0: Juli, hullámoztasd egy kicsit.
1: Szarakoslasd egy kicsit a közönséget. Neked semmilyen magánszámod nem volt?
4: Gyerekkoromban? Hát az eltűnést gyakoroltam. Nagyon szoktál, amikor ilyen közönséget hozzák, akkor abban nagyon jó volt, a erős. Nem, de nálunk az édesapám 2 darab alkoholos üdítő elfogyasztása után maga volt a magánszám. Oda már nem fért oda senki. Úgyhogy nem kellett. De amúgy nem, igazából az van, hogy szerintem ott mindig rengeteg volt így a kölyök, szóval hogy nem emeltek ki nálunk gyerekeket. Maximum megszégyenítés kapcsán. Ahogy elmondták ki neki, ki volt a legkínosabb, ami történt az elmúlt 2 hétben. Mindig voltak ki.
1: Igen. A mai napig terápiázzák.
4: Igen, hiszen az őszintességnek ez a legfontosabb dolga, hogy megtapasztald azt, hogy mi történik, ha amúgy is mindenki tudja, hogy mi jó.
0: Egy nagyon jó felvetés érkezett valakitől. Hogy azok írjanak, legyenek szívesek, akik a közvécékben összetudják szarni a

0: pillanata, amikor elengeded a dolgokat, akkor ott bármi megérkezhet bárhol.
1: A plafonra? Nem tetszik
0: ez az egész hozzáállás, hogy Juli. Alapból miért keresel, miért kapaszkodsz? Az a baktériumokat enged a testedre. Tehát úgy kell bemenni egy WC-be, hogy semmi ez nem érsz hozzá.
2: Kőkemény combizommal?
0: Bemész, tehát a térdedre kinyitod az ajtót, bemész, utána pedig gondati hullámokat bezárod. Ugye ez a következő. Tehát, hogy semmi ez nem érsz hozzá. A ruháidat azt visszagyűröd az egyik testnyílásodban, amit nem fogsz használni.
2: A hasad alá
0: bármelyiket, amelyiket fogod soha használni egyáltalán ever. Utána pedig fogod, és megpróbálod a testednek a felesleges részét így befelé fordítani magadba, hogy egyáltalán tehát így összekuporodsz. És az egész az úgy zajlik, hogy semmi, tehát semmivel nincs kontakt. És gyakorlatilag onnantól kezdve pedig ez olyan, mint egy ilyen, mint a magasugrás előtti utolsó pillanat. Nem a magasugrás, amikor a sima, amikor ez a toronyugrás előtti utolsó pillanat.
1: Kicsi visszatartod a levegőt, koncentrálsz.
0: Nagy levegő.
2: Igen,
0: és gyorsan megszállod. És a következő emléket, hogy már az autóban ülsz hazafelé.
2: És feltétlenül többen.
0: Igen. Szóval én nem hiszek ebben a kényelmeskedésben, hogy a tízig kitámasztod magad a fülkében, meg ilyesmi. Hát mi történhet?
2: Na de akkor tényleg akkor azt hogy csinálja, aki oda...
1: Na, erre várjuk a jelentkezőket.
0: Ez, elmondom nektek, ez csak is kizárólag egy vékony ember lehet. Tehát ez az én elsődleges tézisem ezzel kapcsolatban. Mert egy kövér ember nem tud annyira lehajolni, hogy a plafonra fosson.
2: Na, de hogy fosson? De hát nem gyertyába mész. Nem,
0: hát azért összecsukulja magát, mint egy bicska. Érted?
2: Aha.
0: Tehát, hogy felfelé kell kerülnie a nyílásnak.
2: De miért bicskázik?
1: Hát azért, hogy fölfelé kerüljön a nyílás, érted? Plusz azzal összepréseled a gyomortartalmat, és még nagyobb erővel tudod kilőni.
0: Bár ha jobban meggondolom, egy nagyon kövér ember is tud ilyet csinálni, mert akkor
2: ha nagyon előre hajol.
0: Jó, akkor most kezdjük el. Igen. Tehát, hogy meddig tudok hajolni, és akkor meddig tud kell... Hát, ez nagyon bonyolult.
2: Várjál, ráfrissítek a falra, biztos, hogy lesz olyan, aki ezt elmondja.
0: Szerintem ez egy vékony ember nagy belső nyomással, iszonyatos alhasi krízissel.
1: Aki, akkor sem megy föl, nem mondjátok, ahogy tehát jó a felvetése magát a hallgatónak, mert nem, tehát ezt nem lehet megoldani. Érted? Akárhogy is. Ez nem.
2: De ez nem csak városi legenda. Tehát, hogy én sose láttam még.
1: Én már igen.
2: Te láttál.
1: Én már láttam, én mindent láttam ott fönt. Nem is érted. Igen.
2: A kórhelyben.
1: Ott egyebet
0: láttam. Én tudom, hogy zajlik a kórhelyben az ilyesmi. Az, hogy először is kirendeled a babujást. A babujásra kéred rá.
1: Ez igaz, igen.
0: Arra rákéred a túrógombócot. A túrógombóc végén pedig a dupla espresszót, és aztán vársz. Ez a recept.
1: És akkor tudod, hogy ezt valaki megcsinálta, ha sunyogva jön ki a WC-ről, és nem néz oda. Tudod,
2: én
1: akkor
2: ebben sem
1: utána, de utána mindig be kell menni, és ellenőrizni kell az étterembe a WC-t, mert biztos, hogy valami történt.
0: De valaki a fal mentén így igen. Mi arra, hogyha úgy jön ki, mint aki a lottón nyert? Mert én például azt láttam a férfiaknál, hogy nagyon büszkék ezekre a dolgokra, hogy úgy jönnek, hogy na, menjél nyugodtan!
1: Oké, de akkor rendesen történt meg a dolog. Tehát akkor a helyére ment, nagy volt, nagy szaggal, akkor tudsz rá büszke lenni, ha bármi ilyesmi történt, akkor biztos, hogy sunyogva jön ki az ember.
0: Pusztító tűzként.
1: Na, még néhány ilyen fantasztikus teljesítmény, mint amiről az előbb beszélgettünk. Van, aki a fülét tudja mozgatni, külön-külön, akár ritmusra, az megy valamelyikőtöknek? Fülmozgatás, nem?
0: Nekem megy a fülmozgatás, én tudom fület mozgatni.
1: De külön-külön is? Tempóra? Vagy csak mind a kettőt?
0: Nem csak az egyik, nem egyszer tudom a kettőt.
1: Kezdő, nem rossz.
0: Nem
1: kezdő,
0: nem, sem csináltam semmit, Feri. Hát konkrétan az, hogy nézel, hogy kezdő.
1: A mikrofon. Nem, hát ahhoz képest, hogy a hallgató külön mozgatja.
0: Ne derüljön ki, mozgatja.
2: Tényleg.
1: Köszönöm
0: szépen.
1: Jó, nem kezdő, visszavonom. Tudnak homályosan nézni szándékosan?
2: Azt bárki tud, tehát ebben mi a...
1: Nem tudom.
2: Hát mi? Simán tudok. Te nem tudsz? Nem is kell hunyorognom
0: hozzá. Glaukóma kell hozzá csak.
1: Hogyha így összehúzod a szemed.
2: Hát simán.
1: Ez semmi.
0: És tudjátok a szemelőköteket így felhúzni, és a másik kövével
2: dolgozni? Ha nem lennek botoxolva, akkor simán. Nem, egy időben tudtam, most már nem megy.
0: De bebotoxoltad a homlokodat? Miért csináltál ilyet? A mérges áncolat? De akkor nem tudják, hogy mérges vagy. Szavakkal?
2: Azt igen. Összehúzom a szemem.
0: Én ezt nem adom. Tehát a mérges ráncok nagyon fontosak. Ez egy stratégiai jelentőségű ránc.
2: Fog meg a söröm 10 év múlva.
0: Ezzel fogom a hábiceruzát.
2: Oda bármi telefontöltet is be lehet rakni.
0: Így.
1: Tesóm részegen lerak egy öngyújtót a földre, és párgával a gyújtó fölött felszette a fenekével.

0: Micsoda?
1: Tehát letesz egy öngyújtót a földre, és párgával a gyújtó fölött fölszedi a seggével.
0: Jó, de lány vagy fiú?
1: Arról nem tudjuk. Nem tudom. Nem tudom.
2: De ez úgy történik, hogy izommal csinálja, vagy pedig vákumban, mert...
1: Nagyon nagy kérdés, nagyon hogy egy méter. Ha egy métert vákumban föl tudsz szedni, az nagyon kemény. Köszönjük szépen ezeket a fantasztikus képességeket, amiket magatokból hát elárultatok. Jövünk vissza a hírek után. Van még egy fontos info. Két autó Újpesten ütközött, Árpád út, Rózsa utca kereszteződésbe, és minden hatóság a helyszínen. 2 perc múlva lesz 8 óra.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Kösd meg Atlas utas biztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
10: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
11: Erre felírok valamit. Grande Vucsarádi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu.
12: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C és savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
14: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Autódaró, Kosvéber!
16: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kosvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kosvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kosvéber Kft. Magasban a legjobb.
17: És bedobta!
18: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
17: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Dome-ban.
18: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MDA Bank, MVM és MOL.
17: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
10: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
11: Erre felírok valamit. Grande Vucsarádi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu.
19: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
20: És ez csak a kezdet.
21: Budapest 13. kerületében új városrész épül.

hozamtermelési potenciál. Kulcsra kész lakások minőségi berendezéssel és gépekkel, 2028-as átadással, azonnal bérbeadható, plusz beruházás nélkül. Számolt ki a várható hozamot. www.langnegyed.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Felelős vízhasználatra kér mindenkit a fővárosi vízművek. Aranyérmes lett Kós Hubert a párizsi EB-n. Újra megdőlt a meleg rekord. Nyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Felelős vízhasználatra kér mindenkit ismét a fővárosi vízművek. Azt írták, az átmeneti néhány centiméteres emelkedést ismét csapadékhiány követi a Duna vízgyűjtőin. Ez figyelmet és felelősséget kíván. Most Duna Bogdánynál kritikus a helyzet, ott a vízművek szerint a tartalékok minimálisra csökkentek. Fenékküszöb épül a Dunán a Paksi atomerőműnél, ezt a miniszterelnök jelentette be tegnap a kihelyezett kormányülés után. Magyar Péter azt mondta, 145 ezer köbméter követ használnak majd fel a munkához, a beruházással néhány héten belül elérhetik, hogy a teljes erőmű újra működhessen. Az átmeneti vízszintemelésre is van megoldás, két 80 méteres bárka elsüllyesztésével emelhetik meg a vízszintet. A honvédelmi miniszter 100 katonát is kirendelt az építkezés támogatására. A kormányfő azt is elmondta, 50 milliárdos terhet jelentene havonta az erőmű kiesése, míg az elrendelt munkálatok költsége nagyjából 6 milliárd forint. Majdnem 38 fok volt tegnap Újpesten, több mint 100 éves melegrekord dőlt meg ezzel a fővárosban. Hajnalban sem frissült fel igazán a levegő, megdőlt a napi hajnali melegrekord is. A Jánoshegyen a leghűvösebb órákban is csak 25 fokig csökkent a hőmérséklet. A korábbi rekord 24,2 fok volt, ezt 2017-ben mérték Lágymányoson. Már több mint 900-szor segítettek idén a Vörös Kereszt önkéntesei a Balatonparton. Augusztus 20-áig 10 déli parti strandon teljesítenek szolgálatot. Leggyakrabban kagylóvágásokat és horzsolásokat látnak el, de rovarcsípések és a hőség miatt is sokan fordulnak hozzájuk. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres hátúszásban a párizsi Európa bajnokságon. Az olimpiai bajnok magabiztosan győzött, Milák Kristóf is dobogóra állt, országos csúccsal bronzérmet szerzett 100 méteres gyorsúszásban. 70 kilós teknős tartja rettegésben a fürdőzőket Splitnél. Az egyik strandon 5-5-ször támadt már a fürdőzőkre az álcserepes teknős. Legutóbb vasárnap egy fiatal férfit harapott meg. A szigorúan védett fajnál nem jellemző a területvédelem. A szakértők szerint viszont elképzelhető, hogy a hím most egy nőstényt védelmez. Ma csak kevés felhő lehet az égen, délután 30 fok körüli értékekre készülhetünk. Holnap is sokat látjuk a napot, a Dunától keletre lesz több felhő fölöttünk, nagyobb eső viszont nem valószínű. A frissebb hajnal után délután 30 fok fölé melegszik a levegő. A hétvégén délután már 36-37 fokos maximumokkal számolhatunk, csak a gyengébb szélenyhíthet némiképp a hőérzetünkön. Jövő hétfőn is marad a hasonló idő, kedden érkezik a változás, hűvösebb, esősebb időre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri. Na,

0: folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Szevasztok, jó reggelt mindenkinek, 8 óra után vagyunk 10 perccel.
2: Jó reggelt!
3: Hello, Bello.
2: Hello.
3: Na, ezért akkor kicsit összezavarodtam, itt a keverőpultnál meg vagyunk.
1: Megérkezett hozzánk a szilvafácska. Oh. Ettetek szilvafácskát?
2: Szilvafácska?
1: Igen.
2: A szilvafácska?
1: Na, szilvafácska, mi ez?
2: Az egy dal.
1: Igen, de ez nem egy dal, hanem...
2: Hanem édesség?
1: Hanem Magyarország cukormentes tortája. Képzeljétek el, iszonyatosan szexin néz ki.
2: Köszönöm egyet nekem, a szülő.
1: De várjál, megjött a bíborfehér is. Melyiket akarsz? Szilvafácskát vagy bíborfehéret?
2: Csukott szemű teszt, és megmondom, melyik meg.
1: Jó, hogy melyik a cukros, és melyik a cukormentes.
2: De most mindez ugyanolyan ízű, csak más, csak a cukor? A
1: nem, ez tök, nem. Két tök más torta. A Promenád kávéhez Balatongyörök szilvafácskája lett a cukormentes. Ebben az emlékek vannak a nagymama kertjéből.
2: Azt hittem a nagymamából.
1: Nem, reméljük, hogy nem. Nagyon-nagyon szépen néz ki, és van a bíborfehér, ez is Magyarország tortája, mert ez ugye megmaradt, hála Istennek. Egyébként mit szóltok, hogy változik a kis augusztus 20-a? Á, arról majd beszélhetünk.
2: Azt mondom, hogy szerintem megváltozott a társadalmi hozzáállás a bulizáshoz. Rájöttünk, hogy nem a nagy durogtatások nézése majd haza oldalgás lesz majd az igazi megoldás, hanem a nagy mulatságok.
1: Hanem táncikálás, meg ilyenek. Gyorsan mondom, hogy közben, hogy a Gyulai Kézműves Cukrászda, hazai csapat mégiscsak Békés megye, ők nyertek most ezzel a bíborfehérrel.
2: De az valami túrós, nem?
1: Igen.
2: Igen, még annyit elmondani a 20-ai ünnepséggel kapcsolatban, hogyha igazán odafigyelnek a szavazókra, ezek az emberek, akik szervezik ezt a rendezvényt, akkor a nyes csoportnak lesz egy saját trósója. Vagy nem kell, hogy stage legyen, csak legyen, mert emlékezzük meg a nyestesekről, mert azért ők minden napi küzdelmeket vívnak. Tehát hogy lássuk be, hogy annak a csoportnak társadalmi jelentősége van.
1: Megérdemlik. Hú, Laci beadja Eszter szájába. Jó, ez a mai adás, gyerekek.
2: Nagyon sok fronton veszélyes mutatvány lesz, de jó, erre már régóta várunk, Laci.
1: Jó, is kell. Meg. Így van, legyen ez, legyen ennek tanulja.
2: De rak bele, de csak ne spincselkedj. Az baj, nagyon nehéz rábízni magam, Laci, mert pontosan tudom, hogy kivel állok szemben. Add neki.
1: Kötözzétek be a szemét. Nagyobbra. Azaz.
2: Ez mi? Milyen?
4: Nem volt, nem elkezdtél langasztal.
1: Laci, nem a prószer, mert azt mondta, tudod, ez gyönyörű rétegekből áll. Na, ez melyik?
4: De fajis volt.
1: Melyik? Ez az a bíborfehér, vagy a szilvafácska?
2: A bíborfehérben ugye túró van.
4: A bíborfehér.
2: Meg gyümölcsök, bogyós gyümölcsök.
4: Túrós. Ez tudod, hogy túrós. Hát, csak nem, Laci, de...
2: És Fincsi?
4: Ropogós.
1: Roppanós.
4: Ropogós, turós. Hideg. Ezt kicsit hagyjuk ki, én szobahőmérsékleten.
1: Igen, meg kicsit Esztert is hagyjuk, meg szerintem a másik tortával.
2: Mert teljes szeletet adja számba.
5: Rétegből kellett.
4: Ja, igen, de te vagy jó.
2: Az a cukormentes, az meg a szilvafácska. Az már melegebb.
4: Sejmes.
2: Jönnek az ízek
4: hátul. Szilvás, fahéjas. Igen. Nekem most az igazság, hogy neked nagyon szép, de
2: melyik ízlik
4: jobban? A szilvásos jobban.
1: Most szilvás vagy.
2: A cukormentes.
1: Ugye augusztus 20-a,
4: abszolút távol áll tőlem.
1: Én is így vagyok vele.
4: Távol áll tőlem, de most azt kell mondjam, de lehet, hogy amúgy tök őszintén nem szabad ilyen hidegen ezt a tortát. Ez túl hideg.
2: Kicsit kienged mindjárt.
4: Jó.
1: Ugye a Magyarország tortája mindig augusztus 20-án kerül bemutatásra, de mi szerencsére ebben az évben is kikönyörögtünk magunknak, hogy hozzanak egyet, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük szépen, nagyon kedvesek vagytok, meg szerintem egy tök jó, hogy még ezt is oda tudtuk tenni így augusztus 20-a mellé, ezt majd Budapesten lehet szerintem először megkóstolni, illetve talán vidéki városokban is lesz, azt nem tudom, de amit Eszter elmondott, az tökre igaz, hogy ugye a tűzi játék az maga most egy ilyen fényfestős sztorivá válik,
2: és maga
1: így van, ugye a fél órás volt eddig, ez most maga a tűzijáték rész, az mindösszesen 10 perc lesz, és a többi az pedig zenés, fényfestős dolog lesz, és az is igaz, hogy az milyen jó lenne, hogyha ha inkább itt most arra koncentrálnánk, hogy akkor menjen együtt az ország, legyen buli, a nyestesek is szórakozzanak velünk, és mindenki.
2: De nem az volt, hogy ez előre már ki van fizetve már jó ideje, és hogy akkor ezt el kell lőni, mert hogy meg már meg van rendelve, meg lejár a szavatossága ezeknek
4: Szerintem az van, hogy a már a megrendelt dolgokat
2: újat ugye felhasználják, és akkor nem rendeltek, tehát
6: nem újat.
2: Igen, nem azt hanem nem lett teljesen kiteljesítve a potenciál, nem csak a foglalót fogjuk átdurogtatni. Valami ilyesmire emlékszem. De olyan kéne egy kivetítő, ahol pedig az ország összes Kossuth teréről mutathatnák a bulit. Tudod, mint régen volt a chatroulette. Ez van egy bulit, és akkor minden Kossuth téren legyen egy buli.
6: És akkor mondhatod azt, hogy de jó lenne most Debrecenben lenni.
2: És akkor vagy mutatja egy Debrecen, és akkor ott a helyi nyestes.
6: Ilyen körkapcsolásosom.
2: Igen, igen.
1: Hát nem is Debrecen üdvözölni, érted, nem tudom. Nyíregyházát, Nyíregyháza,
2: Sopron. Ilyen nem fog megtartani soha.
1: Jó,
2: amíg akkor... Nem fogjuk üdvözölni Debrecen.
1: De Sopront fogjátok? Sopron jó.
2: Nyugati dekadenciát?
1: Azt se üdvözöljük.
2: Senki nem üdvözöljük. Sajátjaik az üdvözöljük a megyében.
6: Máté Szalka, Kisvárda. Emlékeztek arra, vagy megvan még az emlék, amikor 99-ről fordultunk át 2000-re, és akkor volt egy ilyen körkapcsolás a világ minden pontjáról. Óriási showműsor, mindenféle őrültek háza. És akkor Magyarországot kapcsolták a ködben, egy ilyen nagyon szomorú uszály, így ment el így a Dunán. De volt semmi. Néhányan így lövöldöztek, de tudod, így a pompá jöttél, Dubáj, óriás tűzi játék, hatalmas karnevál, fesztivál hangulat, Magyarország.
1: Jó, könnyű nekik, érted, ott nincs köd, meg jó idő van.
2: De mi arra voltunk akkor büszkék, Juli?
6: Mi
2: arra voltunk akkor büszkék, hogy még ilyenkor is dolgozunk.
1: És most tudunk ilyet is.
6: Költséghatékony volt. Reszkedtünk, hogy át tudunk állni.
2: Így van.
1: Na, ezzel az ilyenkor is dolgozunkkal kapcsolatosan van egy hírem, de majd később hozom be, mert van egy lebeszélt interjúnk. Hát gyerekek, képzétek el, mi történt ezzel a drága, csodálatos férfivel, Brad Pitt-tel.
6: Megint van egy gyereke, aki levette magáról a nevét.
1: Vagy? Nem, az már folyamatosan zajlik, ugye megszabadult, hát hogy is mondjam, a sárkánytól, és nem tudom, hogy a sárkány miatt, vagy a sárkány hiánya miatt, de ő ugye elég komoly, hát alkohol problémákkal küzdött. Egészen odáig jutott a csávó, hogy képzétek el, elment az anonim alkoholisták csapatába. Uh-huh. Ízlegessük egy kicsit, hogy te Brad Pittként belépsz ebbe a csapatba.
6: Hát, ami ott történik, az ott is marad.
1: Ezért ott is marad, hogy vajon másképp, hogy de nem a... Ja jó,
6: de
1: anonim.
6: Nem lehet, hogy van a celebeknek is egy ilyen anonim alkoholista klubja.
1: Nem, a hír az úgy szól, hogy ő egy teljesen normális.
2: Ő bárkit eljátszik.
1: Egy anonim alkoholistát
2: is. Most miért nem mehet el oda, úgyhogy mit tudod, a vasállarcos?
6: De hogy is nem. És akkor leülnek, ugyanúgy zajlik ez a fajta gyűlés, mint bármelyik normális anonim alkoholista
1: teljesen
6: gyűlés.
1: Olyan.
6: Vagy van előtte egy ilyen kis beszélgetés, csicset.
2: Nem így működik.
6: Problémáival.
2: Nem. Ott úgy van, bemész, nem kell semmit mondani, csak leülsz. És szerintem az van, aki ugye ilyen helyekre jár, azokat ezek nem érdeklik. Elhiszed?
1: Tehát, hogy ott nem Brad Pitt vagy, hanem egy alkoholista.
2: Igen.
6: Csak ott nem kell az elején bemutatkoznod, nem kell azt mondanod, hogy szervusztok, igen, tudjuk, Brad vagy.
2: Igen. Szerintem valószínűleg az van, hogy akkor, amikor odamész, annyira szükséged van a lelki segítségre, hogy nem érdekel, hogy ott ül Brad Pitt, a pápa se érdekel, ha ott ülne. Uh-huh. Az nagyon vicces lenne, amúgy.
1: Az a helyzet, hogy sok volt a misebor.
2: Minden nap iszom. Minden nap bérmálok. Nem tudom, mi történt. Milyen irányba halad az életem. Na igen, szóval igen. Tehát szerintem azt, én most, ha abban a helyzetben lennék, nem hiszem, hogy érdekelne. Ez nem, hogyha a nőgyógyászaton futná össze vele, hogy oké, de hogy...
1: Értjük, te is jársz ilyen helyekre. Másfél évig járt egyébként oda, és akkor le is tette ő az italt, és 7 évig egy korty alkoholt nem ívott saját bevallása szerint. Ez 7 év eltelt, és most
2: Angela volt... nem ezt nyilatkozta, csak ennyit mondani.
1: Na jó, hát tudod, hogy most ti is mondtok rólunk mindent.
6: Ti nők.
1: Szóval 7 évig nem ívott egy kortyot sem, és 7 év után most az egyik interjúban megkínálták egy pohár borral, és elfogadta, és azt mondja, hogy nincs ebből semmi baj, ő most tulajdonképpen kitalált magának egy rendszert, hogy mi az, ami belefér az ő életébe, de nem akarja alkohol nélkül élni az életét, nem iszik minden nap, de van egy meghatározott szabályrendszer, hogy mi fér bele, meg mi nem, de visszaszokott az alkoholra a csávó 7 év után.
2: Híres utolsó mondatok.
6: Nekem ez még menni fog. Tudom, mit csinálok.
2: Én a saját diétáláson kapcsán tudom elmondani, hogy zajlik egy ilyen folyamat. Tehát, hogy...
1: Várjál, mert a Brad Pitté az úgy szól, ugye a fogadalom, hogy néha egy-egy italt megenged magának, de nagyobb mennyiség már nem fér bele. Hogy szól ez nálad?
2: Hát, hogy ez attól függ, ugye, hogy hányszor történt meg ez a kis mennyiség.
6: Azt mondod, hogy ezt még ledolgozom?
2: Hogy nem tudod, hány kalória ez? 4000? Hát most nem belefér, most néha egy 5000 plusz kalória. Nem, de aztán az van, hogy az ember először csak úgy Végülis olyan régóta jól viselkedem már, hogy nem.
6: Megérdemlem.
2: Hát, mi persze,
1: kicsit megérdemlem, de ez visszaesés, nem?
2: Nem csak, hogy hanem, hogy így, tudod, hogy ez így nem zökkent ki. Hát én annyira determinált vagyok, engem ez nem fog kizökkenteni. Aztán másnap is úgy determináltan kiítom ezt a fiókot.
6: És becsúszik 5000 plusz kalóriát.
2: És aztán rájössz, hogyha minden nap ezzel 300 plusz kalóriát, minden nap 300, akkor egy hét alatt hisztál fél kilót.
1: Bizony, az kemény tud lenni. Na most ezzel is így vagyok, ugye az alkoholisták azt szokták mondani magukról, hogy olyan nincs, hogy már nem vagy alkoholista, olyan alkoholista vagy, aki most nem iszik, ugye? Uh-huh. Tehát ezt szokták mondani, eltelt 7 év ilyenkor, ez most minek minősül, visszaesésnek?
2: Ez önhazugságnak.
1: Nem? De ő nem hazudik magának, csak azt mondja, hogy igen, én most már megiszom egy héten mondjuk 2 pohár bort.
2: De, igen, de milyen régóta zajlik ez? Tehát mondjuk ez mondjuk 5 éve van így, vagy 2, vagy 1, vagy 7-e?
1: Nem, 1. Egy.
2: Egy éve van így?
1: Körülbelül egy éve, igen, iszik ismét, de már nem annyit, mert a 7 év előtt ő frankó masszíva minden nap bepiázott.
2: És ebben az egy évben mióta csak néha iszik volt, hogy berúgott mondjuk?
1: Hát ezt nem mondta az interjúban.
2: Tudod, ezek a kérdések a fontosak.
1: De nem, szerintem meg nem fontos az alkoholista, nem attól alkoholista, hogy minden nap matra teszi magát. Effektíve, ha te minden este megiszol egy pohár bort, akkor én úgy igen. tudom, hogy akkor már te alkoholistának minősülsz, de megkérdezzük Zaher Gábort, mert itt van velünk. Szia Gábor, jó reggelt!
7: Jó reggelt, yeah. Sziasztok!
1: Na minek minősül Brad Pitt esete, aki ugye masszívan piázott, elment ebbe az anonim alkoholisták klubjába, letette a piát 7 évig, és azt mondta, hogy őnek is sikerült egy olyan szabályrendszert fölállítani, amit be is tud tartani.
7: Hát itt szoktak általában problémák lenni, hogy be tudja tartani azt a szabályrendszert, hiszen ahogy te is mondtad, ugye egyszer válhat valaki alkoholistává, utána a legszebb ugye szerventes, ugye abszinenciális periódusai vannak, ami jelenleg 7 évig tart, de van akinél gyakorlatilag az élete végéig. És ugye ott szokott a probléma lenni, hogy tényleg az van, hogy hát akkor most megiszom egy pohár bort, hát most mi történik? Hát semmi, hát most egy pohár bortól nem lesz neki semmi. Megiszom még egyet. És utána már le van szarva a történet. Ugye Tilla Tillának van egy zseniális filmje, ami van Tomival, ahol ugye Túróci Szabolcs játszik benne egy alkoholbeteget, és ott például egy ilyen visszaesést tök jól meg lehet figyelni. Ugye bizonyos szituációban ő hozzányúl az alkoholhoz, és az a néhány hónap, amit ugye abszinensen, szervmentesen töltött el, az úgy, ahogy van ilyenkor, megy valójában a lecsóba. De ha ő szigorúan be tudja tartani azt a keretrendszert, amit ő kijelöl, hogy azt mondja, hogy egy héten kétszer-háromszor este megiszom egy pohár bort, akkor az így valójában működhet, mert akkor átment kvázi szociális ó kategóriájába. De az a baj, hogy hát ismervén ugye a magyar állapotokat, ezt nem tudják betartani.
1: Nincs is ilyen, neked van ilyen ismerősöd, hogy a praxisodban van bárki ilyen, aki visszaállt szociális ivóvá, akkor mondjuk így, és ezt mondjuk tartotta 5-10-20 éven keresztül?
7: Megmondom őszintén, ilyen nincs, olyan van, aki most már 31 néhány éve egyáltalán nem iszik alkoholt, de olyan szinten, hogy dolgozott az éjszakába pultosként, és így tovább, és ugye ott meghívunk ez az amely, és ott a whisky kóla, az kóla volt, persze whisky kóla áron, a gin tonic tonic volt.
1: Jó,
7: gin
1: tonic ez pénzszerzés, ez más, ez tiszta ügy.
7: Ez világos, de nem, de van, aki nagyon-nagyon szigorúan be tudja ezt az egész dolgot tartani, de az a baj, hogy azért, amikor arról beszélünk tényleg, hogy most a keretrendszereinket kielődjük, és ő azt mondja, hogy akkor egy héten kétszer megiszom, hát de annyira jó volt, hát itt volt ez a gond, hát most nézd meg, ez volt, az volt, a tegnap a Debrecent is úgy elverték, mint a franc egyemet, hát tisztel a lóg a nózim, akkor megiszom egy pohárra, hát kicsit jobb kezdve van, hát azt mondja, megiszom még egy pohárra, hát most abból tényleg mi bajom lehet, na hát akkor már felszabadulok, és általában a harmadiknál kezdődnek a gondok, mert onnantól kezdve az ember már leszarja.
1: És holnap megint fogok találni valamit, amit föl akarok oldozni,
7: és
1: egy
7: pohár alkohollal, ugye? Igen, mert azért persze gondoljatok bele, hogy az alkoholnál jó feszültségoldószer tulajdonképpen nincsen. Szóval tényleg az ember megissza azt a két poharat, és akkor már jól érzi magát, és akkor már nem érdekli azt, hogy most itt van az anyósom is, meg mit tudom én, meg minden szétszar van, hanem akkor az ember azt mondja, leszarom, jó, ez így rózsaszín, klassz.
1: Magyarországon százalékosan, ha egyáltalán van ilyen adat, vagy tudsz ilyen adatot, vagy legalább egy megközelítőt, hogy hány embernek sikerült az, hogy akit az előbb említettél, hogy 30 éve nem nyúl pohárhoz?
7: Becsléseink szerint ugye az alkoholbetegeknél a visszaesésnek a nagysága az körülbelül olyan 60-70%-os. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy tart valamennyi ideig a financiát, de történik valami pszichés problémája, munkahelyi gond, stb., amikor megint valójában a pohárhoz nyúl. A többiek azok azért helyel közel valamennyi ideig tudják tartani, de viszonylag nagyon szűk az a sáv, amire azt lehet mondani, hogy ő akkor ő most betartja. Betartja és null toleranciával él nagyon-nagyon-nagyon régóta. Mondom, nekem van, de azt nem mondom, hogy az összes végtagom kell hozzá, de mondjuk három végtagon összetudnám adni azoknak, vagy meg tudnám számolni azoknak a betegeknek a számát, akik tartósan hosszú-hosszú éveken keresztül, akár gyógyszer nélkül, akár gyógyszer segítséggel, de meg tudták tartani az abszinenciájukat.
6: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy most már van egy csomó ilyen szer, sőt, emlékszem, még 20-30 év ezelőtt is voltak ilyen történtek, hogy vannak ilyen kapszulák, amiket, hogyha így
1: Ha
6: az alkohollal találkozott, akkor soha az életbe többet nem nyúlt el piához. Hogy ezek létező?
7: Ez létezik, persze van ilyen gyógyszerük, egy diszulfirán nevű hatóanyag, amely úgy működik, hogy az alkohol lebontását egy köztes szinten acetaldehid szintjén megállítja, és az acetaldehidről azt kell tudni, hogy az már nagyon kis mennyiség, viszont nem kell hozzá meginni jutalom a nap végén és egy rekesz sört, hanem mondjuk egy decibort, aki megiszik, és attól tényleg szarul lesz. Hát hány inger, rossz közérzet, izzadás, szapora szívműködés, magas vérnyomás, és igazándiból ez nem egy terápiás megoldás, ez egy mankó, amit vele lehet tolni valakinek a hóna alá, hogy ezt ő biztonságban érzi magát, hogyha akár szedi ezt a gyógyszert, vagy hogyha mondjuk már létezik ebből úgynevezett beültethető, implantálható tabletta, és ami körülbelül fél év alatt szívódik föl, és akkor az alatt a fél év alatt egyfajta, mondom, biztonságot tud neki valójában adni, mert ő úgy érzi, hogy ő amúgy nem tudná betartani, de kipróbálta, mert ráhívott, mert ilyen is van, hogy hát ez tényleg ez igaz, vagy csak átvernek, és akkor mit tudom én, beültettek szőlőcukrot a bőröm alá, és akkor az csak azt mondták, hogy ez nem, ez működik, és kipróbálja, tényleg szarul lesz, és akkor azt mondja, na jó, hát akkor inkább nem iszom, de ez ott ad nekem egyfajta biztonságot, hogy akár szedem. Habár volt nekem olyan betegem is, akinek beültettem, és akkor három nap múlva otthon a tükör előtt kiszedegette a farába ezeket. Azt mondja, vissza a babaruhát, nem, nekem sokkal jobb az, hogyha megiszom.
2: Ilyen szénhidráttal nincsen még, hogy amikor az ember nincs egy kalória deficitbe, akkor összeesik valahol, nincs
7: ilyen. De az a baj ezzel a fránya szénhidráttal, hogy annyira jó érzés, hogy az ember meg elkezdi enni azt a csokoládét, és úgy szétolvad a szájában, és akkor persze az a baj, hogy a csoki függés, én magam is én vagyok, az nem úgy eszi a csokoládét, tudod, hogy így ham-ham, hanem mint a disznó, és tolja befelé, és nagyon gyakran szaniolal együtt megy, de mondjuk az legalább bontatlan formába kiürül az ember.
1: Jó, csak rajtad nem látszik, tudod, az a baj, rajtunk meg ilyen.
7: Hát de muszáj, hát de az a baj, hogy akkor olyan craving sóvárgást van az emberbe, ugye a szénhidrát után, tudod, amikor ugye este 10 órakor, úgy az ember elindul
2: mondjuk a konyhába. Hangosítottál egy fontos gondolatot?
7: Jaj,
2: és találkozunk majd egy gyűlésen éjszaka, azt fogunk külne piros magyarosokkal.
7: Az anonim csokoládé függők, és aki ott ül, mondja, Gábor vagyok, 66 éves csokoládéfüggő.
2: És akkor nem tapsolni fognak, hanem csak zörgetik a papírokat, az üreseket. Igen. Szia, Gábor!
1: Gábor, köszönjük szépen neked, hogy segítettél ebben. Szigeten vagy? Kint vagy? Ott dolgozol?
7: Nem, éppen nem. Én azon a bizonyos ominózus napon kint voltam, és láttam is a történetet, és a valóságot, azt pontosan tudom, hogy mi zajlott le, nem az, ami hát, le lehet tudni a magyarországra.
2: Nem mondd el, hát most itt a lehetőség, hát most itt beszélünk. Mi úgy? De ez nincs itt Balázs, hogy nem mondhatják, hogy elfogultak vagyunk.
7: Ja, nem mondhatják, hogy elfogultak vagyunk. Figyelj, 20 ember került be a Sziget ambulanciára azért, mert valamilyen módosult tudatállapotban volt. Én ezeknek a háromnegyedét láttam ezeknek az embereknek. És azért elég régóta üzöm már ezt a sportot, hogy azért azt tudja mondani, hogy ez most csak a piától van, vagy van esetleg valami egyéb más ravasság is a szervezetükbe. Mi úgy ítéltük meg ott a kollégákkal együtt, hogy ezek be voltak rúgva, és én magam is vittem be emberkét, aki fél liter vodkát megivott, és azért mondjuk fél liter vodkát meginni, és most nem egy eremáról van szó, ugye egy ilyen rendes magyar alkoholistáról, hanem egy, hát ha nem is pályakezdő, de szociális ivóról, azért fél liter vodkától, mondjuk egy 60 kilós ember az fölborul, mint a kandis.
1: És hogyha nem ettél egész nap, és a 36 fok, igen.
7: És a 36 fok, és az izzadás, és a nátrium hiány, és a por, és így tovább, és így tovább. Szóval nagyon jók ezek az anekdotal riportok, meg amikor valaki ex-katedra kijelent valamit, anélkül, hogy erre lenne bizonyíték.
2: Hát meg volt a kiedve, és akkor gondolom, ez könnyebb volt elhinniük, tudod, hogy ezt történt, hogy szembenézem magával.
7: Találkozunk ez a, hogy beletettek valamit az italomba. És akkor megrázzuk előtte a 2,5 ezredékes béralkohol szintjét, és akkor persze, mert ő csak a második, harmadik pohárra emlékszik.
1: Igen, utána már nem érdekli. Vitatkozni.
2: Hiszen, de Ágában, én is kín voltam, és én nem ittam még nagyon sokat akkor, de már én is éreztem, hogy így olyan furán vagyok, és néztem, 140-es volt a púlzusom a melegtől, mert akkor nem ittam eleget, és nem is izzadtam egyáltalán, de hogy annyira az a sok ember, meg az a tömeg, meg a meleg, meg a szárazság, vagy nem tudom, hogy ez így leterhelt az ember testét. Tehát én ezt
7: Abszolút mértékig. Szóval ez nem egy ilyen szorványos dolog, mert ha belegondolsz, tehát volt kint 65, majd 70 ezer ember, ugye hány olyan nagy megyeszékhelyünk van, ahol nem laknak ennyien. És ebből összességében mindenféle bajokkal, a szálka ment a talpamba, viszójagomban, belement a por a szemembe, 100-an kerültek be az ambulanciára, abból 20-an voltak olyanok, akik mondjuk hát, valljuk őszintén, ittasak voltak. Ez nem egy olyan szenzáció, és akkor megjelennek a hírek.
1: Hát csak ezen most jól lovagolni, te is tudod, igen. Ne zárjuk ki azt, hogy volt egy ilyen, vagy kettő,
7: akkor persze. Akkor vegyük meg a gyors tesztet, és akkor mártsuk bele az ujjunkat, meg csöppentsünk rá, és akkor kiderül, hogy ezek a gyors tesztek mondjuk ezek olyan 70%-os biztonsággal lehetnek pozitívak, és ha nem, érted, szóval, meg hogy miért nincs a mintavétel, meg és így tovább. Szóval ezt is lehetne még tovább boncolgatni.
1: Így van, csak tudod, a tovább boncolgatás az mindig nagyon erős szellemi igénybevételt követel, a bulvárnak a labdázása meg mindig egyszerűbb.
7: Persze, és ezt elolvassak, és ezzel befolyásolják a közhangulatot, és ez nem jó.
1: Nem, ez egyáltalán nem jó.
7: Én úgy gondolom biztonságos, és igen, van, aki berúgik, mint a disznaj, van olyan, aki esetleg spanglizik, van olyan, aki visz be magával ekit, vagy bármi egyebet, mert ilyen mindig van, ez tuti, de én azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a fesztiválok biztonságosabbak, mint a budapesti éjszaka.
2: Nagyon fontos a zenet.
1: Köszönjük szépen neked, köszönjük jó munkát.
2: Köszönöm, sziget.
1: Így van. Zaher Gábor, nagyon bírom, köszönjük nagyon szépen. Jó. 8:30 jövünk vissza hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék hamarosan folytatódik.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
9: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1.
1: Többnapos programsorozattal készül Budapest augusztus 20-ára. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. Kihirdették a Magyarország tortája versenygyőztesét. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Többnapos programsorozattal készül a főváros augusztus 20-ára. Egyes rendezvények már 19-én kezdődnek, és még vasárnap is lesznek programok. Visszatér a Magyar Ízek utcája és a Mesterségek ünnepe, a parlamentet pedig ingyenesen regisztráció nélkül lehet majd megnézni. Megtartják a tisztavatást és a katonai légi parádét is. Egyedüli változás az esti showban lesz, melynek nagy részét drón és fénysó adja majd. A 10 percesre szűkített tűzijátékot pedig a Lánchíd és a Margit híd közötti budai rakpartról lehet majd a legjobban látni. Az állami programokra a tervezett 18 milliárd helyett 4 milliárd forintot költenek. Bogyós gyümölcsök, mandula és túró találkozik idén Magyarország tortájában. A gyulai kézműves cukrászda Bíbor Fehér nevű édessége nyerte a versenyt. A cukormentes kategória győztese a Balatongyöröki Promenád kávéház Szilva fácskája lett, abban a Szilva mellett zöld tea, tejcsoki, dió és fahéj is megjelenik. Az év Szent István napi kenyere a Helpékség pilisi pityókás kenyere lett. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsődék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben és udvarokon kialakított terekben, játszóházakban is. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
1: 1 millió otthon maradt áram nélkül az Egyesült Államok középnyugati részén tomboló viharok miatt. Illinois és Indiana több térségében tornádó veszélyre figyelmeztettek. Több nagy reptéren átmenetileg a forgalmat is le kellett állítani, Ohio államban pedig villámárvizek miatt zártak le utakat. Ma csak kevés felhő lehet az égen, délután 30 fok körüli értékekre készülhetünk. Holnap is sokat látjuk a napot, a Dunától keletre lesz több felhő fölöttünk, nagyobb eső viszont nem valószínű. A frissebb hajnal után délután 30 fok fölé melegszik a levegő. A hétvégén délután már 36-37 fokos maximumokkal számolhatunk, csak a gyengébb szélenyhíthet némiképp a hőérzetünkön. Jövő hétfőn is marad a hasonló idő, kedden érkezik a változás, hűvösebb, esősebb időre számíthatunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: 3-4-9 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt, szevasztok!
2: Jó reggelt.
1: Na hát természetesen ugye Zahér Gábor előbbi megszólással kapcsolatosan azért van érkező SMS, hogy iszonyúan dühítő, amikor az ember átéli a hozzátartozójával a történeteket, és mindazt, amivel jár, és pontosan tudja, hogy szinte semmit nem vívott, elvitatják, hogy drogot adtak be neki. Senki nem vitatta el, kedves ES aláíró, és főleg nem azért, mert Zahér Gábor azt mondta, bár egy kicsit egy több orvosi diplomával és egy mint 50 év vagy 40 év ilyen jellegű tapasztalattal a háttérben, azért azt nem mondjuk, hogy az Zahér Gábor megkerülhető ebben a történetben. Tehát senki nem vitatta el ezt a történetet, csak egyelőre nincs rá bizonyíték, tehát hogy nem kaptak el drogdírát a szigeten, van feljelentés, úgyhogy nyomoz a rendőrség, reméljük, hogy annak is lesz majd eredménye. Másrészt pedig a 65 ezres tömeghez képest, hogyha ebből ez a 18 ember, aki ugye bekerült az ellátásba, ilyen okból kifolyólag, ha benne van, az akkor is nagyon kevés. Mondom ezt úgy, hogyha ez egy ember, az akkor is sok. Oké?
2: Okay? Szerintem azért ennyire megismerhettek bennünket, hogy ugye nem azról megy ki a játék, hogy így kibújjunk dolgok alól, vagy egyáltalán, hanem egyszerűen csak az van, hogy szeretném megérteni a dolgok természetét, és alapvetően az van, hogy az embereknek, nagyon kevés embernek van valódi önismerete. Néha nekünk is hiányos a saját önismeretünk, és az van, hogy egy ilyen helyzet, amiben amúgy nem vagy benne minden héten, mert azért ritkán megyünk ki akkor a rendezvényekre ilyen időben, ami volt, meg tud lepni minket a szervezetünk, és lehet, hogy ezt is egyrészt fel kell dolgozni, hogy lehet, hogy 20-ból, lehet, hogy 10-et drogoztak be, lehet, hogy 2-t, lehet, hogy 1-et sem, lehet, hogy mindet. Érted? És nem tudjuk megmondani. De közben mi is ugye ízlelgetjük ezt az egész témát, viszont félelemben élni nem szeretnénk. Nem szeretnénk azt mondani, hogy a fesztivál veszélyes, mert eddig a fesztiválok országa voltunk. Hány fesztiválunk volt 10 évvel ezelőtt?
1: Hát nem tudom, 50.
2: Rengeteg fesztiválunk volt, tehát júniustól szeptemberig. És az egész életterünket szűkítik befele ezek a félelmek, hogy ne menj el ide, ott bajod lesz, ott majd écestőjébe ülsz meg. Tehát mindenféle hülyeségek. És hogy így nem lehet élni, ez egy életellenes gondolkodás. És nagyon szomorú, hogy ez előfordul. Nekem van olyan 45 éves humorista ismerősöm, akit drogoztak be, 2 napig ült magatehetetlenül a lakásában, és az egész család állt felett, hogy akkor ez most hogy lesz, mi lesz, meg ilyesmi. Nem tudjuk, mi a motiváció, ki csinál ilyet? Tehát, hogy miért történik?
1: Ha a pultos tesz bele, aki egyébként ott marad bent a pultban, neki például ez miért jó?
3: Itt ugye nem feltétlenül arról van szó, hogy lehet, hogy a pultos teszi bele, és utána van 2 segítője kint, aki esetleg követi azt az embert, akinek beletette az italába. Tehát itt van 1001 sztori, amit köré gondolhatsz, ennek a történetnek van létjogosultsága, ez egy létező jelenség.
1: Ezt elmondtuk mindannyian, hogy ez van, ez létezik, igen, és nem kell elbagatelizálni.
3: Persze.
1: A 65 ezer versus 18 ember fényében tönkretenni egy kicsit valamit úgy, hogy most azt mondjuk, hogy ez az egész egy erkölcsi fertő volt, azt szerintem meg nem korrekt.
2: Meg most mi viselkedünk ilyen modorosan ezzel az egésszel kapcsolatban, tehát hogy most az, az igazság, hogy ahol ennyi ember van, sokfajta ember van, és nem minden ember jó indulatú. Vannak rossz indulatú szociopata, meg pszichopata emberek, akik be tudnak kerülni egy nagyobb tömegbe. Ezzel semmi nem fog megvédeni téged. Mindenki iszonyatosan sajnál, senki nem akarta ezt az élményt adni senkinek, nem? Tehát ez fel sem erült. Hanem egyszerűen csak ezt felejtsük már, hogy ne kössük már ezt így rendezvényhez, meg emberekhez, hanem ez egy általános jelenség, ami van, mióta létezik ez a drog. Nem?
1: Ez a budapesti éjszakában előfordul.
2: Nem a budapesti, a világon ez így van. És így nyilván fontos, hogy a gyerekeinket megtanítsuk, hogy mit fogadhatnak el idegenektől, mit nem, hogy ne adják oda a poharukat másnak, és a többi, és a többi. De ezen kívül az is tök fontos, hogy te, aki mondjuk 40 évesen elmész szórakozni, legyél tisztában azzal, hogy 40 évesen nem annyit bírsz, mint 20 évesen, és 40 fokban nem annyit bírsz, mint 20 fokban, és a többi, és a többi, és a többi, és hogy a tömeg maga egy fura energia, amitől amúgy simán lehet, hogy a testet bepánikol, mert az ott egy természetellenes élethelyzet, még akkor is, hogyha jól esik neked. És hogy ezekre is gondolni kell, nem lehet ilyen fekete-fehéren élni, tehát ez, én teljesen ki vagyok.
1: A legnagyobb baj, hogy itt most az az oldal van erősen képviselve, aki azt mondja, hogy itt bedrogozások történnek, és még egyszer elmondjuk, hogy ezt nem engedjük el, ezt a verziót, lehet, létezhet, csak nem mondjuk rá egyből, meg ne az egészre.
3: Hát meg óriási felkiáltó jelet kapott ez a rendezvény így ebben. Tehát, hogy tulajdonképpen ezt a történetet most ebben a pillanatban ezzel az eseménnyel kötöd össze, hozzád is érkezett egy csomó ilyen típusú megkeresés, hogy hallottam,
1: napokon keresztül az jött oda hozzám mindenki, hogy na, a drogos kis bulit. Igen. Adjatok
2: de amúgy
1: már.
2: Meg tudod, olyan nyár van, ez az ilyen ipari uborka szezon, tehát semmi nem történik, hogy nem lehet miről írni a jó kis pletykákat meg egyáltalán, és ez egy csodálatos dolog, mert a Sebestyén Balázs nevével mindent el lehet adni. Tehát bármire odaírt, hogy Sebestyén Balázs, akkor ez kattintásokat hozza a számokat, mert egy megosztó ember, aki vagy jót, vagy rosszat vált ki a másikból, de reagálni fognak rá, és egyszerűen ezt nem bírják otthagyni, de amúgy alapvetően szerintem, aki valaha járt szórakozni, tehát valaha része volt ennek a szubkultúrának, az pontosan tudja, hogy legalábbis én tudom, 14 éves korom óta ott vannak, leselkednek ezek a veszélyek, és valahol megtörténik, valahol nem történik meg.
3: Annyira vicces, hogy azt mondta, hogy megtanítod a gyerekedet arra, hogy mire figyeljen egy ilyen rendezvény, miközben én úgy tettem le a poharamat, úgy adtam oda mindenkinek a kezébe, úgy vittem italt ide-oda bárkinek, hogy azt se tudtam, hogy kitől kapok italt, hogy kitől kapok.
2: Érdekes.
1: Jó, mindegy, ezt el akartuk mondani, és nem is akarjuk szétenni tovább ezt az egész tüzet, meg mindent. Mindenki tegye el oda magába, ahova akarja ezt a dolgot. Viszont egy zseniális új weboldal talált a mi Lackó kollégánk, egy szolgáltatást Magyarországon, amivel most kapaszkodjatok meg, ez a miénk, magyaroké, névtelenül tudsz SMS-t írni bárkinek. Mert ugye a saját telefonodról nem tudod megtenni, főleg ha ismerősnek akarsz írni.
3: Igen, kiírja.
1: Bármit is, mert kiírja a számodat, ismerik, de ha még ismeretlen is ez a másik ember, akkor is kiírja ugye a számot, tehát vissza tud rá jelezni. Itt kérlek szépen beregisztrálsz egy oldalra, mondjuk nem olcsó, mert körülbelül másfél eurós díja van egy ilyen SMS-nek, az mondjuk ilyen 500-550 forint. Beírod, hogy mit akarsz, írod a telefonszámot, ha akarod, akkor generálnak hozzá egy kamu számot. Ha akarod, generálnak hozzá még egy kamu nevet is, amit te választasz ki a kamu nevek közül, és azzal megy el az SMS-et. Tehát, ha te mondjuk egy jó barátnődet megcsalja a férje, és oda akarsz pirítani a férnek, vagy akarsz szólni a barátnődnek, de nem akarod megnevezni magad, akkor ezen keresztül ezt megteheted másfél eurós díjért, és senki nem fogja megtudni azt, hogy kitől érkezett az SMS. Ráadásul a rendszer az olyan, hogy visszanyomozhatatlan, mert azonnal törli az összes adat, a fizetési adatodat is, az eredeti nevedet, mindent. Tehát, hogyha még az, aki megkapta az SMS-t, nagyon sok energiát beletenne abba, hogy ki akarja nyomozni, hogy ki küldte neki az SMS-t, ezt akkor se tudja megtenni.
3: A trollok most tűzték fel az ingójukat.
1: Jaj, végre.
3: Gőzsölik a kis
2: nevet. A trollok nem költenek pénzt ilyesmire. Tehát a trollok úgy trollok, hogy ingyen.
1: Igen, csinál egy izét, egy álprofilt, és akkor
2: onnan. De ez, nekem ez kicsit azért még mindig gyáva. Tehát szerintem azt kéne csinálni, hogy a legjobb az, amikor a reakciót is látod.
3: Igen.
2: Vagy valamiféle kapsz visszajelzést az, hogy mi történik. Tehát oké, hogy elküldöd SMS-t, de miért nem az van, hogy így, tudod, hogy így mondjuk felhívja valaki, vagy egy robothang is között, te hallgatod a másiknak a reakciót, egy ilyen AI hang, vagy egy ember. Érted? Tehát mondjuk fizetek neked, Gyuri, mit tudom én, 5000 forintot, hogy akkor hív fel a Pétert, hogy meghúztam a kocsiját.

0: elmondhatja a tutit, amikor leránthatja a leplet. Szóval, hogy vannak ezek a típusú emberek, akik ezeket imádják.
1: Én nem is szoktam csinálni. Én a gyors...
0: Véletlenül kicsúszik.
1: Én a raktapasz lehúzós típus vagyok.
2: Hogy szeretnél? Gyorsan ez vagy lassan?
0: Ajtóból visszaszólva.
1: Annyi, hogy három gyereke van a férjednek egy másik nőtől. Na, puszi. Én nem szólok ebben, nekem ez oké. Na, elő. Nem kezdtél túl misztifikálni.
2: Az őszintes, de figyeljetek, van egy csomó olyan ember, aki például a saját párjának nem mer elmondani dolgokat. Hogy ez nem jó ebben az esetben? Hogy azt akarod, hogy tudja a párod,
0: igen,
2: a dolgot, de gyáva vagy hozzá megtenni. És most ne értékeljük az embert, mert értelek, amit gondoltok erről a dologról, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor írok neki egy ilyen SMS-t, és ő majd rákérdez, és akkor már én ezt könnyebben el fogom mondani.
0: Tehát, hogy a párok majd ezek után ezen a felületen fognak egymással levelezgetni,
2: a
0: mindenféle fantáziáikat így próbálják majd az asszonyka vagy a férjük tudtára adni, hogy szívesen kipróbálnám ezt,
1: de azt,
0: majd
1: meghúztam
0: a kocsit.
1: Iszak egy eszemes, büdös a picsa.
2: Nem mered megmondani.
1: És akkor tovább állsz.
2: De akkor vagy gondoljunk például egy munkahelyre, ahol dolgozik két ember, és az egyiket a ugyanolyan pozícióban, de nem ugyanannyi pénzért, tudja, hogy a másik nem dolgozik jól, de ő soha nem mert ezzel bemenni a főnökéhez.
0: Mert ugye lopja a fénymásoló papírt.
2: Igen, hogy mi így vagyunk szocializálva, hogy nem merünk szólni a munkahelyese azért, ha nekünk
1: valami rossz. József nem is ismeri
2: rossz.
1: Az Excel-t.
0: Igen.
2: Ennyi. És akkor ez így megírod.
0: Az életrajzában.
1: Úristen, hát ez egy nagyon sötét időt. Ja, hoznám. Tehát azért ez...
0: Igen, és az a baj, hogy innentől kezdve hogyan ellenőrzöd annak az SMS-nek a valóságtartalmát? Kit kérsz számon? Ki az, aki...
1: Mint ha magáról írta. Hogy felháborodhasson.
0: Üzengessünk.
1: Mi van akkor a múltja az egész ilyen misztikussága, hogy pont hiányzik a helyzetben, ugye sokszor van az, hogy azt mondod, hogy jaj, ha nem tőlem tudnám meg, akkor sose tudná, hogy ez tőlem van az információ, tudod, de valójában ahol megtudja az információt, pontosan tudja, kinek állt érdekében ezt elmondani, nem?
0: Hát, vagy egyáltalán hitelese. Tehát, hogy lehet-e neki hinni. Tehát, hogyha most neked jön egy SMS arról, hogy a Péter csal téged egy ilyen számról, akkor te ezzel mit kezdesz?
1: Nagyon-nagyon kacagok rajta, mert a Péternek még erre van energiája, azok után, amit neki ki kell bírni odahaza, akkor az így rendben van. Figyelj, Péter csal engem, hát...
0: De
2: van egy...
1: Na, gyerünk
0: tovább. Ez pontosan arra jó, hogy ha van egy rossz indulatú, van egy haragosod, akkor ez elkezdi a hazugságokat gyártani rólad, és ezeket a rossz magvakat így elülteti benned. Tehát, hogy mocskolódik, elküld egy csomó dezinformációt. Tehát, hogy
1: én nem így csinálnám,
0: szó, hogy rossz kedve legyen tőle, hogy gyanakodjál. Tehát, hogy nem értem teljesen ezeknek a dolgoknak a létjogosultságát. Vannak emberek, akiknek elfogadom a véleményét, vannak emberek, akiknek adok a szavára, és tudom,
2: hogy... nagyon kevesen vannak ám ilyenek, akik azt mondják, hogy jó, ez engem nem érdekel, mert X mondta.
0: Hát, de hogy hiteles?
2: De csak belemászik a füledbe, érted?
1: Ennek evolúciós háttere van, Júli. Szerintem ezt úgy kell megközelíteni, hogy aki úgy érzi, hogy támadást indít ellen, és mondjuk ismerősöd, de tegyük fel, hogy azt mondja, hogy na, akkor most segítek a házasságodban, az, hogy elrontom neked. Az evolúció arra tanított meg bennünket, hogy ezeket nyakon kell baszni. Tehát, hogy ez...
0: Igen,
1: de hogy nagyon hamar, ha ez azért van az életedben néhány ember, akiről kinézed ezt, hogy az erre képes, nem, azért hamar a végére jársz. Hogy ez így, ki képes ilyesmire?
0: Neked most volna egy listád, akit így tudnád?
1: Senki velem állok szóba.
0: Ja.
1: semmi.
0: Kap a Péter egy ilyen SMS-t, akkor lenne három ember, akire rá tudnám mutatni, hogy na, ez valószínűleg.
1: Az SMS tartalma alapján meg tudnám mondani, ki mondja. Tényleg. Hát igen, mert mindenki egy szegmensét ismeri az életednek, tehát hogyha most jön egy ilyen speciális üzenet, akkor az nagyjából sejtednem, hogy honnan jön.
0: Bárhonnan.
1: Tehát most mit tudom én. Péter kap egy SMS-t, hogy három éve nem gyóntam a mise után, akkor azt lehet tudni, hogy az valószínűleg a pap küldte helyette. Tehát, hogy szerintem az ilyen...
2: Visszanyomozható egy csomó esetben, hogy kitől jött, persze.
1: Kritikusan unalmas életet élünk Péterrel. Tehát, hogy hozzátenném, hogy ugye a barátainkat, mindenkinek a szóhasználatát teljes mértékben ismerem. Tudjuk, hogy, tehát, hogy hol vagyunk, mit csinálunk, tehát nincsenek ilyen nagy...
2: Nem, esély 15 év, hát na, mindent elárulsz.
1: Nem ilyen swingerbulis, spriccolós életünk, amit a Julinak ért, tehát, hogy bárki írhat bármit.
0: Szerintetek menni fog ez az oldal?
2: Szerintem igen.
0: Használni fogják.
2: Ebben az országban pedig különösen.
1: A kérdés, hogy legális-e? De ez legális?
2: Hát figyelj, semmi nem csinál.
1: De igen, mert szerintem pontosan pontosan ellenőrizhetőnek kell lennie, mert szerintem vannak ennek ilyen szabályozásai. Tehát nincs, hát mert ez életveszélyes fenyegetéseket is lehetne akkor küldeni.
2: Ha létrehozok egy kamu oldalt, egy ilyen internetkávézóban, tehát nem saját gépről, egy kamu

0: profilt, és azon keresztül én életveszélyesen megfenyegetlek téged.
1: Nem hiszem, hogy ezt megengedi a rendszer. Ezt biztos, nem. Ezt nem.
0: De és olyan ez a rendszer, ez szűri? Tehát azt mondja, ha megöllek, szó szerepel benne, akkor nem küldöm el?
1: Hát, vagy akkor nem törli ki a küldőt.
0: Az adatokat.
1: Az adatokat. Mert ilyet nem lehet csinálni. Gondolom már bele, milyen világban élünk. Ha így lehetne érteni.
2: Az a baj, hogy ez az ország tele van feketeöves szarkavarokkal. És ez egy újabb platforma arra, hogy még jobban megrocsantjuk ezt a nagy tálat. Tehát, hogy ez szerintem nagyon-nagyon.
1: Most nem
2: nagyon
1: a kollégáidról beszél, Juli, hanem jó. Most a világról. Hogy így az országról van szó, nem a kollégáról.
0: Igen.
2: Akkor küldjünk mi is utánetet.
1: Jó, de senki nem érdekel annyira, hogy megkérdezhetsz az életet.
0: Valaki, akivel nem mersz beszélni, vagy nem akarsz igazából beszélni, de szívesen elmondanál valamit neki?
2: Nincs. Én odaállok. Igen.
0: Na.
2: Ha valami gevasz van, akkor mondom.
1: Akkor én mondom, hogy kit hívjunk fel, vagy írjunk SMS-t, vagy nem tudom. Szóval először, ugye Balást bántalmazzuk.
0: Más bajosít szerintem így forgatás közben.
1: Aki nem dolgozik, az bántalmazzuk addig, amíg nincs bent. Ahogy nem hívjuk fel, nem kérdezzük meg tőle, mi a helyzet, és aztán nem ürünk neki SMS-eket.
2: De, csörögjünk el.
1: A titkos számról. De titkos számról írjunk neki SMS-eket, hogy tudjuk, hogy hol vagy.
0: Igen. De követünk. Megyünk utánad.
2: De akkor csináljuk, akkor mi lenne, hogyha akkor megcsinálunk a...
0: Na, saját. Szóval, hogy arra gondoltunk, hogy mi van, hogyha mi leszünk azok, akik átadják ezeket az üzeneteket.
1: Ja, azt nekem kellett volna picsálni, csak elfelejtettem.
0: Így van, azért, bocsánat, arra igen. Vártunk. Itt arra vártunk, de semmi, egyébként jó el voltunk Balázsral. Kedves hallgató, ha te most szeretnél valakinek üzenni valamit, akkor írd meg nekünk SMS-ben, írd meg a nevét, és írd meg a telefonszámát is, mi fölhívjuk, és átadjuk neki az üzenetet. Tehát meghúztad az autóját, a feleségednek, a feleségét is meghúztad, az is jó. Bármi olyan van, amit szeretnétek most átadni, hogy elfelejtettem a gyereket elhozni az oviból júniusban, azóta is ott van, és ezeket eddig kummantottál, most itt az idő, hogy a Balázsék átadja az üzeneteket. Tehát mi az
1: nem
0: üzenet?
1: Balázsék, most a Rákóczi Feri fogja átadni az üzeneteket.
0: Legyünk mi a többiek. Jó, legyünk az a nevünk a többiek. Tehát legyen benne a név, a telefonszám, meg az üzenet, és átadjuk, jó?
1: Ha a Géva Júli hangját meghalad, bajban leszel.
3: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
3: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
4: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
5: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
6: Világmárkák, világra szóló áron.
7: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 40 g-os többféle Knopper Snut Bar csak 239 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
9: Hozd saját táskádat a Jizzhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A más csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jizz, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
12: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
13: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer. Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu.
14: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
15: Szerezd be minden iskola szert az Osamban és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz!
16: Kezd a vásárlást az Arszóna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
15: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
10: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
17: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu.
13: McCoffee Budapesten. Augusztus 14-én a City Takeover elhozza a világ leghíresebb Afrohouse előadóját a Budai Várba. Augusztus 13-án pedig Joris Born népszínpadra a Nyugatinál. Ne maradj le a nyár legizgalmasabb elektronikus zenei eseményeiről. Jegyek citytakeover.hu.
18: Bosch akció a Megatoolnál. Szeredd be Bosch szerszámaidat szuperárakon. 5000 forinttól ingyen szállítjuk. 80 ezer forint felett egy grillsütőt is adunk. Megatool, ha igazán kemény szerszámot akarsz.
0: A Rádió 1.

0: infók a forradalom 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió 1-en.
3: Megoldás születhet a Duna átmeneti duzzasztására Paksnál. Újra megdőlt a meleg rekord. Egyre több a rossz autó a műszaki vizsgákon. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Fenék küszöb épül a Dunán a paksi atomerőműnél, ezt a miniszterelnök jelentette be tegnap a kihelyezett kormányülés után. Magyar Péter azt mondta, 145 ezer köbméter követ használnak majd fel a munkához, a beruházással néhány héten belül elérhetik, hogy a teljes erőmű újra működhessen. Az átmeneti vízszintemelésre is van megoldás, két 80 méteres bárka elsüllyesztésével emelhetik meg a vízszintet. A honvédelmi miniszter 100 katonát is kirendelt az építkezés támogatására. A kormányfő azt is elmondta, 50 milliárdos terhet jelentene havonta az erőmű kiesése, míg az elrendelt munkálatok költsége nagyjából 6 milliárd forint. Majdnem 38 fok volt tegnap Újpesten, több mint 100 éves melegrekord dőlt meg ezzel a fővárosban. Hajnalban sem frissült fel igazán a levegő, megdőlt a napi hajnali melegrekord is. A Jánoshegyen a leghűvösebb órákban is csak 25 fokig csökkent a hőmérséklet. A korábbi rekord 24,2 fok volt, ezt 2017-ben mérték Lágymányoson. Egyre több a rossz állapotú autó a műszaki vizsgákon, tavaly mintegy 7000 kocsi bukott meg, nagyjából 70%-kal több, mint 2016-ban. A vizsgállomásokat és vizsgabiztosokat tömörítő szakmai testület szerint időnként olyan járműveket is vizsgára visznek, amelyek már egyáltalán nem alkalmasak biztonságos közlekedésre. Hozzátették, különösen a külföldről behozott használt autóknál romlott látványosan az állapot. Csaknem 13 ezer tonna illegálisan lerakott hulladéktól tisztították meg a hazai erdőket 2020 óta. Csak ebben az évben több mint 300 helyszínről mintegy 640 tonna szemét gyűlt össze. Az erdészetek ellenőrzésekkel, sorompókkal, kamerákkal próbálják visszaszorítani az illegális szemét lerakást. Már több mint 900-szor segítettek idén a Vörös Kereszt önkéntesei a Balatonparton. Augusztus 20-áig 10 déli parti strandon teljesítenek szolgálatot. Leggyakrabban kagylóvágásokat és horzsolásokat látnak el, de rovarcsípések és a hőség miatt is sokan fordulnak hozzájuk. Medúzák bénították meg részben Franciaország legnagyobb atomerőművét. 3 reaktort le kellett állítani, egy negyedik pedig csak korlátozott teljesítménnyel működhet. Egyelőre nem tudni, honnan érkezett ennyi medúza a létesítményhez. Ma csak kevés felhő lehet az égen, délután 30 fok körüli értékekre készülhetünk. Holnap is sokat látjuk a napot, a Dunától keletre lesz több felhő fölöttünk, nagyobb eső viszont nem valószínű. A frissebb hajnal után délután 30 fok fölé melegszik a levegő. A hétvégén délután már 36-37 fokos maximumokkal számolhatunk, csak a gyengébb szélen hithet némiképp a hőérzetünkön. Jövő hétfőn is marad a hasonló idő, kedden érkezik a változás, hűvösebb, esősebb időre számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: Szevasztok, jó reggelt mindenkinek, 4:10 lesz egy perc múlva. Közlekedési híreket nézek. Budakeszi utat feltúrták, a budakeszi határnál kilométeres dugó mindkét irányban. Balesetet meg most nem kaptunk semmit. De van. Baleset a 8-ason Tücskevár előtt, autó az árokban, zajlik a műszaki mentés és sávelzáráson. Köszönjük szépen. Na hát az elmúlt óra végén fölvetettünk egy ilyen titkos SMS küldő szolgáltatást, és aztán arra jutottunk, hogy ez lehetnénk mi magunk. Nagyon szépen kérünk benneteket, hogy Cuki, szeretlek, drágám, már nagyon hiányzol, az nem mi vagyunk.
1: Tiltástörlés.
0: Így van, az tiltástörlés, mert azt megmered írni magadtól is. Jó esetben.
1: Mi nem segíteni akarunk nektek. Itt jól érezni magunkat. Így, ez egy nagyon nagy különbség.
2: Itt csak nagyon vállalhatatlan eseket küldjetek.
0: Hála a jó Istennek van az is. Tehát ugye a felvetésünk az az, hogy van egy ismerősöd, ez lehet a párod, lehet munkatársad, barátod, akivel szeretnél valamit közölni, de hát igazából cikinek érzed ezt a történetet. Erre valaki kitalált egy SMS küldő szolgáltatást, és azon gondolkodtunk, azon találkoztunk, hogy akkor mi magunk legyünk ez az élő SMS küldő szolgáltatás, nem SMS-t fogunk küldeni, hanem föl fogjuk hívni azt, akit te szeretnél.
2: Igen, de és ez lehet anonim. Tehát ez azt jelenti, hogy mi felhívjuk ezt az embert, és nem fogjuk megmondani azt, hogy te ki vagy. Tehát nyugodtan küldjétek azokat.
1: Hát ők nem fogják megmondani, én meg fogom mondani, hogy te voltál. Legyen az, hogy csak utolsó kis számjegyét a telefonszámodnak elmondom.
0: Jó, tehát az üzenetet kell leírjátok azt, hogy kinek szeretnétek elküldeni ezt rajtunk keresztül, és a telefonszámát az illetőnek, mert hogy ugye valahogy úton kell érni, föl kell hívjuk. Na, akkor nézzük az elsőt. Itt van, ez, ha minden igaz, akkor igen, ez egy kollégális, egy nagyon baráti kollégás üzenet lesz majd. Reméljük, hogy fölveszi a telefont, bár ugye munkaidőben vagyunk. Ez melyik színű fehér telefon? Fehér színű. Jó. Megvan.
3: Halló.
0: Szia, Dávid, itt a Balázsék című rádióműsor, ahol most van egy Juli, egy Eszter, meg egy Feri, tehát Balázs egyse.
2: Hello.
0: Hello.
3: Sziasztok, hello, sziasztok.
1: Rossz hírünk van.
0: És tényleg rossz hírünk van. Figyelj, csak egy üzenetet kell átadjunk neked. Igen. Élőadásban vagyunk, ugye ezt el kell mondjam. Igen. Jó, mert ugye azt találtuk ki, hogy ha bárki szeretne elmondani egy olyat kollégának, barátnak, ismerősnek, szerelemnek, hogy eddig nem merte azt, mi most megtesszük helyette, így szól az üzeneted, és én örülnék egyébként, ha kitalálnád, hogy ki küldte ezt.
3: Igen.
0: Dávid, ragd már össze rendesen azokat a szerszámokat, hogy ne ne kelljen javítani utána te bánat.
3: Jó, Isten, ez egyik kedvenc kollégám, és nagyon jó cimborám, ő a kopasz, ő a darabos Dávid.
0: Kopasz!
3: A
0: kopi.
1: A kopi.
3: Így van.
1: Na figyelj, adunk neked 15 000 forintot, ha most oda sétálsz a kopihoz egy csavarmazóval. És egy kopábbig végével.
0: Jó, és kigalmatlan módon megruházod.
1: Csak egy kicsit, csak egy, de úgy, hogy rádió szempontból lehessen értékelni a produkciódat.
0: Jó, mert kopi nekünk is a bögyünkben van, úgyhogy mi is ezt üzenjük, de hogy is nem.
1: A kopi rengeteget írogat nekünk, és én is üzennék kopinak, hogy ne írogasson nekünk állandóan. Nagyon
3: sokat. Most is hallgat titeket, mert nagyon vigyorog, mert ugye kollégák vagyunk, egy műhelyben dolgozunk, és szerszámkészítők vagyunk.
1: Miért? Pontosan milyen szerszámot készítesz? Hogy fémjelzett, kopi, hát
2: szanaszéthagyósat.
3: Őszintén, kivágó hajlító szerszámot.
0: Már borzongok, érted?
3: Többet nem mondhatok sajnos.
1: Ezért pedikűrös szakzsargon.
0: Kiváló
3: nem pont pedikűr, de igen.
0: De Dávid, te tényleg ilyen rendetlen vagy? Vagy ez csak kopi túlzás?
3: Nem, ez csak a kopinak a szeretése, igen.
1: Reggeltől vigyorgott,
3: és mondta, hogy valami fog történni. Jó, hát akkor mondom, lássuk.
2: Üzenj már vissza valamit kopinak.
3: Kopi, imádlak, de mindjárt bemegyek, és
1: megnézzük.
0: Jó van, Dávid, örülünk, hogy ilyen jól vetted. Ezt mondjuk nem is volt durva az üzenet. Szevasz, jó munkát nektek.
3: Sziasztok,
0: hello. Na, menjünk tovább, akkor jöjjön a következő, mert van. Azt mondja, hogy egy kristát fogunk most fölvenni, vagy fölhívni.
2: Én közben sárgáztam.
0: És családi érintettség van a dologban, ennyit segítek előre, jó?
2: Nagy dráma?
1: Jó, ezt mondhatom én. Te köszönjél nekik, én meg utána közben a rossz hírt.
0: Ezt egyről beszélünk?
1: Igen, van, okay, a falon van.
0: Oké.
1: Ugye ez a kompetenciával megkérdőjelezik ebben a rádióműsorban, miközben évek rutinja.
0: Dehogy is, te viccelsz vele.
1: Na?
0: Fehérem van?
1: Igen. De a száma az ugye nem magyar. Az nem probléma?
0: Van pénzünk. Egyszer élünk, viccelsz?
1: Interurbán telefonálunk most.
2: Az lenne jó, hogyha rossz számot hívnánk, és rossz embernek.
0: Halló, Kriszta! Halló!
4: Igen, kivel beszélek?
0: Szia, Kriszta! Ez a Balázsék című rádióműsor. Eszter van itt, Juli meg Feri. Nem tudom, hogy ismersz-e bennünket.
4: Természetesen.
1: Kriszta, átveszem a szót innen. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos üzenetet kell átadjunk neked. Ugyanis, hát valószínűleg a férjedtől jött az üzenet. Ha, amennyi, van férjed?
4: Van, természetesen.
0: Van. Jó, ez megnyugtató. Jó,
1: muszáj ellenőriznünk, hogy hiteles legyen. Élőben vagy, tehát. Ha most megkérdeznénk, hogy ki az a férfi az életedben, akkor mi lenne a keresztneve? Ez nem, mint a banki hitelesítésnél. Jó. István, melyik faluban születettek a alábbiak közül? Oké, szóval a lényeg, hogy lehet nekik ugye üzenni olyan embereknek, akik gyávák, hogy személyesre átadjanak üzeneteket. És tulajdonképpen van valami, hogy megfogalmazott. Szerinted milyen kapcsolatos lehet ez az üzenet az István részéről?
4: Ez egy jó kérdés.
1: Milyen legnagyobb bűn, amit kinézel Istvánból jelen pillanatban?
4: Van neki olyan?
0: Hát mindenkinek kérlek. Van szívem.
1: Figyelj, Kriszta, egymás között vagyunk. Tudod te is, hogy egy mocskos disznó a férjed. Te is tisztában vagy vele. Mondjuk ki. Na jó.
4: Nem kell félteni, azt meg kell hagyni.
1: Ugye? Rögtön tudod, hogy miről van szó. Szóval István gyötri a bűntudat, mert állítólag beleszokott pofázni a vezetésedbe. Ez így van?
4: Előfordul, így van, előfordul. Jó szándékból teszi, de nem mindig jól sem.
1: És milyen, kiabálós?
4: Ha bemérgelődik, akkor igen.
0: Igen, konkrétan ő is ezt írta, hogy elnézést szeretne kérni tőled, amikor üvöltözik a vezetésed alatt. Hát azért ez nem belepofázás, gyerekek. Hát miért nem teszed ki?
1: Azt kell csinálni, kettesbe visszaváltasz ilyenkor, kicsit kinyitod az anyósülésnél az ajtót, amikor kinyílt, igen, kitaszított belőle. Ilyen 45 km/h ez működik. Utána kicsit gyorsabban kell elhajtani a helyszínről.
2: Szarul életveszélyesen vezetsz legalább? Van oka beleszólni legalább?
4: Hát, mivel kezdővezető vagyok, ezért valószínűleg jó szándékból teszi, amit tesz. Tehát kb. 4 hónapja vezetek, úgyhogy igazából nincs olyan nagy tapasztalatom. Csak lehet, hogy azt hiszi, hogy én már több éve vezetek így hirtelen.
2: És át is nyúlkált?
0: Nem éltetek eddig együtt, szívem.
4: Nem, azt nem.
2: Az a jó, amikor benyúl a kormányhoz.
1: Tudod, hogy anyám úgy tanult vezetni, 35 évesen tanult meg vezetni, hogy apám tanította, ugye a ladával, és hogy apám ugyanezt csinálta, végig ott aggódott, és akkor anyám mondta, hogy akkor most megálltak a házat, hogy nyissa ki a garázs ajtót, hogy beáll. És hogy apám kinyitna a garázs ajtót, addig anyám elment. Elment egyedül körözni nézővel. Apám akkor ez lánzdohányos. Az volt a pillanat, akkor ez így eljött. Ezt a tippet tudom neked adni, Krisztina, hogy
2: torold meg.
1: Illetve azt is mondta István, hogy nagyon sajnálja, hogy nem vett neked virágot legutóbb, amikor otthon járt. Ez azt jelenti, hogy külön éltek?
4: Tessék?
1: Külön éltek? Másik országban? Vagy hogy van ez?
4: Nem, úgy értve, hogy úgy élünk külön, hogy ő külföldön dolgozik.
1: Igen,
0: jó, oké. Na, Kriszta.
4: Jön, megy és mozgásba van.
0: Kriszta, hát akkor ez volt az üzenete a te férjedtől, amit nem mert elmondani személyesen. Vagy akkor ezek szerint nem tudunk. Hát egy tündére mackó ez a fiú, ugye?
4: Az.
1: Büntesd meg.
0: Oké, Kriszta, puszi. Puszi, hello.
4: Nagyon köszönöm, sziasztok.
0: Na, kettőből kettő, eddig jól vették a dolgot. Hármas
2: jött. Egy gyöngyszem.
0: Na, várjál.
1: Na, hol van?
2: Ott van, 9:21-kor.
0: Na most ezt, ha értitek, ami most jön, név nélküli, tehát nincs aláírás, és azt se tudjuk, hogy kinek küldjük. Hogy csak ez egy nagyon fontos üzenet, ezt kell átadjuk, de hogy ő kicsoda és kitől kapta, azt nem tudjuk.
1: De akkor csak mondd az üzenet, és tegyük le.
0: Jó, oké, halló!
5: Hello.
0: Hello, szia! Itt van az Eszter, a Juli meg a Feri, ez a Balázsék című műsor, ahol most nincs a Balázsék. Vagy a Balázs. Egy keresztnevet elárulsz nekünk?
5: István vagyok, szia.
0: István, szia! Figyelj, azt a rovatot indítottuk ma el, hogy olyan emberek üzenhetnek a barátaiknak, a párjuknak, nem tudjuk, hogy kinek, akik személyesen nem merték ezt eddig elmondani, de szeretnék átadni az üzenetet. Te is kaptál egy ilyet.
5: Ajaj.
0: Na, mi van? Mi a sejtés?
5: Tudom, hogy ki volt amúgy.
0: Miért rácsörgött
2: a Heidi-t?
5: Nem, hát nagy rajong voltok, szóval tuti, hogy ő volt.
2: És szerinted mit üzen?
5: Azt nem tudom.
0: Na figyelj, az üzeneted ennyi. Zeus kiszökött a kapun.
5: Aha, az jó lenne. Akkor mindjárt futok haza.
1: Ki az a Zeus, és miért fontos, hogy elszökjön?
5: Hát, mert nagyon nagy kutya, és fél némedi megáll akkor.
0: És az akkor ez a párod. Jól érzem, ja. Hogy a párod üzent?
5: Hát, inkább volt párom, de igen.
1: Ja, volt párom, Kálmán üzent nekem. Figyelj már, és Zeus milyen, tehát milyen típusú kutya, mekkora?
5: Egy kaukázusi.
1: Aha. Úristen, úristen. Igen. De hogy milyen megfontolással vásároltátok? Ez az első kérdés, a másik pedig, hogy mekkora a bevételi, tehát mennyit eszik egy ilyen kutya?
2: Picinek cuki volt.
5: Amúgy ahhoz képest, hogy nagy kutya nem sokat eszik, de édesapám a kedvenc kutyafajtája és egyik születésnapjára kapta.
1: De ez milyen, egy ilyen tiszt, nem, ez nem egy morzsi.
2: Zeus.
5: Hát az nem egy morzsi.
2: A kaukázusi nem az a műfaj.
0: Igen. Na jó, nem, van. Nem. Jó van, akkor átadtuk ezt is.
5: De nagyon és ártatlan kutya amúgy, tényleg.
0: Persze, igen, ezt mondd ezt azoknak, akik félnek a kutyákhoz.
1: Akik a mennokán áll éppen.
0: Egy ilyen másfél méter marmagasság.
5: Belép valaki és a játékát hozza, szóval nem egy vadorzó.
2: Egy félletépet kart.
5: Na. Ja, igen, vagy láb.
0: Oké, akkor te tudod, ki küldte az üzenetet célba, igen. És ért a dolgunkat, igen. Teljesítettük, jó munkát neked, hello.
5: Köszönöm szépen,
0: hello, szevasz. Na, egy utolsót, jó? Ez nagyon kemény lesz. Munkái lesz, és nagyon
1: mi
0: kemény.
1: Miért a Barnabásét olvasod be?
2: Azt kellene, igen.
0: Ezt nem láttam.
2: A telefonszámot írjuk már ki.
0: Jaj. Most már olvastam. Robit fogjuk fölhívni most. Az országos összes Robia figyeljen, és vegye fel a telefont.
2: Hívjuk a izét.
1: Etek van olyan dal, ami folyton konstans van a fejetekben, és amikor van, akkor csend lesz, akkor rögtön megszólal?
0: Mindig ugyanaz szólal meg?
1: Nekem négy dal szokott váltogat, de most az a I'm so strong now, I don't know what to do.
0: Oké, Robi nem veszi föl.
2: Nem, hívjuk a másikat.
0: Jó.
1: Ez mi ez a dal amúgy? És miért van a fejemben? 35 éve.
2: Nem lehet, hogy az Atin hallottad?
1: Nem, ott nem volt ez a dal.
2: Nekem az a baj, hogy nekem ilyen Balázs Klárik szoktak bekattanni.
0: Hát kinek mi van a gyerekkorában, Juli?
2: Teljesen a legnagyobb dallam tapadós vagyok.
1: C-Block. C-Block? So strong out.
0: Na, akkor az utolsó következik.
5: Uh-huh. Halló?
0: Halló, szia! Itt van az Eszter, a Juli, meg a Feri a Balázsékból. Egy pillanatra tudunk téged
1: ezért
0: zavarni?
1: Ezért ki a kaput.
0: Halló?
6: Halló, szia!
0: Szia! Megvan, hogy kik vagyunk? Eszter, Juli, Feri, Balázs most nincs itt. Ez a Balázsék című rádióműsor. Ismersz bennünket? Ismer, és éppen ezért nem akar velünk
1: nem
0: beszélni.
1: Nem ismer senkit, se ember, se Isten. Összetolta magát.
0: Oké, azért én átadom az üzenetet, jó? A Barnabás küldte, nem zavar, hogy más férfiakkal is lefekszel. Na, ezt kellett volna, átadjuk, nem ment át.
1: Igen, de tudtam, hogy férfi lesz, mert ismer Barnabás humorát, és örültem neki, hogy ez végre megtörténik, de mindegy akkor. Jó, és hívjuk fel Békát, és mondjuk el neki a valóságot a mai programjával kapcsolatban.
0: Egyébként nem csak neki van egy olyan dolog, amit tudnia kéne, illetve neki van pont, amit tudnia kéne.
1: Na, mi? Hogy? Mi?
0: Még nem mondtam, hogy mennyi időre megyünk el motorozni.
1: Hány nappal hosszabb, mint amit terveztél?
2: Hívjuk már
0: szerintem
2: fel.
0: Öttel.
1: Ez nem feltűnő. Szinte lényegtelen.
0: Alszik szegény, hát tudod.
1: A Balázs hívjuk már, miért hívjuk fel Balázs, mi van? Nem?
0: Dolgozik szíven egy műsor.
2: Telefonbetyárkodjuk, ne szórakozzunk már, ne kíméljük.
1: Kit érdekel? Várjál. Ennyi időnk van még?
2: Annyi még van, hogy felhívjuk.
1: Hívjuk már fel Balázst. Gyere, Laci. Nem érdekel, hogy mit csinál, Laci. Hidd el, ez az elsődleges feladat, hogy minket boldoggá tegyen. Ha erre sem képes, mire képes egyáltalán?
0: Na most 3,5 óra után jutottunk el oda, hogy olyanok vagyunk, mint egy kiborult libás kosár. Érted? Mindenki szétszalad, és mindenki arról gágog.
1: Alfára van szükségünk.
0: Arról gágog,
1: egy alfa kell. És te vagy az alfa?
0: És most fölhívjuk őt.
1: Így van.
0: Nagy alfánkat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy fölveszi. Egyébként már elkezdődött a forgatás, tehát nem nagyon hiszem, de hát ha.
2: Már nagyon üldöz.
1: De felismeri a számunkat?
2: Szerintem fel.
0: Reméljük.
2: Nagyon dolgozik.
1: De akkor hazudjunk neki, mint nem lenne holnap.
0: Persze, hogy jelentették.
1: De kit, hogy itt a kényhez? Svábi.
0: Jakubcsek és Karcsika ott menekül.
1: Haló, Balázs, te vagy az? Itt a Ráskó, Rákóczi,
6: Dévai.
7: Mi van?
1: Itt a Rádió 1-ből telefonálunk, Balázsék című műsorból.
7: Eszter, mi van?
1: Vannak
7: Pesten, de most ez mikor történt? Várjál, nézem a lokációt.
2: Jöttek, mentek, beszaladtak, ennyi volt.
7: Negyed órája.
2: Néztek csicskák.
7: Ne csináld, ez most komoly.
1: Igen, a svábi beledörzsölte a pólóidba a segít.
7: jó, hát
0: pedig a karcsikáit is.
7: Azt az illatot ismerem, abban semmi ismeret lenne, és azt, hogy nem, semmi ismeretlen nem lenne.
1: Karcsikának szopornikája van, és nem akarod tudni, mi történt.
7: Azt a mindenit, de várjál, azt mondja, hogy nem is látok senkit Pesten jelen pillanatban, az van, hogy ez mikor történt kb. Nekem 10 perc frissül a lokációm, akkor lehet, hogy ők akkor elindultak fölfele éjszakra. Amelyik közben nézem a térképet, hogy ti miről beszéltek. De Pest közelébe...
2: Jöttek, mentek, beszaladtak, itt kicsit beledörzsölték, aztán talán is mentek.
7: Jó. Milyen állapotban volt? A svábi már nagyon ki volt a Jakubcsektől?
0: A Jakubcsek meg tőled.
2: Láthatóan szeretik ezt a műsort.
7: Nagyon voltam a Gabival, nagyon nyomasztó.
1: Svábi elvitt egy doboz cigit Feritől, ennyit tudod az egészre, lehet, hogy pont semmi történik.
7: És a kutya még bírja, még viszi a kutyát?
2: Igen.
7: Atya úristen. Jó, én nem mondom meg, hogy hol vagyunk éppen, de azt nem tudom, de nagyon nagy sztorik vannak, elállják az utunkat, követnek bennünket, most már 2 napja váltott autókkal, a szálloda előtt le akarták ereszteni tegnap a kerekünket, tehát itt minden történik.
0: Most látszik, hogy mennyire szeret az ország.
7: Nagyon durva a történet, és nagyon sokan segítik az üldözőket, tehát egyelőre a nyomozati hatóság kihívásokkal küzd.
8: Most hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap? Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
12: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
13: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
12: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
13: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
14: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldé mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
15: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszoldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éghajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
16: Eladod?
17: Hát muszáj, most pénz kell.
16: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
17: Ez jobb döntés.
16: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
18: Reklámot hallottak.
19: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: Reklám.
20: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
21: Kezd a vásárlást az Arszóna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
20: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
22: 30 év, egy este. Augusztus 19-én LL Junior történelmi Budapest Parkos nagy koncertjével ünnepli 30 éves pályafutását. Augusztus 19, Budapest Park, LL Junior 30. Egy ikon, egy koncert, 30 év a színpadon. Az utolsó jegyek még elérhetőek a budapestpark.hu oldalon.
23: Indulsz a fesztiválra? Rendelj főtaxit a Summer 3000 kuponkóddal az abban, és indulj 3000 forint kedvezménnyel. Oda és haza is főtaxi app. Otthon a városban. Főtaxi. Részletek a főtaxi.hu per fesztivál oldalon.
24: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A koncert show színpadán Rózsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői Szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői Kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
25: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
26: Augusztus

0: Plank Phoenix, augusztus 20, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Olcsó, mint egy éve? Az Aldiban igen. A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
2: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grandevú Családinap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu.
4: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság.

0: Nekünk. Reklámot hallottak. Hírek a Rádió Egyen.
1: Felelős vízhasználatra kér mindenkit a fővárosi vízművek. Aranyérmes lett Kós Hubert a párizsi EB-n. Újra megdőlt a meleg rekord. Nyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Felelős vízhasználatra kér mindenkit ismét a fővárosi vízművek. Azt írták, az átmeneti néhány centiméteres emelkedést ismét csapadékhiány követi a Duna vízgyűjtőin. Ez figyelmet és felelősséget kíván. Most Duna Bogdánynál kritikus a helyzet, ott a vízművek szerint a tartalékok minimálisra csökkentek. Fenékküszöb épül a Dunán a Paksi atomerőműnél, ezt a miniszterelnök jelentette be tegnap a kihelyezett kormányülés után. Magyar Péter azt mondta, 145 ezer köbméter követ használnak majd fel a munkához, a beruházással néhány héten belül elérhetik, hogy a teljes erőmű újra működhessen. Az átmeneti vízszintemelésre is van megoldás, két 80 méteres bárka elsüllyesztésével emelhetik meg a vízszintet. A honvédelmi miniszter 100 katonát is kirendelt az építkezés támogatására. A kormányfő azt is elmondta, mondta, 50 milliárdos terhet jelentene havonta az erőmű kiesése, míg az elrendelt munkálatok költsége nagyjából 6 milliárd forint. Majdnem 38 fok volt tegnap Újpesten, több mint 100 éves melegrekord dőlt meg ezzel a fővárosban. Hajnalban sem frissült fel igazán a levegő, megdőlt a napi hajnali melegrekord is. A Jánoshegyen a leghűvösebb órákban is csak 25 fokig csökkent a hőmérséklet. A korábbi rekord 24,2 fok volt, ezt 2017-ben mérték Lágymányoson. Már több mint 900-szor segítettek idén a Vörös Kereszt önkéntesei a Balaton parton. Augusztus 20-áig 10 déli parti strandon teljesítenek szolgálatot. Leggyakrabban kagylóvágásokat és horzsolásokat látnak el, de rovarcsípések és a hőség miatt is sokan fordulnak hozzájuk. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres hátúszásban a párizsi Európa-bajnokságon. Az olimpiai bajnok magabiztosan győzött, Milák Kristóf is dobogóra állt, országos csúccsal bronzérmet szerzett 100 méteres gyorsúszásban. 70 kilós teknős tartja rettegésben a fürdőzőket Splitnél. Az egyik strandon 5-5-ször támadt már a fürdőzőkre az álcserepes teknős. Legutóbb vasárnap egy fiatal férfit harapott meg. A szigorúan védett fajnál nem jellemző a területvédelem. A szakértők szerint viszont elképzelhető, hogy a hím most egy nőstényt védelmez. Ma csak kevés felhő lehet az égen, délután 30 fok körüli értékekre készülhetünk. Holnap is sokat látjuk a napot, a Dunától keletre lesz több felhő fölöttünk, nagyobb eső viszont nem valószínű. A frissebb hajnal után délután 30 fok fölé melegszik a levegő. A hétvégén délután már 36-37 fokos maximumokkal számolhatunk, csak a gyengébb szél enyhíthet némiképp a hőérzetünkön. Jövő hétfőn is marad a hasonló idő, kedden érkezik a változás, hűvösebb, esősebb időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3:45 lesz 5 perc múlva, megnyugodott az ország már, ami a közlekedést illeti, bár az előbb azért Balázs nem volt, hogy neki korán sincs könnyű dolga. Útlezárások, gumikiszúrások, és ami csak lehet nehezíti az elkapást.
1: De ez csak nekik. Hát, szerinted elhitték?
0: Illetve figyelj, úgy emlékszem, hogy ilyenkor reggel még, vagy napközben nem tudják, hogy melyik pötty kicsoda.
1: Most még ott tartanak, igen.
0: Tehát, ha bárki van Pest környékén, akkor az simán elhihető, hogy ők előtte... Így van, hogy ők előtte benn voltak itt a stúdióban. Tehát elméletileg működhet az átverés. Na, reméljük, hogy így lesz, és akkor mi is benne vagyunk a dologba. A mai reggelen főhívtuk Zaher Gábort, mert jött egy hír, hogy Brad Pitt 7 év ivás nélkül című remek műve, hát összeomlott, és újra elkezdett piálni. Vannak saját szabályai a fiatal embernek, és ezeket betartja, de megkérdeztük Gábort, hogy akkor ez minek minősül, és mi a magyar százalékos arány ebben a visszaesésben, és megpróbáltuk beállítani az ausztrál birkapásztor kiabálós világrekorderét.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Magyarországon százalékosan, ha egyáltalán van ilyen adat, vagy tudsz ilyen adatot, vagy legalább egy megközelítőt, hogy hány embernek sikerült az, hogy akit az előbb említettél, hogy 30 éve nem nyúl pohárhoz?
3: Beszéléseink szerint ugye az alkoholbetegeknél a visszaesésnek a nagysága az körülbelül olyan 60-70%-os. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy tart valamennyi ideig a abstinenciát, de történik valami pszichés problémája, munkahelyi gond, stb., amikor megint valójában a pohárhoz nyúl. A többiek azok, hogy egy helyen közel valamennyi ideig tudják tartani, de viszonylag nagyon szűk az a sáv, amire azt lehet mondani, hogy ő akkor ő most betartja. Betartja és null toleranciával él nagyon-nagyon-nagyon régóta. Mondom, nekem van, de azt nem mondom, hogy az összes végtagom kell hozzá, de mondjuk 3 végtagon összetudnám adni azoknak, vagy meg tudnám számolni azoknak a betegnek a számát, akik tartósan hosszú éveken keresztül, akár gyógyszer nélkül, akár gyógyszer segítséggel, de meg tudták tartani az abszinenciájukat.
1: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy most már van egy csomó ilyen szer, sőt, emlékszem, még 20-30 év ezelőtt is voltak ilyen történtek, hogy vannak ilyen kapszulák, amiket, hogyha így
0: beraknak,
1: akkor, hogyha az alkohollal találkozott, akkor soha az életbe többet nem nyúltál piához. Hogy ezek létező?
3: Ez létezik, persze van ilyen gyógyszerük, egy diszulfirám nevű hatóanyag, amelyik úgy működik, hogy az alkohol lebontását egy köztes szinten acetaldehid szintjén megállítja, és az acetaldehidről azt kell tudni, hogy az már nagyon kis mennyiség, viszont nem kell hozzá meginni jutalom a nap végén és egy rekesz sört, hanem mondjuk egy decibortól, aki megiszik, és attól tényleg szarul lesz. Hát hány inger, rossz közérzet, izzadás, szaporos szívműködés, magas vérnyomás, és igazándiból ez nem egy terápiás megoldás, ez egy mankó, amit vele lehet tolni valakinek a hóna alá, hogy ezt ő biztonságban érzi magát, hogyha akár szedi ezt a gyógyszert, vagy hogyha mondjuk már létezik ebből úgynevezett beültethető, implantálható tabletta, és ami körülbelül fél év alatt szívódik föl, és akkor az alatt a fél év alatt egyfajta, mondom, biztonságot tud neki valójában adni, mert ő úgy érzi, hogy ő amúgy nem tudná betartani, de kipróbálta, mert ráhívott, mert ilyen is van, hogy hát ez tényleg ez igaz, vagy csak átvernek, és akkor mit tudom én, beültettek szőlőcukrot a bőröm alá, és akkor azt csak azt mondták, hogy ez nem, ez működik, és kipróbálja, tényleg szarul lesz, és akkor azt mondja, na jó, hát akkor inkább nem iszom, de ez ott ad nekem egyfajta biztonságot, hogy akár szedem. Habár volt nekem olyan betegem is, akinek beültettem, és akkor 3 nap múlva otthon a tükör előtt kiszedegette a farából ezeket. Azt mondja, vissza a babaruhát, nem, nekem sokkal jobb az, hogyha megiszom.
4: Ilyen szénhidráttal nincsen még, hogy...
0: Nem tudsz, hogy
4: amikor az ember nincs egy kalória deficitben, akkor összeesik valahol, nincs ilyen.
3: De az a baj ezzel a fránya szénhidráttal, hogy annyira jó érzés, amikor az ember meg elkezdi enni azt a csokoládét, és úgy szétolvad a szájában, és akkor persze az a baj, hogy a csoki függő, és én magam is én vagyok, az nem úgy eszi a csokoládét, tudod, hogy így ham, hanem mint a disznó, és tolja befelé, és nagyon gyakran Sanyóval együtt megy, de mondjuk az legalább bontatlan formába kiürül az ember.
0: Jó, csak rajtad nem látszik, tudod, az a baj, rajtunk meg ilyen.
3: Hát de muszáj, hát de az a baj, hogy akkor olyan craving sóvárgás van az emberbe, ugye a szénhidrát után, tudod, amikor ugye este 10 órakor úgy az ember elindul mondjuk a konyhába.
4: Szóval egy fontos gondolatot. És találkozunk majd egy gyűlésen éjszaka, azt fogunk külön piros magyarosokkal.
3: Az anonim csokoládé függők, és aki ott ül, mondja, Gábor vagyok, 66 éves csokoládé függő.
4: És akkor nem tapsolni fognak, hanem csak zörgetik a papírokat, az üreseket.
0: Milyen hangosan tudják a now szót üvölteni?
1: Na de ez még nem került be a Guinness rekordok könyvébe, ki a leghangosabb.
0: Nincs benne, kérlek
4: szeretném
0: szépen.
4: Most szeretném jelölni erre a tesi tanáromat, a volt tesi tanáromat, jó? Tehát Barta Dénest rehabilitáljuk most a nyugdíjas éveiből, és őt kérjük meg erre, hogy üvölts azt, hogy now.
5: Nem hozzál! Mi vagy te, ufó?
4: Na őt hozzuk vissza.
1: Akkor most ordibálunk?
0: Igen, most ordibálunk, de nem a mikrofonba bele, azért, mert meghűlnek a hallgatók, azt kicsit elhajtod majd magadtól. Laci beszerzett egy decibelmérő készüléket, és nagyon fontos, hogy elég kell üvölteni a nevedet. Akkor Gévai szaktanári, ezzel indítunk, ne hajolj közelebb. Ja, tessék!
5: Gévai szaktanári!
0: Gyerekek, meg vagyunk,
4: egy perverzi iskolai fantázia, nem? Hogy így emlékeztem még arra, amikor
1: mennyi?
0: 117.
4: Az biztos, hogy rekordnak hangzik?
0: 117. Hát 122 a csávó, de nagyon jó.
1: Ott vagyok akkor, itt lihegek.
4: 117 és 122 csávó, tehát 5-tel maradt le. Igen.
1: Hallod?
4: Igen. Csomagoljuk be, és most indulás.
1: Indulás Ausztráliába.
0: És gyakorlás nélkül. Na, hát akkor jöjjön a szaktanári megalkotója.
4: Fel lehet állni, vagy
0: persze, fel, nem, úgy föl, fel, ahogy
1: akarsz.
0: Fekve, tessék. Tehát Ráskó szaktanári.
5: Ráskó szaktanári!
0: 119.
4: Csak kettővel ugrottam meg azért.
0: Hát ne hülyéskedj.
4: Amúgy ebben még lett volna egy, hogyha megittem volna a kávémat, csak mondom.
1: Mi lesz a következő Guinness rekord? Valami saját?
4: Azt mondják, hogy bocskor elhetett a kávés csészéjére.
1: Ezt még ő is hallotta.
0: Na várj, akkor megpróbálok egy női férfi különbség, oké? Na, tessék.
1: De várj.
0: Mi tartsam? Nem kell, hát ugyanannyira tartom, mint tőletek. Figyelj, én tudok egyszerre kiabálni és tartani. Amennyiben nem tudnék tízig megszólalni, akkor ti jöttök,
4: jó? Nem fogja befolyásolni a feltartott karod a hangerődet?
0: Nem.
4: Jó,
0: semmivel. Rákóczi! Szaktalani!
4: De ezt visszafogtad magad.
0: Nem, na most elmondanám neked, hogy nekem 134 decibelt ír. Ez biztos, hogy egy szar, Laci.
1: Nem, ez nem működik. Ez nem.
0: Ha be akarunk lépni a Guinness rekorderek közé, akkor mit tudnánk mi kitalálni? Nekem volt egyszer egy, itt írják a hallgatók.
1: Felállítottál valamit?
0: Többször is, de az nem Guinness rekord. Azt elég sokan tudják. 26 darab tojást tartottam egy kezemben. Egy kézben ide elkezdett berakosgatni, megvan egyébként a izéje, megvan neki a
1: technikája,
0: hogy tudod, és föl lehet pakolni. Tehát gyakorlatilag egy tojás piramist tartasz a végére a kezedbe.
4: Én összetudok roppantani egy kőbánya is doboztam ellenbe. Én azt szeretném megkérdezni például, hogy ismertek olyan embert, amit az én Kovács Tamás barátom, aki azt tudja megcsinálni, hogy a nyelve alót van egy nyálmirigye, és abból tud spriccelni nyálat.
0: Ne.
1: Olyan, mint a kobra, tehát, hogy így kinyitja a száját. 11.
0: És... Nincs egyedül.
4: Fejét? A konkurencia felütötte a fejét?
0: Nem, hogy a konkurenciák.
1: A nyálmirigyel spriccelő klubja.
0: Nagyon-nagyon sokan írtak.
1: Ugye ez vajon akaratlagos? Tud.
0: Nem áll, Gyula, de ez úgy van, hogy beszélgetsz valakivel, tehát mondjuk érettségiztél, és szembe köpted az érettségi elnököt, vagy szembe spriccelted. De mikor jön ki, Zsül? Ez mikor jön ki?
6: Általában akkor, mikor van egy alma, és akkor így megkívánod, és akkor...
0: És leköpöd.
6: És igen, van ilyen.
1: De ezt nem úgy hívjuk, mint hogy Pavlovi reflex, tehát hogy elindul rá.
6: Valószínű, hogy az. Tehát nem tudom irányítani, inkább úgy mondom.
1: Csak kicsit vele több anyálad, mint szokott. Olyankor.
6: Igen.
0: Na itt vannak ám még különleges emberek közöttünk. Na. Csoki és kóla kombóval olyan állagú nyálat hozok létre, hogy le tudom engedni a földig és visszaszívni. Szomszéd faluban az ismerős bácsi minden reggel megiszik egy kis kanál benzint. illetve bocsánat, dízelt. Nem gondolom fontos, hogy melyiket iszta. Egy kis kanál dízelt, már vagy 20 éve. Az öregnek semmi baja, 98 éves lesz idén. A faterom festő és arra büszke, hogy a 4-es létrával lemegy tök részegen a ház előtt a 8 lépcsőből álló lejáraton a kapuig. Erre nagyon büszke. Egyszer fogadott és lement a kosmáig is. Írja büszkén Zsoca.
2: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: 10 óra lesz 10 perc múlva. Lassan fogyatkozunk.
1: Az, megfogyatkoztunk.
0: Pálya elhagyóink vannak, kérem. Szépen nem Esztenek kellett mennie, van egy kis dolga, de holnap reggel 6-kor ő is jön. Egy naphallgatója van még hátra, meg egy Jászberény hír, a Gyöngyösi úton a vadászbolt parkolójából trafiznak 1 kilométerre a Véda kaputól. Normális.
1: Hát ez a becsapós. Hát tudod, hogy 1 kilométerre van a Véda kapu, úgyhogy ott még nyomod, mint a messzes.
0: Nem
1: és
0: tudom.
1: És jól levadásznak.
0: Nem tudom, de a Véda kapu nem mindig mér egyébként. Ja, de a Véda az mér.
1: Csak a doboz.
0: Ja.
1: Csak a teste.
0: Na nézzük. Ki milyen truvájt tud témakörünkhöz kapcsolódott a SMS írója, akit nem fogunk meghallgatni, viszont megmutatjuk neki a külön ajándékát.
7: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros vasárnapi napi jegy a Hungarian Darts Trophy-ra a Darts Event Kft. Jóvoltából.
0: Mész dartsozni, Júcsa? Ti voltatok kint egyszer, nem?
1: Igen, de most még nem mehetünk.
0: Aha, jó, most még nem mehettek.
1: De tavaly ugye voltunk, úgyhogy ez egy tök jó program, ezt már elmondtam, hogy ezt nagyon élnénk. Egyébként együtt elmehetnénk egy ilyenre. Beöltözhetnénk.
0: Pont nem vagyok itt vasárnap. Azt a kutya fáját.
1: Én egyedül fogok ott parádézni.
0: Beöltözve egy sörös
1: nyelvezben nagyon-nagyon.
0: Na, vigyázzatok magatokra a mai napon, hogyha tudjátok, akkor segítsétek azokat, akiket segíteni akartok, tehát vagy a Balázsékat, vagy pedig ugye a...
1: Vagy pénzzel engem.
0: Rabokat, vagy Julit pénzzel, és akkor holnap reggel 6 óra után jövünk majd megint így 3-asban. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hozd saját táskádat a Jyszkhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A már csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakásfelújítási ajánlatát. Diego. Otthon, generációkon keresztül.
6: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
9: Augusztus 29. Budapest Park. Parádé Remember.
10: Világsztár DJ-k élőben.
9: ATB.
10: Fabric Orten.
9: Umek.
10: Dahul.
9: DJ Quicksilver.
10: Brooklyn Bounce.
9: És az összes hazai legenda.
10: Kedvezményes jegyek a paradiremember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
11: Augusztus 13.

0: csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából. Minden 13. játékos nyer. Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu-n.
1: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
2: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
1: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
2: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
1: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Bosch akció a Megatoolnál. Szeret be Bosch szerszámaidat szuperárakon. 5000 forinttól ingyen szállítjuk. 80000 forint felett egy grillsütőt is adunk. Megatool, ha igazán kemény szerszámot akarsz.
4: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
5: Kezd a vásárlást az Arszóna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
4: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
6: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balma, Betonhofi, Pogányinduló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
7: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grand Evu Családinap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu.
9: Augusztus 20-án először lép fel Magyarországon Padre Guillermi, portugál pap, a szakrális technó ikonikus alakja, valamint az akusztikus elektronikus atmoszférát hozó német Klangphonics. Padre Guillermi, Klangphonics, augusztus 20, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
10: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Természetesen ma is lesz majd játék. Páros belépőket lehet megszerezni a színre, a szegedi ifjúsági napokra, úgyhogy ha szólok majd két zene között, akkor tessék ezerrel hívni majd engem, mert most is nagy mázlistának kell majd lenni, 10-nek. 1 perc elmúlt, 10:41, kaptam 2 közlekedési információt. Rebeli elírta, dugó van az M1-esen Budapest felé Biatorbágyig, nagyjából Tatától lehet lassulgatni, köszönjük szépen. Viktor pedig azt írta, az M3-ason 5 kilométeres a sor, kerekharaszt és 60 között.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: másfél munkanap, és nagyon sokak szabadsága indul el. Rengetegen vették ki az augusztus 20-ai hetet pihenésre, nyaralásra. Aki dolgozni fog, az is egy rövid héten fogja azt tenni. Augusztus 20-a pedig idén is gazdag programokat hoz, amelyek egyébként már egy nappal korábban elkezdődnek a fővárosban. A részletek a weboldalunkon a radio1.hu-n a hírek között, ráadásul ott az ország tortájáról és az ország cukormentes tortájáról is van cikk a hírek között. Egyébként ma reggel Feri, Eszter és Juli megkóstolták, a műsor pedig visszahallgatható. Mondom, a weboldalunkon, a radio1.hu-n és a Rádió 1 applikáción. Zsülcire nézek, még dolgozik nagyon. Hát jó, adjunk neki egy ilyen 10-15 percet, és visszahallgatható lesz a ma reggel is az interneten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egy ilyen csak igazi mai sláger megy. Nagyot fogunk bulizni majd a fesztiváljainkon is. Nem sokára a Rádió 1 Stage kiköltözik a Strandfesztiválra, egészen pontosan a jövő héten. Két hét múlva pedig a színen két stage-et is felépítünk. Egy téged és egy Rádió 1 arénát. A tizedik telefonáló pedig jön velünk a színre. Halló!
1: Szia, Jenny vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Jenny, honnan?
1: Kecskemét.
0: És szeretnéd, hogy legyen egy utat Szegedre?
1: Hát igen, nagyon szeretném.
0: Figyelj, lesz. Lesz egy utat Szegedre, Jenny!
1: Oh, ez a...
0: Tizedikként értél el.
1: Ó, nagyon jó, szuper.
0: Kérném a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Szuper vagy, Jenny!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Ah, nagyon örülök. Nagyon sokat próbálkoztam.
0: Hát most összejött. És valakit vihetsz magaddal, ki lesz az?
1: Így van, a párommal megyünk majd.
0: Érezzétek magatokat nagyon jól, jó bulizást.
1: Nagyon köszönjük.
0: Sziasztok, ciao, ciao.
1: A tudoképet.
0: Ja, na jó, Váberen jöhet majd mindenképpen. Jó, várjuk.
1: Jó, jó. Okay.
0: Be fogjuk vezetni, drága Rádió 1-esek. Aki tőlem nyer jegyet, az küldjön majd képet Viberen a 20-as 311-111-re. Vagy a fesztivál ideje alatt, vagy az utána lévő napokban. Hölgyeim és uraim, játék lesz a következő zenei órában is itt a Rádió 1-en.

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és csak egy nagyon pici szünet, és indítom az újabb zenei órát ezzel. Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Hozd saját táskádat a Jizzhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A már csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jizz, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért.

0: MDM mindig megéri. Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
1: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Györke Attila a stúdióban. Hello mindenkinek, páros belépőim vannak a színre, és ebben az órában is odaadom majd valakinek. 8 perccel járunk 11 óra után, kaptam közlekedési híreket. Taki azt írta, hogy az M0-áson az M5-ös és az M4-es csomópontok között kaszálnak. Egyelőre még kicsi a torlódás, de lehet ebből nagyobb is. Dolgoznak az M5-ösön is, ezt István írta. Röszke felé haladva Ócsa és Inács között, úgyhogy itt már 2-3 kilométeres az araszolás.

0: egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok, Bence vagyok, és mindenkinek jó nyarat kívánok. Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
2: Csak igazi mai sláger megy!

ez a rádió egy csak igazi mai slágermegy, és ez már a Die Die! Shakira következik, és Burna Boy az év sporthimnuszával. Nem is gondolnám, hogy lesz ennél sikeresebb sporttal közel távol. És van egy urban legend, állítólag a FIFA viszonylag későn döntötte el, hogy is

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: csak igazi mai slágermegy. Bizony indult egy játék, egy ország hallottam. Mindenki itt van, mindenki telefonál. A 10 vonalunk egyikéből most valakit adásba kapcsolok. Halló?
1: Szia, Vani vagyok, a játékra szeretnénk jelentkezni.
0: Vani, Vanessa, ugye?
1: Igen.
0: Jól telik a napod? Mit csinálsz?
1: Nagyon jól telik a napom, dolgozok, és reménykedem abban, hogy nyerek a Rádió Egyen, és lehetek a Film Fesztiválra.
0: Hát a reménykedésből valóság lett, Vani!
1: Úristen, köszönöm!
0: Tizedik lettél!
1: Jó, de jó, megnyugodtam!
0: És a tizedik telefonáló akkor kapja a jegyet, ha tudja a Rádió Egy szlogenjét.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
2: Gratulálok! Nyereményed egy páros belépő a színre.
0: Gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
0: Jaj, de jó vagy! Kit hazol magaddal?
1: A barátaimat, vagy hát egy barátomat.
0: Figyelj, menjetek többen, kettő jegyet én adok akkor, jó?
1: Oké, köszönjük szépen.
0: Két stage-ünk is lesz a színen, úgyhogy mindenféleképpen találkozzunk, és juttatunk be még hallgatókat, lesz játék délután is a Rádió Egyen.

De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: hogy továbbra is azonnal indítjuk a Daily Mixet ezzel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: ne csak álmodozz! Hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján! A Rádió Egyet!
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztos kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Elvettek az egyetemre.
7: Akkor el kell kezdeni tervezni a költözést.
6: Én már meg is találtam a tökéletes albérletet, de azonnal le kell foglalózni.
7: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt a kaucióra?
8: A Thrive Banknál az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
9: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-Hitel Express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
10: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint. A 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
11: Eladod?
12: Hát muszáj, most pénz kell.
11: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálog kölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
12: Ez jobb döntés.
11: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
13: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az évhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
15: Augusztus 29, Budapest Park, Parade Remember.
1: Világsztár DJ-k élőben.
15: ATB.
1: Ferry Corsten.
15: Umek.
1: Dahul.
15: DJ Quicksilver.
1: Brooklyn Bounce.
15: És az összes hazai legenda.
1: Kedvezményes jegyek a paraderemember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
16: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
17: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
18: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufó

0: karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belodzóban.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
2: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok. Budapest. Hősök tere.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

igazi mai sláger megy. Hamarosan énekel egy nagyon Taylor Swift, aki egyáltalán nem engedi a követőinek, hogy Instán kommenteljenek neki. Azt mondta, a közösségi média nagyszerű, de eláraszthatja az ember agyát olyan képekkel,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.

0: Funk Phonix, augusztus 20, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Indulsz a fesztiválra? Rendelj főtaxit a Summer 3000 kuponkóddal az abban, és indulj 3000 forint kedvezménnyel. Oda és haza is főtaxi app. Otthon a városban. Főtaxi. Részletek a főtaxi.hu per fesztivál oldalon.
2: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi!
4: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C és savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
5: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Egy itt a Daily Mix. A karaoke király Teddy Swims a folytatásban, aki nem csak a színpadon, ha eljut egy karaoke bárba, ott is zseniális, ezt mondják a barátai. És egyébként megtudtam, a saját dalai esetében is figyel arra, hogy tökéletesek legyenek baráti társaságban való karaokézáshoz. Úgyhogy drága Rádió 1-esek, ha megvan a szöveg, lehet vele énekelni.

0: igazi mai slágermeccs. Mix műsorokból nincs hiány ma sem. 5 órától Rádió 1 Live Mix Summer Edition a délután DJ-je. Pool Max! 8-tól érkezik a stúdióba a Disco Sheet, Bárány Attila, Hanvai PG, DJ Junior. 9 órától pedig, mint minden csütörtökön, Regán Lili és Joel Junior a World Is Mine Radio Show-ban. Én Györke Attila vagyok, rádiózunk együtt továbbra is, a következő órát BB Rexa indítja.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
4: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
3: A Vitagen C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagen C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
4: Vitagen C. Saját flórám, saját életem.
3: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
5: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halottpénz, Majka, Balma, Beethoven, Fogányinduló, Judy.

0: Jenny, Carson Koma, Bajolex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live, Strandfesztivál, Szamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
1: Autódaru, Kosvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
4: Augusztus 29. Budapest Park. Parádé Remember.
5: Világsztár DJ-k élőben.
4: ATB.
5: Fabi Korsten.
4: Umek.
5: Dahul.
4: DJ Quicksilver.
5: Brooklyn Bounce.
4: És az összes hazai legenda.
5: Kedvezményes jegyek a paraderemember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
6: Olcsó, mint egy éve? Az Aldiban igen. A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy fontos közlekedési infót kaptam Adritól. Sziasztok! Budaörsi út, Petőfi laktanya, baleset, három autó, mentő, tűzoltó és csak egy sáv járható. Adri, köszönöm, hogy írtál. Bárki bármit lát még az utakon, szóljon SMS, telefon, Viber 20-as 311-110.

a rádió egy csak igazi mai slágerben. Nincs megállás, megszakítás, Save Me Tonight, David Guettával, és azzal a Jennifer Lopez-zel folytatom, aki azzal kábítja most az újságírókat, hogy ő egy pasiban nem azt nézi, hogy mennyire gazdag, nincs szüksége a férfi vagyonára. Számára az a lényeg, hogy a férfi figyelmes legyen. Szóval nem egy óra, nem egy autó, nem a magánrepülőt csábítja el J-Lo-t, hanem az, hogy az úriember reggel beágyazzon, elmosogasson helyette, ha fáradt. Neki ez a szexi. J-Lo ne nekem. Szokták ezt így mondani, ugye? Hát ő inkább tündököljön a színpadon, meg most a rá...

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

hangulat megmarad. Egy olyan DJ következik, aki repülőt gond nélkül elvezet, de autót nem. Vagy legalábbis nem mindig. Van jogsia, de általában kér magának sofőrt. Martin Garrixről beszélünk. A Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy.

gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
2: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
1: Ezt azonnal le kell foglalni.
2: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
1: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
3: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel

0: nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az évhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
3: Mi?

0: elérhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 10 perccel 2 után is. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Nem sokára ismét játszunk majd, jegyeket lehet nyerni. Páros belépőt a színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra. Most viszont két fontos közlekedési információ. Az egyiket Ádi írta, hogy az M3-ason Budapest felé Bagnál a terelés előtt 3-4 kilométeres a torlódás. Zsuzsika pedig az M7-esről SMS-ezett. A Balaton felé haladva a Velencei tónál volt egy baleset, és 3-4 kilométeres miatt a sor. 0620-311-111 a forradrót SMS telefon Viber. Jöhetnek még a hírek.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox

gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: csak álmodoz. Hallgasd a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor

most a nyár végi fesztiválok egyikére lehet tőlem jegyet nyerni. Jövő héten találkozunk mindenképpen a strandon, Zamárdiban, utána pedig a színen, Szegeden, augusztus 26-29-én, a Rádió 1-es DJ-k pedig bevetésen. A szegedi ifjúsági napokon két stage-el is jövünk, lesz

0: csak igazi mai sláger megy, és kapom fel az egyik vonalunkat. Halló, halló!
1: Üdvözlöm, jó napot kívánok, én Nagy Gábor vagyok.
0: Gábor, szia, autóból, ahogy hallom.
1: Igen, ezt jól hallod, akkor tegeződhetünk, de jó.
0: Bocsánat, igen, tegeződhetünk, megkérdezem én.
1: Én nekem meg, tisztelőszerűen, hogy szia.
0: Gábor, merre felé autózol?
1: Én éppen Hódmezővásárhely felől érkezem az én drága öcsémhez Szegedre.
0: Túlkorán érkezel Szegedre, a szín az 2 hét múlva lesz.
1: Igen, tisztában vagyok vele, de oda is tartanék szívesen, hogyha esetleg arról lenne szó.
0: Arról lesz szó? Mert hogy 2 hét múlva ott leszel a színen!
1: Nem mondod komolyan!
0: De bizony! Ja, hát persze azért a rádió szlogenjét tudnod kell, csak azzal adom a jegyet.
1: Oké, rádió 1, csak igazi manisága, én ezt el sem hiszem.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
0: Az öcséddel mész?
1: Hát én szerintem az én kedves feleségemmel, és...
0: Az öcséd meg majd nyerje magának jegyet, ez érthető.
1: Hogy van, ezt majd illetve a legjobb barátom is az ő felesége, igen. Szerintem így lesz a négyesünk összeáll, de elképzelhető, hogy öcsém is, és még nem is tudom, más is csatlakozni fog.
0: Jó van, gyertek, jó, sokan, a rádió egy stage is ott lesz a színen, 2 jegyet én adok, jó?
1: Óriási vagy. Tényleg ilyen áramszerű a sztori, mert életem tehát ilyen a közelében nem történt, mint szituáció, igen.
0: Na, hát akkor most végre életedben először nyertél a rádióban, és nagyon jól fogod magad érezni a színen, ez biztos.
1: Az egészen biztos, igen. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Óriásiak vagytok.
0: Szeretjük, hogy boldogak, vidámok a Rádió 1 hallgatók. A következő órában is megajándékozok valakit. Páros belépőkkel a színre.

0: Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Nagyon pici szünet után azonnal indul az újabb zenei óra. A nyár dalával, Accenttel, Tóth Abigailed és a Sugar Daddy-vel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár.

0: kezelő orvos egy gyógyszerészét.
1: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
2: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
3: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágótabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágótabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Reklámot hallottak.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Reklám.
13: Black Coffee Budapesten. Augusztus 14-én a City Takeover elhozza a világ leghíresebb Afrohouse előadóját a Budai Várba. Augusztus 13-án pedig Joris Born népszínpadra a Nyugatinál. Ne maradj le a nyár legizgalmasabb elektronikus zenei eseményeiről. Jegyek citytakeover.hu.
14: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
15: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
16: Olcsó, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint.
17: Mindig Aldi.
18: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
19: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A Koncertsó színpadán Rózsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
20: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
21: Alfa Echo Bravo!
22: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: ne csak álmodozz! Hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján! A Rádió Egyet!
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: csak igazi mai sláger megy. Na nézzük, ki a nagy mázlista ebben a játékban, amit nemrég indítottam. Halló?
1: Szia, Dani vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Dani, szia! Tudod, hanyadikként értél el?
1: Hát nagyon remélem, hogy tizedikként.
0: Tizedik?
1: Én remélem, hogy tizedikként.
0: Hát összejött! Tizedik lettél, Dani!
1: Nem tudom. Hidegráz. Nem.
0: Akkor még kérem gyorsan a rádió egy szlogenjét, mire nagyon kiráz az a hideg.
1: Jó. Rádió egy csak igazi mai sláger megy!
0: Ez az!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
0: Na mit szólsz?
1: Hát kicsit izgatott vagyok.
0: Legyél is izgatott, mert ott leszel másod magaddal a színen, bulizhatsz a Rádió Esztézsnél is. Kit hozol magaddal?
1: Valamelyik haveromat megpróbálom lecsábítani. Aztán, ha nem, akkor nem tudom.
0: Nem hiszem, hogy ezzel problémád lesz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 0-24-ben folyamatosan, és nálunk játszanak az ország legjobb DJ-i, nem csak a fesztiválokon, adásban is. Pool Max, például 5-től, 2 órán át mixel nem sokára a Live Mixben Juhász Geri mellett, 8-tól jön a Disco Sheet, Bárány Attila, Hanvai PG, DJ Junior, 9 órától pedig a World Is Mine Radio Show-ban, mint minden csütörtökön, Regál Lili és Joer Junior. Én Györke Attila vagyok, aki a következő zenei óra, és már bekészítettem egy ilyen dalt az elejére. Hypaton, Out of My Head!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello, mindenkinek szép délután, Györke Attila vagyok. Autós barátaim, segítsük egymást a közlekedésben, jöhetnek az infók. 0623111111 a forró drót. Én pedig minden délután dobok egy dalt a vezetéshez. Ma ezt.
1: Hey, what's up? This is Sam.

0: ez a Rádió 1. 16 óra 16 perc közlekedési információkat kaptam. Szemi írt a Viberen, hogy az M6-oson Bagnál a Budapest felé vezető oldalon 3-4 kilométeres a torlódás. Ádám azt üzeni mindenkinek, hogy az M5-ösön nagyon sokan vannak, 5 kilométeres minimum a sor Röszke felé Kecskemétnél. Gyuri üzente, 1-es főút, Óbarok, dolgoznak az úton a 35-ös kilométernél, lassabb a haladás.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük ezeket az infókat, várjuk a továbbiakat. A Rádió 1 forró drótja 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Jó utat kívánok mindenkinek!

0: Live Mix Summer Edition, ma is két órás lesz a mix. Addig még van pár jó zenei ötletem, például ez a Taylor Swift dal, amit az infog után biztos, hogy lejátszok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! Egyben is elindult a nyár, és ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

közelíthetik meg a helyszínt. A szokásosnál sűrűbben és éjszaka is jár a H5-ös hév, a nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. A Filatorigát hévállomásnál pedig a belváros felé BKK mobil ügyfélpont is segít a közlekedésben. Erről mind-mind lehet olvasni a weboldalunkon a radio1.hu-n a hírek között. Jó utat mindenkinek! Pontosan 5 órától nem sokára Juhász Gerivel és Pulmax-el indul a Live Mix Summer Edition.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érj el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
4: Világmárkák, világra szóló áron.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden vegeta termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleo Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirági.

0: Hírérték.hu.
1: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösd egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
4: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
6: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
7: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
8: Black Coffee Budapesten! Augusztus 14-én a City Takeover elhozza a világ leghíresebb afrohouse előadóját a Budai Várba. Augusztus 13-án pedig Joris Born népszínpadra a Nyugatinál. Ne maradj le a nyár legizgalmasabb elektronikus zenei eseményeiről! Jegyek citytakeover.hu.
9: Indulsz a fesztiválra? Rendelj főtaxit a Summer 3000 kuponkóddal az abban, és indulj 3000 forint kedvezménnyel. Oda és haza is főtaxi app. Otthon a városban. Főtaxi. Részletek a főtaxi.hu per fesztivál oldalon.
2: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kép.

0: hétkor indulunk. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
0: És most! Rádió

0: információk jönnek közben. Csak röviden, 6 kilométeres dugó van az M3-ason Budapest felé Bak térségében a kiépített terelés előtt, és erős a forgalom az M7-esen egészen az M0-as autó csomópontjáig Budapestről kifelé. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Rengeteg üzenetünk van, nem az a nagy szám, hogy Pulmex-et követi Martin Garrix, hanem az, hogy Pulmex követ engem. Kell lennél több, Máté?
1: De jó fejlő, Máté, köszönöm szépen, hogy írtál most is.
0: Srácok, tartom magam az előző üzenetemhez, amit még egyszer a nyár elején írtam nektek a World Is My Radio Show-ba, amikor ti ketten vagytok adásban, nem csak a zenék szexik, hanem a hangotok is. Imádás, puszi, Trixi. Oh.
1: De aranyos vagy, köszönjük szépen.
0: Lesz a szedben a Headlights, nagyon szeretem azt a számot, írja a TikTokon Játszint.
1: Pont egy aktuális kérdés, ugyanis ezt raktam fent folytatásként az első saját rádiós zenémet, ami tavaly tök nagyot ment itt, és innen is szeretném nappal is megköszönni mindenkinek, hogy ennyien hallgattátok, úgyhogy jó hallgatózást továbbra is itt a Line Mix-ben, Headlights, tőle Pulmex-től.

0: Station egész nyáron két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i. Pulmex ma először fényes nappal, ráadásul két órán át a lemezjátszóknál. És hát azzal, hogy én ennyi SMS-t régen láttam.
1: Jaj, ennek nagyon örülök. Hello, hello, rádió egyesek. Köszöntök mindenkit.
0: Hello, srácok. Nem tudom eldönteni, hogy az edzésre koncentráljak, vagy a fenekemet rázzam inkább. Hajrá, Pulmex, jó hallani, délután Tünde.
1: Na, de ez volt a célom, hogy ennyire éljétek. Köszönöm szépen az üzenetet.
0: Tünde, csináld a kettőt egyszerre. Elképesztően jók a zenék, extázis vibe. Hajrá, Piti Man.
1: Köszönöm szépen.
0: Végre te majd délután Pulmex, remélem többször lesz majd még ilyen. Üdvözlettel, Andrea.
1: Ez csak rajtatok múlik, írjátok meg majd a véleményeteket a következő két órában.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk is. Jön az a DJ, aki számodra meg a te karrieredben nagyon-nagyon fontos helyet foglal el.
1: Így van, Martin Garrixről van szó, aki a legjobban inspirált a kezdetektől fogva, és még a mai napig mindig felnézek rá, mert szerintem az egyik legnagyobb DJ a világon. Úgyhogy tőle hoztam a Butterflies itt a rádió egy live mixben, egy óriási favoritom.
2: A lemezjátszóknál Pulmex!

0: üzenetet az elmúlt napokban tőle, úgyhogy nagyon-nagyon kedves volt. Hajrá neked is!
1: Drága DJ Tani, nem tudom, mikor leszel 18 éves, de ahogy betöltöd, akkor mindenféleképpen jelez nekünk. Jó, én nagyon remélem, hogy együtt rádiózunk néhány év múlva. Annyira cuki, annyira jól zenél, annyira jól csinálja ezt az egészet, és olyan szépen választékosan fogalmaz, hogy ilyet én régen láttam.
0: Igen, nekem is tetszik, és én csak annyit üzenek, hogy kitartás, nagyon sok melót kell még be.

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
0: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
4: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
5: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
4: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
5: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
6: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96% 500 ezer forint összegre 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
10: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
11: Carglass javít, Carglass cserél!
12: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
13: Eladod?
14: Hát muszáj, most pénz kell.
13: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
14: Ez jobb döntés.
13: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
15: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
16: Önnek a Protexin kell!
17: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokra

0: friss forró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszold alt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éghajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
6: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember.
7: Világsztár DJ-k élőben.
6: ATB.
7: Ferry Corsten.
6: Umek.
7: Dahul.
6: DJ Quicksilver.
7: Brooklyn Bounce.
6: És az összes hazai legenda.
7: Kedvezményes jegyek a paraderemember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
8: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
9: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
10: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok. Budapest. Hősök tere.
11: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
12: Kezd a vásárlást az Arszóna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
11: Részletek? tanévkezdés.osam.hu.
13: 30 év, egy este. Augusztus 19-én LL Junior történelmi Budapest Parkos nagykoncertjével ünnepli 30 éves pályafutását. Augusztus 19. Budapest Park. LL Junior 30. Egy ikon, egy koncert. 30 év a színpadon. Az utolsó jegyek még elérhetőek a budapestpark.hu oldalon.
14: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként. Október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
15: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kíván

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Nél először a Rádió 1-es karrierje alatt fényes nappal, ráadásul rögtön két órában. Hello Pulmex még egyszer.
1: Hello Geri, sziasztok, köszöntök minden Rádió 1-est, így van, nagyon-nagyon vártam, hogy visszajöjjünk a következő órára is.
0: De jó vagy ember, a hét szentségét az a Daft Punk óriási volt, üzeni László.
1: Köszönöm szépen, örülök, hogy tetszett.
0: Pulmexnek van tehát még egy órája a lemezjátszóknál, megyünk tovább.
1: Rengeteg különlegesség érkezik, az első is ilyen, ez a Fastboy Good Life itt a Rádió 1-en a Live Mixben.

0: információk jönnek, csak nagyon röviden. Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, főleg Szárliget és Biatorbágy között, az M3-ason pedig egy műszaki hibás busz miatt van nagy dugó Budapest felé, a Szilas pihenőhely közelében. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója

0: sajtó a következő remixed miatt.
1: Igen, nagyon nagyot ment, ugyanis képzeljétek el, hogy ezt a feldolgozásomat, amit a Leave the World Behind-ból készítettem, lejátszották a Tomorrowland nagy színpadán az első hétvégén.
0: Úgyhogy gratulálunk hozzá, ez egy óriási teljesítmény, és hogyha valaki nem hallotta volna még ezt a remixet, játsszuk le.
1: Így van, akkor most itt a Live Mix-es közönségnek is megmutatom. Swedish House Mafia, Laidback Loop, Leave the World Behind, Pulmax remixben, itt a Rádió 1 Live Mix-ben.

0: Summer Edition, mellettem a Full Max lemezjátszói mögött, ez pedig Thomas Gray volt és a Heaven, és szerintem erről a fiatalemberről sokat hallunk még.
1: Így van, remélem, én ismerem, nagyon nagy tehetség, és amúgy személyesen ismerem is. Elsőként játszottam itt a rádióban a Viral zenéjét, a Rumors, amit 50 millió organikus elérést ért el a social media területein, és 15 darab kiadó jelentkezett be érte januárban, úgyhogy ezzel nagyot ment, és a Tomorrowland-e is fellévet, képzeljétek el, mert oda igazolták le végül ezt a zenét.
0: De nagy öröm napközben látni titeket, hajrá Full Max, csak így tovább, hamarosan újra élőben is együtt bulizunk a strandon, a legnagyobb rajongód Adrián.
1: Jaj, köszönöm szépen ezt a kedves üzenetet, így van, a Strandfesztivál jövő héten találkozunk majd.
0: Pontosan szerdától szombatig minden este ott vagyunk a Rádió 1 stage-en, tehát Zamárdiban a Balaton partján élő közvetítés is lesz, reméljük jó sok Rádió 1 hallgatóval találkozunk és bulizunk együtt. Tartunk megint egy hidratációs szünetet, jön egy rövid hydration break, ez tényleg nagyon rövid lesz, alig 3 perces, aztán itt vagyunk még élőben szűk fél órán át, jó?
1: Így van, gyertek, tartsatok velünk.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein italap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Egy nagyon rövidre csefú hangutánzó vers.
5: Alulokkel szivárunk mindenkinek. A pénz az be van fektetve. Befektettük, bevettük Sajikám az ABC-be, 2 pontos is sört meg is rendeltünk, azon nyomban.
4: Jó, adom.
5: Sajikám nyerte, azóta bújtatjuk. A hatás alatt van ennek a dolognak.
6: Csefu, te hova tűntél? Mert a faluba azt mondták, hogy te se vagy.
4: Igen,
6: meg.
4: Igen, hogy nem vagy ott. Hol vagy, Csefu?
5: Én néztem egy svincsefkót, azt azzal olajra léptem.
4: Vigyázz magadra! Szevasz, örülünk, hogy beszéltünk!
5: Vigyázzatok, ti is küldöm a 13 000-et!
4: Köszi, csáva, köszi! Na várjál, jön az Anna szalad! Várjál, valami hír van! Mi van, Anna?
6: Megvan, Csefu!
7: Esküszöm, nem!
4: Hagyjál
7: már! Megvan, kertész! Szia, Csefu,
4: tartsad! Teljesen szület! Csefu! Szia, Csefu!
8: Sziasztok!
4: Te vagy az igazi Csefu?
8: Én vagyok az igazi Csefu.
4: Csefu! Állsz egy kabátba, egy milyen színű a kabát a fotón, amin egy bringán állsz, és lehozta az újság?
8: Kék.
4: Így van, és hát téged most már egy ország ismer, Csefu, mert állítólag ismered a lottómilliárdost. Ki a lottómilliárdos, tudjuk? Vagy honnan ismered?
8: Hát régi barátom.
4: De te láttad, hogy ő tényleg megnyerte? Láttad a számokat?
8: Nem láttam milliárd, hogyan? Számat sem tudom különben.
4: Jaj, nem tudod a számát sem.
7: Hát nehéz lesz.
6: De hogy lettél Csefu?
8: Majd ez a hosszú történet, a beszélgetően kell, mert itt a kocsi meg kell rakni, na.
4: Jó, van, csak vigyázz magadra, vigyázz magadra,
8: jó, vigyázzok, ti.
4: Ciao.
7: Mi történt?
4: Megtaláltuk az igazi Csefut. Érted? Mi volt az igazi Csefut?
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondani,

0: szólok a műhelyben. Pulmex nagyon jó, ölelés, Tóci mester.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a kedves üzenetet, örülök, hogy tetszett ez a fajta feldolgozás is.
0: Hello, srácok, már hiányzott ez a délután veletek, jó a nyár meg minden, de nagyon le vagyok hozódva az életről, de szép mondat volt. Most meg, ahogy hallgatlak titeket, elfogott a vágy, hogy atomra tekerjem a hangerőt, csak jelezni szerettem volna, hogy meg vagyok még, puszil titeket Szabina a Pillás Csajászárok szállásról.
1: Köszönjük, hogy írtál, kitartás neked.
0: Kösz, hogy itt vagy, jó munkát kívánunk, és hát képzeljétek el, drága Rádió 1-esek, van egy nagyon kedves születésnapos kollégánk, akit szeretnénk most felköszönteni.
1: Így van, Antonióról van szó, és Geri, te tudod, hány éves lett? Vagy?
0: Igen, azt hiszem, hogy 69. Vagy az csak a kedvenc
1: számom. Ez a kedvenc számom, hát nem.
0: Antikám, Isten éltessen, jó nyaralás, gondolunk rád, rátok.
1: Így van, boldog születésnapot kívánunk innen a Rádió 1 Live Mixből.
0: Úgyhogy jöjjön most ő.
1: Tőle hoztam el a legújabb újdonságát, igazi nyári feelinges kis zene, Shot of Adrenaline, itt Rádió 1-en, a Live Mixben.
2: A lemezjátszóknál!

0: Tökéletes zárás Pulmax-től itt a Rádió egy Live Mix Summer Editionben. Gyorsan még néhány üzenet. Be vagy követve, Pulmax, óriásit játszott el. Gratulálok a délutáni műsorhoz, Viki.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien írtatok, és hogy ilyen kedvesek vagytok velem. Nagyon nagy élmény volt itt a Live Mix-ben szerepelni.
0: Sziasztok, valami VIP party lett itt délután, Pulmax zenél, és Jamina után Antonio zenéjét is játsza. Remélem, ebből hagyomány lesz. Hajrá az új generációnak, üdvözlete GD. GD, nem is gondolnád nekünk, ez milyen jól esik a Live Mix-ben és a Where Is My Radio Show-ban, ez így megy tök régóta.
1: Így van, és Christopher zenét is hallhattátok, úgyhogy igyekeztem itt az első Live Mix-ben hozni a magyar kötelezőket is, támogatni a többieket is.
0: Szép nyarat mindenkinek, már ami még megmaradt belőle, Pulmax-et egyszer majdnem elkaptam egy selfie-re Zalaegerszegen, na se baj, talán Zamárdi van a strandfesten sikerül, írja Árben.
1: Na, ott biztos ott leszek Zalaegerszegen, szerintem még nem is voltam zenélni.
0: Akkor lehet, hogy Árben összekevert valaki. Nem baj. Zamárdi van, tudja, hogy ott lesz a Pulmax, meg az összes
1: Árdi.
0: Szerda, csütörtök, péntek, szombat találkozunk a Strandfesten, tehát Zamárdiban a Rádió 1 stage-en élő közvetítés is lesz. Holnap pedig lesz egy, nem, szombaton lesz egy komoly bulid a Szigeten.
1: Így van, szombaton képzeljétek el, lesz egy saját rendezvényem a Sziget Fesztiválon. A sportzónában fogunk az egyik konténerben csinálni egy óriási boiler partit, úgyhogy mindenki szeretettel várok, aki szombaton érkezik 3-tól 6 óráig.
0: Jó bulit kívánok neked, mi pedig találkozunk a Where Is My Radio Show-ban pénteken. Ciao, zseni volt az elmúlt 2 óra, köszönjük szépen.
1: Köszi, hogy itt lehettem, szép napot nektek, sziasztok.
0: Maradjatok, BD-Rex-el és a Fét lesz jön mindjárt. Velük kezdjük a Rádió 1 kívánság műsort, és játszunk színnapi jegyekért. Ez a Rádió 1.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajánlás. Ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.

0: 22-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáros és Kilósháda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csap le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
1: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri. Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
4: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
5: Kezd a vásárlást az Arszóna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
4: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
6: August

Klangfonix, augusztus 20, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu. Budapest 13. kerületében új városrész épül, a Lángnegyed, amely már most a befektetők fókuszában van. Erős Váci úti lokáció, 2 hektáros park, közvetlen metrókapcsolat, magas bérleti kereslet, hosszú távú hozamtermelési potenciál. Kulcsra kész lakások minőségi berendezéssel és gépekkel, 2028-as átadással, azonnal bérbeadható, plusz beruházás nélkül. Számolt ki a várható hozamot. www.langnegyed.hu.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul a Rádió egy kívánság műsor Juhász

0: játékokkal ez a következő egy óra is. A mai első telefonáló Jennifer Lopezt és David Gettát kéri. Szia!
1: Szia, Móni vagyok. Apukámnak és a férjemnek küldeném, éppen kártyázunk.
0: Szia, Móni, mit játszotok?
1: Römizünk.
0: Ki áll nyerésre?
1: Eddig én szerencsére.
0: Tönkrevered a férfiakat, nagyon jó vagy. Mit üzensz nekik?
1: Hát azt, hogy mindig így legyen, mindig én nyerjek.
0: David Getta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight, ez most a tiétek itt a Rádió 1-en. És figyelem, indítom az újabb játékot, ha jönnétek velünk Szegedre, a Szénre bulizni, hívjatok innen.

0: egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: fesztivál lesz még a nyár végéig. Mindenhová viszünk magunkkal benneteket. Halló, halló!
1: Nándi vagyok, szia! Testről telefonálok.
0: Hello, Nándi, és elmennél Szegedig egy jó fesztiválért?
1: Igen, már nagyon régóta tervezzük, és szeretünk volna eljutni barátokkal, csak még eddig nem volt lehetőségem.
0: Soha nem voltál még akkor a színen?
1: Még nem. Deja vu-n voltunk már korábban. Aha. Itt Szegeden, de még a színen nem sikerült.
0: Na akkor mondj nekem egy rádió egy szlogent.
1: Rádió egy igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Wow, de jó, nagyon örülök, köszönöm szépen.
0: Úgyhogy megtört az átok, mehettek a színre is, figyelj.
1: Nagyon-nagyon örülök, de szuper.
2: Gratulálunk, nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Nagyon örülök, szuper, köszönöm szépen nagyon.
0: Érezzétek jól magatokat, két helyszínen is ott leszünk idén a színen, és egy újabb páros belépőt még ebben az órában nyerhet tőlem valaki. Jön az Fitch Disco, Rehab és Sam Felt. Ez a Sleep Tonight. Itt csak igazi magyar.

0: a Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert Teddy Swims-t kéri a következő telefonáló. Hogy hívnak?
1: Én Máté vagyok.
0: Máté, kinek menjen ez a dal, a The Door?
1: Anyukámnak, meglepetésből. Igazából csak úgy meg szeretném lepni, hogy benne leszek a rádióba, hogy kérek neki egy számot.
0: Biztos nagyon örül, ezt akkor most neki játsszuk. És figyelem, indul az újabb játék, ha szeretnétek páros napi jegyet a Szegedi Ifjúsági Napokra, a Színre. Most hívjatok 10-ként a számunk 0620 311 111.

0: Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és nagyon sokan szeretnétek jönni velünk fesztiválozni. Halló, halló!
1: Szia, Edo vagyok.
0: Hello, Edo, honnan hívsz?
1: Hát képzeld, Szegedről.
0: Ha tudnád, milyen sokan hívnak most Szegedről, meg úgy alapvetően a délkeleti ország részből, voltál már akkor a színen?
1: Hát voltam, de csak egyetlen egyszer.
0: És akkor jó lenne elmenni újra?
1: Hát nagyon, és most vannak olyan előadók, akiket nagyon szeretnék megnézni.
0: Na akkor kérem szépen a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te is ott leszel, te vagy a tizedik.
1: Ez most nem mondod komolyan.
0: De!
1: Úristen, nagyon örülök.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
0: Kivel mész majd?
1: Szerintem a kislányommal.
0: Anya-lánya fesztivál.

0: Rádió 1-et halljátok, én lassan átadom a stúdiót a diszkósítnek, aztán pedig jövök vissza, méghozzá Regál Lilivel és Joer Juniorral, ők mixelnek majd a World is Mine Radio Showban. Juhász Geri kijelentkezik, tartok tehát egy jó hosszú, egyórás hidratációs szünetet, találkozunk a Hydration Break után. Szép nyár estét, sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
4: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
5: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
6: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden

0: érte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon. Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.

0: Funk Phonics, augusztus 20, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: És bedobta!
2: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
1: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
2: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
3: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
4: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
5: Kezd a vásárlást az Arszóna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
4: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
6: Okos otthonrendszer, elektromos redőnyök, közel 3 millió forint értékű mélegépek, akár 6 millió forint értékű konyhabútor, bútorozott fürdő. Modern megoldások, amik nem csak a jövőt jelentik, hanem a mindennapjaidat. A Láng negyed Budapest 13. kerületében új otthonokat kínál 2 hektáros parkkal, átgondolt közösségi terekkel és valódi kényelemmel. Mert egy jól megtervezett otthon nem csak szép, de jobbá teszi a mindennapokat is. A te ritmusod, a te új otthonod. Lángnegyed.hu.
7: Miért hallgatják egyre többen a rádió?

0: Disco shit. Juniorrole, con voi PG Bell e Faragno di Lavo. Hello, hello! Szavaztok, srácok, kellemeszép estét, hölgyek és urak! Ez a Rádió Egyesti Sója, a Diszkosit, innentől kezdve egy órán keresztül még az éter. A stúdióban 3D-ben DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila.
1: Szavaztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel. DJ Junior vagyok, FM-en, webben és applikáción keresztül is itt vagyunk veletek, egészen este 9-ig.
2: Ladies and gentlemen, madame and herman, messi, hölgyem és uraim, milyen tiszteltem a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek a végéig.
0: Kezdünk is, méghozzá csepeliesen, vagyis jön a Bambolé, itt a Rádió Egyen, a Diszkosit, az igazi mai slágerek között. Ezt küldöm DJ Junior menedzseltjeinek. Alex Kenji jó voltából. Sok szeretettel.

0: Ez a Rádió egy esti show, a diszkosi Radio Show, 20 éve itt vagyunk veletek, a Bárány, a Hanvai meg a Junior, és úgy tűnik, hogy ideig meg így lesz, minden este 8 és 9 között diszkosi, és idén is lesz természetesen születésnap, ezt már mondom előre, december első hetében fogjuk ünnepelni a 21. születésnapját a diszkosi Radio Show-nak.
1: És egyébként egy csomó diszkosit aktivizáció van, majdnem annyi, mint a tavaly évben, a tavaly év volt a rekord, ugyebár 30 aktivizációnk volt, most ott vagyunk valahol a 28-29-nél, de a jövő héten most már tényleg kikerül minden, mert hát ugye már van olyan, amiről igazán nem beszélhetünk, amely jövő hetet érinti, de egy biztos, hogy ott leszünk a Strand Fesztiválon is, ám bár Attila nélkül a jövő héten az elejétől a végéig. Most

0: Csak igaz, ma is Sláger megy diszkos, itt Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposok ma többek között az Ipolyok, Áldáskák, Beniták, Elenák, Gerdák és Hippolitok, ne rölgjetek rajtuk, légy szíves. A szülőnapos pedig az ismerőseim közül Niederkirchner Antal,

0: mondani, hogy nem az ünnepeltek erőlgünk, hanem nem. Rajtad, hogy abszolút. Amikor így a telefonodban nézed, akkor van ez a mozdulat, hogy így szét kell húzni, na azt a sűrű
1: használod. Legyen, minél nagyobb legyen.
2: Nem, én mindig csak egyszer, de akkor te.
1: Mutasd meg, hogy a betűkkel.
0: De nem értem, van szemüged, miért?

0: Show, egy csak igazi mai sláger, egy diszkos hit rádió show, több mint 20 éve DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával, és egyébként térjünk már vissza egy egészen picikét még az Óbudai szigetre, illetve a DJ Oti Show-ra. Hatalmas szeretettel és figyelemmel fogadtak az emberek, szinte minden szavunkat, utasításunkat, kérésünket követték, és ezt szeretném megköszönni mindenkinek. Hát, hogy elviseltek minket ebben 35 percben.
1: Igen, szerintem jól bírták, nagyon diszkosítás slágereket játszottunk, régi nagy kedvenceket, egy-egy újat belecsempészve. Én azt gondolom, hogy a Balázsnak a showját, ugye a DJ Otit jól előkészítettük, pont ahogy kellett, és egyszerűen annyira várták az emberek, hogy bulizzanak, hogy ez a 65 ezer ember az egyszerűen extázisban volt. Jó hosszú volt a kifutó például, én sokat futkároztunk kifele, de nagyon jól éreztük magukat. Én komolyan mondom, hogy nagyon jó érzés volt ennyi emberről játszani, mert azért sok nagy buli játszhatunk, de nyilván 65 ezer ember az 65 ezer ember.
2: Nagyon durva visszajelzéseket kaptam egyébként az emberektől. Egyöntetően mindenki azt mondta, hogy a mi szettünk alatt fáradtak el a legjobban, mert hogy folyamatos, hát majdnem olyan volt, mint egy ilyen aerobik óra, mindenféle feladatokat adtam nekik, de hogy nagyon-nagyon imádták, és tényleg óriási büszkeség volt, hogy a legnagyobb ováció egy magyar dalra jött meg, én annak nagyon-nagyon örültem. Én őszintén megmondom, én pont a tömeggel szembe voltam, és akkor meghallottam ezt a sikort, a sírás kerülgetett, és inkább akkor így fogtam magam, azt besétáltam, hogy majd ott inkább pityergek.
0: Most pedig megyünk tovább a Rádió Egyen, érkezik az egyik legújabb Biztonság Kelly-től, a Milkshake 2026-os Biztonság Mix-el.

Rádió 1 esti sója, a diszkosít Radio Show, 100% tisztaságú, magas BPM tartalom, Adrian színnel zenékkel, Bárány Attila mixe, itt van Hanvai PJ és én, DJ Junior, még egy picit magamnál tartva a szót, én most szombaton játszom egyetlen egy helyszínen, méghozzá Bélmegyeren, egy nagy fesztiválon fogok több ismert magyar lemezlovas társaságában pörgetni, úgyhogy odaérkezem majd hajnali 1:30 tájékán. Ha már itt tartunk, akkor én szombaton várok mindenkit, majd sok-sok szeretettel már egészen korai órákban Jászszent Andráson, utána pedig megyek az est végén, de még mindig szombaton a Szeledítóhoz szórakoztatni, szóval tessék oda megérkezni. További információk a

0: csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai Pizsivel, búcsúzunk is egyből ma estére. Én azzal búcsúzom, hogy most szombaton Bélmegyeren fogok majd pörgetni, és minden eredeti valódi DJ Juniorral is elérhető a YouTube csatornámon. Ráadásul holnap este én mixelek 8-on majd itt a Rádió 1-en, illetve hétvégén érkezik a Swedish House Mafia és Licky Lee Happiness is So Sad című dalának DJ Junior remixe a YouTube csatornámra, meg egy Alex Kenji Bambolé DJ Junior remix is, úgyhogy csekkoljátok a csatornát és kövessétek be, én ezzel búcsúzom, szevasztok! Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek Hambai PG voltam, búcsúzom, szombaton várok mindenkit sok-sok szeretettel, Jász Szent Andráson, utána pedig a szelídító partjánál. Vasárnap, ugye az elmúlt vasárnap kikerült egy DJ-ot is, diszkosítás videó, aztán kikerült kedden is, és ma este is az utolsó erről a partiról, benne van ugyebár mindenjönnek egyik legnagyobb szerintem diszkosít partjának Sikolya, tessék csekkolni a TikTok csatornámon. Én ezzel búcsúzom, szevasztok!
1: A héten 5 fellépésem lesz, de ebből egy egész estés. Ma a Tiszafüreden kezdek egy fesztiválon, holnap Balatonfűzfő játszom a Bob pályán, ahol a többi diszkos

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: Ne csak álmodozz! Hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami vissza forgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
4: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
5: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bájalex és a Slep, PSV, Bell Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
7: Egy nagyon rövidre csefú hangutánzó vers.
8: Aló, jó reggel, szivárunk mindenkinek. A pénz az be van fektetve. Befektettük, bevetünk Saikámmal az ABC-be, két pontos és sört meg is rendeltünk azon nyomban.
7: Jó, adom.
8: Saikán nyerte, azóta bújtatjuk. A hatás alatt van ennek a dolognak.
9: Csefu, te hova tűntél? Mert a faluba azt mondták, hogy te se vagy.
7: Igen,
9: meg.
7: Hogy nem vagy ott. Hol vagy, Csefu?
8: Én néztem egy svincsefkót, azt azzal olajra léptem.
7: Vigyázz magadra! Nem örülünk, hogy beszéltünk.
8: Vigyázzatok, ti is küldöm a 13 000-et.
7: Köszi, csáó, köszi. Na várjál, jön az Anna Szalad. Várjál, valami hír van. Mi van, Anna?
9: Megvan, Csefu!
10: Esküszöm, nem.
7: Hagyjál
10: megvan,
7: már.
10: Megvan, kertész. Szia,
7: Csefu, tartsad! Teljesen szület! Csefu! Szia, Csefu!
11: Sziasztok, sziasztok!
7: Te vagy a

0: Megtaláltuk az igazi csefut. Érted? Ő volt az igazi csefut.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész

0: Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: És hát zenei értelemben is abszolút prémium lesz ez a következő három óra, exkluzív zenékkel, sok újdonsággal és különlegességekkel, amik nem szólnak sehol már.

0: be a Rádió 1 stage-en. Na Lili, most pedig egy saját zenéd jön.
1: Ráadásul a legújabb saját dalom érkezik most, ami biztos, hogy nem maradhat el a rádió szettemből. Ez nem más, mint a Heal Me. Ez érkezik most, tehát itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Green Velvet, La La Land, ez egy idei 2026-os Medusa remix volt belőle a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jövő héten Strandfesztivál, szerdától szombatig találkozzunk minden este Zamárdiban is a Rádió 1 stage-en. Reméljük jó sok Rádió 1 hallgatóval bulizunk együtt, és hát a strandon fellép Robin Schulz.
1: Nagyon kíváncsi leszek, azt hiszem, hogy őt még nem hallottam élőben fellépni, de biztos, hogy meg fogom hallgatni, hogyha lesz rá lehetőségem. Érkezzen tőle egy újdonság, ez nem más, mint a Better Times itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

egészen elvont személyiség, és van egy különlegessége, úgyhogy elhoztam ma este az újdonságát, ami a Leave It All címet kapta, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show.

0: Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: csak álmodozz. Hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész magyarul.

0: mindenkinek, ígérem, továbbra is tökéletes társ, tökéletes háttér leszünk a nyár estétekhez. Mellettem még mindig Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Szemfeltet nagyon szeretjük, az előző órát vele zártuk, a másodikat pedig vele kezdjük.
1: Csapjunk is bele tehát, érkezzen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött reggel.

0: Stúdiója Budapesten. Ez a Moving to the Sun Imail Angel-lel és Hugh Göll-lel készítette közösen. Ezt játszottad Majorkán is, Lili?
1: Képzeld, Geri, hogy ezt a dalt játszottam. Ráadásul én úgy szoktam játszani a szettemben, hogy van egy zene, egy Bad Bunny zene, ami elképesztően jól illik rá. Tényleg olyan, mintha együtt született volna a két dal. Amikor először lejátszottam, rázott a hideg, úgyhogy ezt lejátszottam a majorkai fellépésemen, úgyhogy elhoztam nektek ma is a World is My Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Moving to the Sun,

0: ajtajától érkezik, és egy különleges dal visszaköszön benne a Stardust klasszikusa, a Music Sounds Better With You. Hát David Guetta nem tud mellé nyúlni.
1: És még mindig a mai napig a DJ megalapján a number one DJ elképesztő, hogy még mindig ott van a toppon. Hoztam tőle egy újdonságot, egy feldolgozást, aminek a címe Just The Way You Are. Ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is

0: James Hype és a Tom Fék miatt egy régi kedves ismerős csütörtök este a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Regál Lili a lemezjátszóim mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nem tudom, hogy vámpirok léteznek-e, de az biztos, hogy ez a dal óriásit megy most mindenhol. Ez nem más, mint Tame Impalától a Dracula. Ezért

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Reggel.

0: rádió1.hu-n, valamint az applikációnkban is a Mixek fülben. Joer Junior is befutott közben, innentől éjfélig ő mixel. Jó helyen vagytok, maradjatok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: zseniális lesz nálunk a zene a következő egy órában is. Joer Junior viszi tovább a csütörtök estét. Hello, JJ!
1: Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, szevasztok! Szia, Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is My Radio Show-ba. Fantasztikus zenékkel készültem. Mindenkinek jó hallgatózást itt a Rádió 1-en.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben.

0: Harrisburgünk tovább érkezik Switch Disco és Samfeld közöse, akik ott voltak velünk és hatalmas bulit csaptak a Rádió születésnapi fesztiválon. Ez a legnagyobb újdonságok, Sleep Tonight, folytatjuk már is itt a Where is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.
1: Hey, what's up?

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól és benne a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Éjfélig a lemezjátszóknál Joel Junior.
1: A második fél órát egy kicsit keményebbre fogjuk húzni, egy kicsi hangerőtekerés, és már is folytatjuk itt a rádió egyen.

és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Gigi, Jenny voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen mindenkinek az elmúlt egy órát. Joel Junior voltam, egy hét múlva innen folytatjuk. Legyetek jók, szevasztok.
0: Amivel pedig ma zárunk, az nem más, mint Tonszendály és Fischer közöse a Favor. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, ciao.

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás, a mixek hamarosan fent a Rádió 1.hu-n. Az igazi mai slágerek között pedig továbbra is csak a legjobbak. Nem sokára hozom Cookie újdonságát, de itt lesz Shakira, Kamrád, most pedig a Fastboy, ez a Good Life.

0: Be glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a Melóban kitartást. A legnagyobbak szólnak továbbra is, és nagyon fontos, várom az üzeneteket, 0620 311 111. És ahogy mondtam, a legnagyobbak, mert hogy Billie Eilish után Shakira, és az a dal, amit egész VB alatt hallgattunk, de imádtuk, és azóta is a Die Die.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. The Weeknd után Kamrád a fogyadásban. Az mindenképpen közös bennük, hogy nagyon szeretik a gyökereiket. The Weeknd is még sokszor visszatér a szülővárosába, Kamrád pedig konkrétan nem is hajlandó elköltözni onnan. Akármennyire is, ez egy német kisebb település, egy pár ezer fős település, mind a mai napig ez a központja, oda kötik a barátai, és azt mondja, hogy itt tud a legjobban alkotni. Ilyen nagy kedvenceket is, mint ez.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Fontos, ma is lesz játék. A Szegedi Ifjúsági Napokra páros belépőket lehet nyerni a Rádió 1-től. Ő pedig Dolcsi a folytatásban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

nagy kedvenc. Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig a Rádió egy DJ-je, Lotfi Begi Freddyvel közösen a Pain and Glory pörgött, Begi pedig természetesen ott lesz a szegedi ifjúsági napokon is, amire páros belépőket lehet nyerni tőlük ezen a héten. Ma még figyeljük Attist és Gergőt, mert hogy ők pörgetik ki a jegyeket. Nem pedig az újabb nagy kedvencet indítom Hypatontól, Norma J. Martinnal, ez az Out of My Head itt a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

újdonság Loitól, aki egyre nagyobb sikereket ér el, óriási koncerteket csinál, de pont most nyilatkozta, hogy ha bár nagyon imádja a koncerteket, a legnagyobb élmény most, hogy egy csomó fesztiválon fellépőként is ott van, és ez neki az igazi siker. Hát meg közben nyilván ez a dal is, amit indítok, a legújabb a slágerlistá kéléről Loitól, David Puentezzel, a Golden Summer Rita Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!